0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 12-én kedden. Rohamtempóban alakul az új Tisza kormány, amely egyik legfontosabb kampányígérete a nemzeti vagyon visszaszerzése és az elszámoltatás végrehajtása volt. Nem véletlen tehát, hogy a párt politikusai gyakorlatilag az első pillanattól egy új korszak kezdeteként hivatkoznak az április 12-i választások eredményére. Szlovákiába azonban egyelőre nem érkezett meg a változás szele. Ez pedig az is bizonyítja, hogy közvetlenül azután, hogy megkezdődött a büntetőper, amelyben a parlament Smeres alelnöke Tibor Gašpar is érintett, már el is napolták a tárgyalás folytatását. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Vasies Olivia, a zenei szerkesztő Puha József, a hírszerkesztő pedig Csenger Ferenc. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az államfő bízik a további jó szlovák-magyar kapcsolatokban. Ismét légiriadó volt Kijevben. Fokozatosan megszűnik a csapadék, 19 fok várható. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Peter Pellegrini köztársasági elnök bízik benne, hogy Magyar Péter magyar kormány fővé választása után is folytatódnak a baráti és jó kapcsolatok Magyarországgal, és a Benes dekrétumokkal kapcsolatos kérdésekre is sikerül megoldást találni. Hozzátette, államfőként mindent megtesz, hogy az esetleges feszültséget vagy konfliktusokat minél gyorsabban elsimítsák, és a két ország visszatérjen a pragmatikus együttműködéshez. Hétfőn újságírók kérdésére válaszolva közölte ezt az államfő. Egyúttal üdvözölte a magyar kormányfő visegrádi 4-ek erősítésére vonatkozó kijelentését. Alexander Van der Bellen osztrák államfővel tárgyalt hétfőn a kormányhivatalban Robert Fico miniszterelnök. A gazdasági helyzetről és a kormányfő moszkvai útjáról beszéltek, tájékoztatta a szlovák hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya. A szlovák miniszterelnök és az osztrák államfő egyetértett abban, hogy olyan projektekre kell összpontosítania mindkét országnak, amelyek konkrét eredményeket hoznak a lakosság és a vállalkozók számára is a közlekedési infrastruktúra, az energiabiztonság és a versenyképesség területén, különös tekintettel az autóiparra. A találkozón szó esett a miniszterelnöknek a győzelem napja alkalmából tett moszkvai látogatásáról, és arról is, milyen kérdésekről tárgyalt a kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Júniusra napolták el a speciális büntetőbíróság beszterszebányai kirendeltségén nagy figyelemmel kísért tisztító tűz Ocsisztyec ügy tárgyalását, amely egy bűnszervezet létrehozásának és működtetésének gyanújával foglalkozik. A rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb szintjein a 2012 és 2018 közötti időszakban. Az ügyész a terjedelmes vádirat felolvasását sem kezdte meg. Az elnapolás oka, hogy összevonták a vádat egy másik üggyel, amelyben Roman S. volt rendőr ellen folyik az eljárás. A két ügy összefügg, és ha nem vonják össze, kétszer kellett volna elvégezni a bizonyítási eljárást. Mind a 10 vádlott megjelent a bíróságon. A vád szerint a csoport Norbert B. közé csoportosulva tevékenykedett. A vádlottak többsége tagadja a bűnösségét, és politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást. A 3 napos orosz-ukrán tűzszünet lejárta után ismét légiriadó volt Kijevben. Az ukrán főváros fölött orosz drónok jelentek meg. A hatóságok arra kérték a lakosokat, maradjanak óvóhelyeken. A kijevi katonai közigazgatás vezetője Timur Tkachenko közölte, péntek óta első légiriadót rendelték el a városban. A május 9-én életbe lépett fegyvernyugvást Donald Trump amerikai elnök közvetítésével kötötték meg a győzelemnapi moszkvai ünnepségek idejére. A felek ugyanakkor a tűzszünet alatt is többször egymást vádolták.

0: vádolták annak megsértésével. A Fehérház Douglas Maestrianót jelölte az Egyesült Államok új pozsonyi nagykövetének. A pennsylvániai republikánus szenátor Donald Trump amerikai elnök támogatói közé tartozik. A nyugalmazott ezredes több mint 30 évig szolgált az amerikai hadseregben, részt vett az öbölháborúban és többször teljesített szolgálatot Afganisztánban. Politikai pályáját 2019-ben kezdte Pennsylvániában, 2022-ben pedig sikertelenül indult a kormányzói posztért. Douglas Mastriano korábban megkérdőjelezte Joe Biden 2020-as választási győzelmét, és jelen volt a Kapitólium ostromának napján is. A pozsonyi nagyköveti kinevezést még az amerikai szenátusnak is jóvá kell hagynia. Az Európai Unió szerint továbbra is elérhető cél, hogy Magyarország augusztus végéig hozzáférjen a befagyasztott uniós milliárdokhoz. Brüsszel a jogállamisági viták miatt korábban több mint 10 milliárd eurónyi támogatást és hitelt függesztett fel az Orbán Viktor vezette kormány idején. Az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter és kabinetje jelenleg az Európai Bizottsággal tárgyal a pénzek felszabadításáról. A Reuters szerint Budapest május végén új felhasználási tervet nyújthat be, amely a zöld gazdaságra, a digitalizációra és a válságállóság erősítésére épülne. Az uniós források kifizetésének legnagyobb akadálya nem a parlamenti támogatás, hanem a szoros határidő lehet.
1: Időjárás.
0: A délelőtt folyamán elszórtan előfordul csapadék, majd nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, megélénkülő északnyugati szél fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Ídjavítás miatt lezárták a Köbölkút Farnad utat, kerülni Kuralanin és Nagyölveden át lehet. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rádi Vászlóról.
1: Az Európai Labdarúgó Szövetség hétfőn délután hivatalos honlapján jelentette be, hogy a német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének, amelyben a francia PSG csap össze az angol Arsenallal. A 42 éves sípmester 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken, ez lesz az első európai kupa döntője. Rendhagyó módon mind a három rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek megnyitó ünnepséget az egy hónap múlva június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. Aranyérmet nyert a Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel, Major Veronika összeállítású magyar csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. A magyar színekben versenyző Salim Kamilach aranyérmes lett a müncheni tékvandó Európa-bajnokság 46 kg-os súlycsoportjában, miután a hétfői döntőben 2-0-ra legyőzte török ellenfelét. Röviddel később a női 67 kg-os súlycsoport döntőjében a világbajnok Márton Luana lépett tatamira, és 2-0-ra kikapott a görög Stiliani Marentakitól, így ezüstérmet szerzett. A pozsonyi Szlovan kosárlabdázói második próbálkozásra bebiztosították helyüket a bajnoki rájátszás döntőjében. A hétfői hazai mérkőzésen 79-65 arányban győzték le a Nyitra Blue Wings csapatát, ezzel az elődöntős párharcot összesítésben 4-2-re nyerték meg. A bajnoki címért vívott küzdelemben a pozsonyiak a lévai együttessel mérkőznek meg. A döntő első összecsapását május 17-én rendezik. A szlovák férfi kézilabda válogatottnak már csak egyetlen akadályt kell leküzdenie ahhoz, hogy története során harmadszor kijusson a világbajnokságra. A sorsdöntő VB pótselejtezőben Észak-Macedónia legjobbjai ellen lépnek pályára. A párharc első mérkőzését május 14-én csütörtökön rendezik az eperjesi Tatran Handball arénában, a visszavágóra pedig május 17-én vasárnap kerül sor Skopjéban. Jannik Sinner magabiztos játékkal jutott be a legjobb 16 közé a római salakpályás ATP Masters ezres tornán. A verseny első kiemeltje a harmadik fordulóban az ausztrál Alexei Popirinnal csapott össze. Sinner mindössze 2 gémet veszített a mérkőzés során és sima 6-2-6-0-ás győzelemmel búcsúztatta ellenfelét. Szabad kártyával indul a francia nemzetközi nyílt teniszbajnokságon a 2015-ös férfi győztes Stan Wawrinka, csak úgy, mint a hazaiak kedvence Gael Monfils, az év végén visszavonuló duó utoljára teszi tiszteletét versenyzőként a Roland Garroson. Emlékművet készít az Anfieldben egykori futballistája Diogo Jota és testvére André Silva tiszteletére a Liverpool. A portugál testvérpár tavaly nyáron autóbalesetben vesztette életét Spanyolország északi részén. A kőtalapzaton álló áramló szív alakú szobor az örökké 20 címet viseli, utalva Jota messzámára, amelyet a futballklub visszavonultatott.

6 óra 17 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Pongrác napja van. A Pongrác férfi név keletkezését tekintve a görög Pankrátészre vezethető vissza. Jelentése az utónévkönyv szerint mindenható erő. A magyar népi hagyomány szerint a Pongrác a fagyos szentek egyike. A tradíció pedig úgy tartja, hogy a kényesebb növények palántáit csak a fagyos szentek után érdemes kiültetni a szabadba. Mivel azonban Pongrác az első a sorban, így a kertészkedéssel néhány napot még mindenképp érdemes várni. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Dalma, a Johanna, valamint a Viktor nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Pankrác napja van. Boldog névnapot kívánunk mindenkinek!

0: 6 óra 22 perc. Az orvosoknál jóval korábban képes felismerni a rákot a mesterséges intelligencia. A LEGO is felköszöntötte születésnapja alkalmából David Attenborough-t, és szigoríthat az Európai Unió, a közeljövőben ugyanis bezárhatnak egy népszerű kiskaput. A következő percekben erről is hallhatnak. Színes híreink következnek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
1: Akár 3 évvel az orvosok előtt képes diagnosztizálni a hasnyálmirigy rákot egy új mesterséges intelligencia modell. A szoftvert egy április végén megjelent tanulmányban mutatták be, amelyből kiderül, hogy olyan apró elváltozásokat is képes kiszúrni a CT felvételeken, amelyek az emberi szem számára jóformán észrevehetetlenek. A kutatás során az EMI modellnek összesen 2000 CT képet mutattak meg, amelyeken az orvosok korábban semmilyen beteg utaló jelet nem találtak. Az eszköz azonban a legkisebb rendellenességeket is detektálta, ezek többsége később rosszindulatú daganatokká fejlődött. A program eredményei óriási jelentőséggel bírnak, hiszen a minél korábbi felismerés a hasnyálmirigy rákkal küzdő páciensek túlélésének egyik legfőbb kulcsa. Alkalmazásával tehát még gyógyítható szakaszában lehet elcsípni a betegséget és megkezdeni a kezelését. Az új EMI modell a korai stádiumú, az orvosok számára rejtve maradt esetek 73%-át felismerte a CT eredmények alapján. Átlagosan 16 hónappal sikerült előbb azonosítania a tumort, mint a radiológusoknak. David Attenborough, a legendás természetfilmes, idén május 8-án ünnepelte a 100. születésnapját, és ennek kapcsán a napokban számos olyan internetes mém született, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy az ünnepelt ezentúl hivatalosan már nem játszhat LEGO építőjátékokkal, hiszen a dán cég termékein sokszor olyan jelzés szerepel, amely 99 éves korig ajánlja a szetteket. Erre a villámgyorsan terjedő poénra reagált a LEGO, amikor az Instagramon és más közösségi médiás felületeken David Attenborough 100. szülinapjának megünnepléseként egy olyan posztot tett közzé, amelyen az látható, hogy az említett ajánláson már nincs ott a korábbi életkorlimit, hiszen a 99-et 100 pluszra változtatták. A frappáns reakció mellett pedig köszöntés is olvasható. Boldog 100. születésnapot, Sir David Attenborough, nincs korhatár azok számára, akik sosem hagyják abba a játékot. Egyre több országban korlátozzák a kiskorúak hozzáférését a felnőtt tartalmú oldalakhoz vagy a közösségi médiához. Az egyik legismertebb és legközelebbi élő példa az Egyesült Királyság, ahol 2025 óta már csak személyével lehet felnőtt oldalakat nézni. A 18 éven aluli felhasználók így nem férhetnek hozzá a tiltott oldalakhoz, amelyeknek egy olyan az életkor ellenőrzésére alkalmas megoldást kell bevezetniük, ami lehetővé teszi a fiatalok kiszűrését. Ilyesmin dolgozik például az Európai Unió is, ám az életkor ellenőrző megoldások jelenleg még pofon egyszerűen megkerülhetőek. A selfie alapú azonosítást kamuba jusszal, míg az egészet úgy általában VPN-nel lehet kijátszani. Az EU azonban ezt a kiskaput is bezárná. Az Európai Parlamenthez tartozó kutató szolgálata, European Parliamentary Research Service, ugyanis figyelmeztetést adott ki a VPN-ekkel kapcsolatban, mondván azok használatával a felhasználók meghamisíthatják a földrajzi helyzetüket. Egyelőre tehát semmi konkrét lépés nincs kilátásban, az azonban jól látszik, hogy az EU is igyekszik felmérni, milyen lehetőségei lennének a VPN használat szigorítására.

Pátria Rádió. Tőketereves. FM 106,7. Hat óra 30 perc.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Új szereplő jelent meg a szlovák ingatlan piacon, a vállalat pedig forradalmi újdonsággal kecsegteti jövendőbeli klienseit. De a szóban forgó cég felbukkanása átok, vagy sokkal inkább áldás lesz a lakásvásárlást fontolgató polgárok számára. A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Csenger Ferenctől.
2: Tűz ütött ki egy lakásban Érsekújvárban, az Új utcában hétfőn, nem sokkal délután, tájékoztatott a nyitrai kerületi tűzoltó és mentőszolgálat. A lakás konyhájában csaptak fel a lángok, sűrű füst öntötte el a helyiségeket. Három ember tartózkodott a lakásban, ketten a mentők segítségére szorultak. A tűzoltók átvizsgálták a lakást, eloltották a tüzet, majd kiszellőztették a helyiségeket. Ellenőrizték, hogy nincsenek rejtett tűzforrások, ahonnan újra felcsaphatnak a lángok. Korszerű strandfürdő építését tervezi Zseliz önkormányzata. Putik Wellness Zselizovce néven megrendelték az építészeti tanulmány kidolgozását, amely kültéri medencékkel, fedett medencével, vízi attrakciókkal, wellness zónával és kiegészítő szolgáltatásokkal számol, tájékoztatott a városi hivatal. A tanulmányban modern, zöldtetős, megújuló erőforrásokat használó épület szerepel, az objektum a stadiontól a hídig vezető út déli oldalán épülne fel. Úszómedence, iskolai úszás oktatásra alkalmas medence, élmény és szabadtéri medencék, szaunavilág, sóbarlang, masszázshelyiség és egyéb szolgáltatások is szerepelnek a tervek között. Nyitra megye önkormányzata befejezte a 3/1474-es úthídjának felújítását a Lándor csatornán, Vágfüzesnél, a Komáromi járásban. A híd már működik, vége a több hónapos forgalom elterelésnek, tájékoztatott Branislav Becik megyeelnök. A felújítás tavaly augusztusban kezdődött, télen két hónapig szüneteltetni kellett a munkákat, de így is sikerült tartani a határidőt. A megye bő 700 ezer eurót költött a munkákra. Az elmúlt 4 évben 84 hidat és áthidalást újított fel a megye, az év végéig számuk eléri a 108-at, jelentette be Becik.
3: Időjárás.
2: A délelőtt folyamán elszórtan előfordul csapadék, majd nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, megélénkülő északnyugati szél fúj.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Hídjavítás miatt lezárták a Köbölkút Farnad utat, kerülni Kuralanin és Nagyölveden át lehet. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 35 perc. Szlovákia egyike azoknak az európai országoknak, ahol az ingatlanvásárlás a féle íratlan társadalmi szabálynak számít. A meredeken emelkedő lakásárak azonban egyre komolyabb kihívások elé állítják az érdeklődőket. A drágulás következtében az érintettek gyakran már az önrész összegyűjtésekor akadályokba ütköznek. Így nem véletlen, hogy mostanra a fiatalok zöme úgy gondolja, a saját otthon egy olyan álom, amit legfeljebb évtizedek múlva tudnak majd megvalósítani. De mennyiben járulhat hozzá a piac fejlődése, illetve az innovációk felé történő elmozdulás, hogy a lakhatás hozzáférhetőbbé váljon? Egyebek mellett erről kérdezte Zsupcsan Zoltánt, a pénzügy alapítóját, Kálmán Norbert a tegnapi reggeliben.
1: Végülis milyen ez az oldal? Tehát első ránézésre, ha nagyon messze menőkig akarnék fogalmazni, akár azt is beleláthatnám, hogy egy szinte egy piaci szegmens tüntetne el az ingatlan közvetítői szegmest, vagy minden esetre jó erősen húzná ki alóluk a szőnyeget. A cseh oldala, hogy utána néztem, azt írják, havonta itt körülbelül 700 ingatlan talál gazdára, és mintegy 4000 ingatlant adnak bérbe ezen az oldalon keresztül. Végülis mi az, ami Szlovákiába jön hozzánk ebben a tekintetben?
2: A nagy hír az, hogy Csehországban ez a modell körülbelül 20 éve működik, és olyan platformok jelennek meg, főleg a digitalizáció előre haladtával, ahol ki lehet hagyni egy lakás eladás, illetve vásárlás esetében az ingatlan ügynököt, ami természetesen elsőre érdekesen hangozhat, ugyanis tudni kell, hogy Szlovákiában általában egy ingatlan eladásnál az ingatlan ügynökök ilyen 3-5%-os provízióval dolgoznak, ami sok esetben soknak tűnhet, vannak esetek, amikor ezt nagyon szívesen fizeti ki az eladó, tehát képzeljük el az olyan nagyobb városokat, ahol szinte elég meghirdetni egy ingatlant, és napokon belül elkél ez az ingatlan. Ilyenkor jogosan érezheti az ember így érdekes szájízzel, hogy miért fizettem ki több ezer eurós províziót, hogyha az ingatlan ügynök csak annyit tett, hogy lefényképezte mondjuk az ingatlanom, és rögtön rengetegen jelentkeztek, tehát ilyenkor jogosan lehet egy olyan érzés az emberekben, hogy hát itt nem szívesen fizetünk ki tényleg akár több 5000, vagy akár nagyobb összegeket. Azonban tényleg vannak olyan esetek is, amikor, illetve olyan lokalitások, hogy úgy mondjam, amikor nehezebb eladni egy ingatlant, házakról van szó, kisebb falvakban, amikor tényleg meg kell dolgozni rendesen ezért az összegért. Tehát nagyon diszkutabilis, hogy ez egy ilyen új platform, ahol ingatlan ügynök nélkül, tehát tudunk ingatlanokat eladni, ez mely esetekben lesz tényleg észszerű, például ebben az esetekben, ahogy mondtam, nagyobb városokban, ahol nagyon nagy az érdeklődés az ingatlanok iránt, ott valószínűleg versenyt fog hozni a piacra, és nagyon sokan fognak próbálkozni ilyen módon eladni az ingatlanjaikat. Elmondható, hogy egy nagyvárosban egy lakás például az jogi szempontból is, és ilyen komplikációk szempontjából is egy egyszerű eladást szokott jelenteni, tehát ebben a helyzetben érdekes lehet, de azért, hogyha kicsit lehámozzuk a marketinget ettől a csehországi, hát úgymond ingatlan kereső portálról, akkor azért elmondható, hogy ma is nagyon sokan el tudják adni az ingatlanjukat ingatlan kereskedő nélkül, tehát létezik rengeteg ingatlan kereső kínáló portál Szlovákiában, ahol ha kicsit ügyesebbek vagyunk, akkor mi magunk is be tudunk regisztrálni. Van itt egy pár tényleg 10 eurós tételű havi valamilyen jelentkezési díj, vagy regisztrációs díj, és ha van kedvünk hozzá, akkor megadjuk a saját telefonszámunkat az ingatlan mellé, és ugyanezzel a módszerrel mi fogadhatjuk a hívásokat, fogadhatjuk az érdeklődőket, és igazából ugyanezt a folyamatot mi magunk is el tudjuk végezni. Tehát bevallom, hogy a marketinget, hogyha tényleg lehámozzuk, hogy említettem erről az új cseh weboldalról, akkor nagyon sok dolgot ilyen szempontból, ha lényegét nézzük, akkor nem kínál. Amit kínál ez az oldal, az tényleg egy bizonyos plusz illetékekért, amit hozzá kell tenni, jogi segítséget, konzultációt, és igazából egy szűrést is kínál. Főleg az albérleteknél mondanám, hogy érdekes ez a megközelítés, mikor a ingatlanunkat nem eladni szeretnénk, hanem bérlőt keresünk, illetve albérlőt keresünk, ugyanis az oldal olyan szolgáltatásokat kínál, ami érdekesen hangzik, és bevallom, Szlovákiának is, Szlovákiában is nagyon érdekes lenne, tehát felvállalják azt, hogy egy ilyen csekket, tehát egy ellenőrzést vállalnak az érdeklődőkről, hogy nincs-e például a banki regiszterben valamilyen elmaradásuk, hogy tényleg munkaképesek-e, illetve van-e stabil fizetésük. Ezek olyan dolgok, amiket néha kellemetlen megkérdezni a bérlőtől, illetve az albérlőtől, az érdeklődőtől, illetve hogyha nagyon sokan vannak, akkor az ember el tud ebben vészni. Úgyhogy főleg az albérleti piacon sokkal sikeresebb is ez a portál Csehországban is, ahogy írják, de mindenképp, hogyha azt nézzük, hogy a végén a verseny az átlag ügyfélnek, illetve az eladónak, vásárlónak mindig pozitív, biztos vagyok benne, hogy bizonyos esetekben lejjebb fog reagálni fog az ingatlan piac is, és az ingatlan ügynökök is elgondolkoznak azon, hogy mely esetekben megérdemelt, vagy kevésbé megérdemelt, mondjuk az a magas provízió, amiről beszéltünk. Azonban tényleg nagyon nagy a konkurencia. Nehéz azt mondani, hogy az ingatlan ügynökök tényleg valamilyen nagyon meggazdagodott réteg. Tehát nagyon sokszor egy ingatlanra 10-20 ingatlan ügynök esik, és néha hónapokig nem tudnak eladni semmit. Tehát nem szeretném azt az érzést kelteni, hogy itt minden esetben nem megérdemelt ez a provízió, de ahogy mondtam, vannak esetek, amikor úgy tűnik, hogy nagyon gyors volt a munka, nagyon egyszerű, és ilyenkor szeretnénk kihagyni az ingatlan ügynököt a tranzakcióból.
1: Hát igen, az emberek van, vagy lehet olyan érzése, hogy igazából gombamód nőnek ki a földből az ingatlan közvetítő irodák. Ennél a Bezrealitkinál, ennél a cseh cégnél igazából az jut eszébe az embernek, vagy legalábbis nekem, mint ami mondjuk az Airbnb-nél, vagy az Ubernél, tehát hogy ugye nem kell hotelba menni, vagy nem kell mondjuk egy más országba egy lakás, hanem egy digitális platform lehetővé teszi, hogy használják valamiféle ilyen tulajdon. Illetve hát az autónál ugyanígy, nem kell mondjuk autót vennem, vagy éppenség, nem tudom, sofőrt bérelnem, hanem egy digitális platform lehetővé teszi, hogy maga a tulajdonbirtoklást megkerüljem, vagy nagyobb költségbe verjem magam. Ugyan ilyennek tűnik ez is, és hát talán nem is az a kérdés, gondolnám, hogy mondja, hogy sokan eladják így is az ingatlanukat maguk. Hát azok az emberek ezután is maguk fogják eladni ingatlant, hanem az, hogy például ez tud-e olyan biztonsági támfalat adni az embernek, hogy amit mondjuk megkap egy ingatlan közvetítőtől, vagy megkaphatna, mert azok fognak elfordulni mondjuk az ingatlan közvetítő irodáktól, és éppenséggel mondjuk rálépni erre a digitális platformra, úgyhogy itt két kérdés van. Az egyik az, hogy mit kap valójában ma valaki egy ingatlan közvetítőtől? Tehát, hogy mi az, amiért megéri ezt az ön által is mondott, a 3%-os alacsonyat mondtunk, províziót kifizetni, mondjuk egy 100 000 eurós ingatlannál, ami magában 3 000 euró, és akkor hány 100 000 eurós ingatlan van mondjuk Pozsonyban? Hát nem sok, szerintem a garázsokon kívül. De a másik pedig az, hogy ezzel egy ilyen piaci szegmens akár hát rendesen bedőlhet-e. Gondolok itt az ingatlan közvetítők szegmensére.
2: Hát egy kisebb földrengés mindenképp okozhat, de talán még hozzátenném az előző felsorolásomhoz, hogy ez a portál sem kínálja teljesen ingyenesen, illetve ideális esetben, ahogy említettem, elég beregisztrálni, kifizetni egy pár 10 eurós tételt, és ha szerencsénk van, akkor megtaláljuk az ideális vásárlót az ingatlanunk számára. De a portál ilyen szintén egy 1,5%-os províziót kínál, hogyha aktívabb segítséget szeretnénk tőlük, tehát szerződéskidolgozás, illetve egyéb konzultáció, tehát az a 1,5% szintén megjelenik, és még ehhez áfát is számolnak, tehát egy bruttó 2%-ról beszélünk. Tehát a nap végén én még továbbra is úgy érzem, hogy hiába hirdetik, hogy ingatlan ügynök nélküli eladás, ez én még kicsit mindig marketinget látok benne, a nap végén tudják, hogy nagyon sokan mégis aktívabb segítséget fognak kérni. Tehát kicsi lehet, hogy elfogult vagyok, mivel szakmámból tekintve nagyon sok ingatlan ügynökkel kommunikálok és dolgozok, és belelátok abba a munkába, amit végeznek. Tehát, hogy válaszoljuk a kérdésére, hogy miért kapja az ingatlan ügynök azt a 3-4, akár 5%-os províziót. Uh-huh. Ahogy mondtam, bizonyos esetekben ez tényleg első ránézésre, de másodikra is nem megérdemeltnek tűnik, de bárki, aki adott el ingatlant azért, illetve inkább innen kezdem, hogy egy ingatlan ügynöknek az a nagy hozzáadott értéke, illetve az volna, hogy mi laikusok nem pontosan tudjuk meghatározni az ingatlanunk értékét, tehát egy ingatlan ügynök segíthet abban ideális esetben, hogy mi mondjuk 100 ezer euróért hirdettük meg a lakásunkat, és neki motivációja kell, hogy legyen, tehát lehet, hogy ez erre fog hatni ez a platform, motivációja kell, hogy legyen, hogy én szívesen kifizetek valakinek províziót is, de akkor ne 100 ezer euróért adja az ingatlanomat, hanem segítsen 110 vagy akár 120 ezer euróért eladni, tehát itt egy teljesen megérdemelt piaci mechanikáról beszélnénk, hogy én laikusként egyedül ezt nem tudom elintézni, vagy nem tudom annyiért adni, lehet, hogy rosszabbul járnék, hiába spórolom meg a províziót, de lehet, hogy ezt az ingatlant sokkal drágában el tudnám adni. Ez volna az egyik talán ilyen motivációs hatás, ami a piacról elterjedhetne egy ilyen platformon keresztül által. A második, aki tényleg aktívan eladott ingatlant, azt tapasztalhatta, hogy ez nagyon ritkán jön az első ideális vevő, és nagyon sokszor néha kellemetlen, néha kevésbé kellemetlen találkozókat kell abszolválni. Nincs egy mediátor, akin keresztül akár egy kicsit blöfölni is lehet, hogy mennyi a reális vevőszám, milyen licideket kaptunk eddig, és én el tudom képzelni, nagyon sok embernek elfogy a türelme, és belemegy az első-második lehetőségbe. Tényleg vannak spekulánsabb vásárlók, tehát nem mindig előnye az, hogy mi közvetlenül mi találkozunk a vásárlókkal. Hozzá kell tenni, hogy az a réteg, aki elfoglal, családos, nem biztos, hogy szeretne 5-10 különböző ilyen lakás ingatlan nézőt fogadni a lakásában, időigényes is, tehát minimum ezt le tudja venni az ember válláról. Lehet, hogy egy ingatlant, amit el szeretnénk adni, az egy 50 kilométerrel egy szülői ház például máshol van, most képzeljük, hogy mindig le kell utaznunk 50 kilométert érdeklődők esetén, megtörtént az érdeklődő, nem jön el, nem veszi a telefont, késik egy-két órát, tehát hogy sorra-sorra tudnám sorolni azt a sok-sok negatívumot, amit egyébként egy ingatlan ügynök, egy jó ingatlan ügynök le tud venni az ember válláról. Nem irigyelném ezt a szakmát, nagyon sok olyan dolgokról hallottunk, ahogy említettem, hogy több 10 vagy akár majdnem 100 kilométert kell utazni egy ingatlan ügynöknek, 10 különböző érdeklődő, 10 különböző időpontban megnézi, és a végén mégsem adja el az eladó, vagy nem sikerül a tranzakció, vagy családon belül adja el, tehát az idealizált esetekre, ahogy mondtam, szinte megérdemeltnek tűnik, nem megérdemeltnek tűnik ez a provízió, de az esetek nagy részében ez azért nagyon-nagyon keményen megdolgozik érte az ingatlan ügynök, és ahogy mondom, itt egy kommunikáció, állandó kommunikáció van az eladó és a vásárló között, mivel nagy pénzről van szó, tehát nem 20-30 eurókról beszélünk, hanem 20-30 vagy 100 ezer eurókról. Nagyon-nagyon intenzív emóciók is belekerülnek ebbe a dologba, és nagyon könnyen össze tud veszni egy eladó és egy vásárló, ki hogy emlékszik a megbeszéltekre, mi kerül bele a szerződésbe, az ingatlanügynök kommunikál a bankkal, a jogásszal, a kataszterrel, kommunikál mindegyik oldallal, és tényleg egy tapasztalt eladónak, aki esetleg jobban benne van ebbe a folyamatban, az megtudhatja oldani esetleg egyedül is, de nagyon sok esetben, főleg falvakban, házakban, kisebb városokban, ahol problémás lehet az ingatlan is, különböző nem bejelentett építmények lehetnek az ingatlanon, valamilyen problémás szomszédi viszonyok, el kell intézni még a kerítés jogi helyzetét, tehát tényleg hosszan-hosszan tudnám sorolni, hogy mennyi minden dolog el tud problémává tud válni. Tehát Csehországban is, ahogy mondta, az ingatlanpiac körülbelül 20%-át lefedi ez a portál. Ez az én kis laikus vagy szakmai tippem szerint is egy 10-20% az a vásárlás, az a tranzakció, ami teljesen problémamentes, nagyvárosok, lakások, ahol kis túlzással elég megírni jól egy adásvételi szerződést, és a többi az egy teljesen rutin folyamat. Azonban rengeteg ingatlannál történhetnek problémák jogi, kommunikációs szinten, amikor jó, hogyha van egy ingatlan ügynök, és megérdemeltnek vélhető az, hogy jaj, de jó, hogy volt mellettem valaki, aki tapasztalt, aki tudta kezelni a helyzetet. Sok esetben megtörténhet az, hogy egyedül vágunk bele ebbe a dologba, hogy ott is mondta, egy Airbnb-s dologba nagyon jó hasonlat volt, de ott is mit csinálunk, hogyha problémás a vendég, hogyha nem tudunk kitenni valakit, tehát sorolhatnám. Tehát ebben az esetben én nem félteném azért az ingatlan ügynök szakmát, ami biztos, hogy versenyt hoz, ami biztos, hogy nem is a kóklerek, de hogy ön is mondta, hogy a frissen végzett kezdő ingatlan ügynököknek nehezebb lesz a szakmájuk, de biztos vagyok benne, hogy egy jó ügyféladatbázissal rendelkező tapasztalt ingatlanosnak továbbra is megmarad a munkája, sőt, lehet, hogy még jobban fogják értékelni. Én még vettem a bátorságot, és megnéztem ennek a csehországi platformnak a recenzióit, illetve a ügyfél értékeléseit, uh-huh. és hát el kell mondanom, hogy egy 2,2 pontot kaptak az 5-ből, tehát ahogy és megnéztem, hogy mi az oka ennek a nagyon alacsony pontozásnak. Kifejezetten a problémás eseteknél, ahol jó egy fizikai személy mellettünk, és jó egy tapasztalt ember, azoknál az eseteknél volt nagy panasz erre a platformra, és a pozitívak pedig, ahogy igazából csak ismétlem magam, a nagyon egyszerű és gyorsan lebonyolítható ügyleteknél jelentek meg.
1: És még nézzük a másik témánkat, amely ugyancsak megérdemelne egy egész beszélgetés, a Szlovák Nemzeti Bank módosítaná azokat a szabályokat, hogy egy bank mennyit hitelezhet a lakás árához képest, ugye alapesetben ez 80%, tehát 20% önerőt kell felmutatni valakinek, a vásárlónak. Most ezt a fiatalok támogatása érdekében, és az ő esetükben ezt 90%-ra kitolná, vagyis elég lenne csak 10%-os önerővel megjelennie a fiataloknak, amennyiben lakást szeretnének vásárolni. Na most, hát itt olyan sok kérdés fölmerül, tulajdonképpen mekkora segítség ez a fiataloknak, adott esetben vannak-e ennek buktatói számukra?
2: Ahogy ön is mondja, a fiataloknál a legfontosabb a lakhatás, szeretnének otthonról elköltözni. Itt több akadály is közbevág ebbe a tervbe. Az egyik és a legfontosabb tényleg, hogy hihetetlenül elszálltak a lakás ingatlan árak, ami még nem lenne feltétlenül probléma, hogyha bank segítségével ezt finanszírozni tudnák a fiatalok. Ahogy ön is mondta, alapesetben azonban itt jön a meglepetés a fiataloknál sok esetben, nem csak, hogy magasak az ingatlan árak, de még a bank meg szokta követelni, hogy egy 20%-nyi önrészsel rendelkezzünk. Tehát most megint jövök a nagyvárosi példákkal, egy 200.000 eurós új építésű ingatlan, egy kétszobás sajnos ennyibe kerül ma Pozsonyban, és hát már Kassa környékén is. Ez 40.000 euró önrészt jelent a fiataloktól, ami hát egy pályakezdő esetében, hogyha a család nem tud nagyon besegíteni, akkor szinte egy megugorhatatlan, tehát egy nagy akadály. Ezt szeretné az Európai Központi Bank nyomása hatására is Szlovákia is kicsit enyhíteni, tehát a fiataloknak 35 éves korig lehetővé tennék, hogy ne kelljen 20% önrészsel rendelkezni, hanem csak 10% önrészsel, és a 90%-ot pedig a bank tudja finanszírozni. Ez természetesen egy kissé enyhíti, tehát ezt a problémát, könnyebb 20.000 eurót valahogy előteremteni, mint például 40.000 eurót az előző példa alapján, de nem oldja meg az első számú problémát, az pedig tényleg az, hogy hihetetlenül drágák az ingatlanok, és egy fiatalnak ez az első számú problémája, hogy 200 vagy akár több 100.000 eurós hitelt kell törlesztenie. A legtöbb esetben a fiataloknak a fizetése még alacsonyabb, tehát egy pályakezdőnek természetesen alacsonyabb, és néha egyszerűen ezzel a segítséggel sem képes akkora hitelt finanszírozni, még hogyha ketten vannak sem, amelyekkel mondjuk egy nagyobb városba tudjon ingatlant vásárolni. Sok esetben természetesen olcsóbbak az ingatlanok a szélesebb körében a külvárosokban, azonban akkor meg pedig a beutazást kell finanszírozni, tehát ez egy komplexebb probléma. Mindenképp az oldaná meg a helyzetet, és segítene mérsékelni az ingatlan árának a növekedését, hogyha sokkal több ingatlan épülne, de természetesen ez a segítség is egy elég komoly segítség az állam és a Nemzeti Bank részéről, tehát mindenképp egyszerűbb lesz egy fokkal ingatlanhoz jutni a fiataloknak.
1: Egy cseh portál megreformálná az ingatlanpiacot azzal, hogy helyettesíteni a közvetítők szerepét, és új jelzálog hitelszabályokat alakítana ki a Szlovák Nemzeti Bank a fiatalok számára. A részletekről Zsupcsán Zoltán pénzügyi szakértővel, a pénzügy.sk alapítójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen.

0: május 6-án ünnepelte a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara a helyi magyar pedagógus képzés 65. évfordulóját. A Jószóval Oktasd következő adásában a helyszínre látogatunk el. Összeállításukban megszólal László Béla, a kar alapító dékánja, Bárci Zsófia, a kar előző vezetője, valamint Szekeres László, az intézmény jelenlegi dékánja.
1: A magyar képzés története alatt Nyitrán 65 év alatt 5500 pedagógust bocsátottunk sikeresen útjára, és elmondhatom azt is bátran, hogy nincs olyan szlovákiai iskolai intézmény, ahol ne dolgozna nyitrai végzős.
0: Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom önöket a 16 órai hírek után, az ismétléssel pedig szombaton a 15 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: Kis Balázsa.
1: Az Európai Labdarúgó Szövetség hétfőn délután hivatalos honlapján jelentette be, hogy a német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének, amelyben a francia PSG csap össze az angol Arsenallal. A 42 éves sípmester 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken, ez lesz az első európai kupa döntője. Rendhagyó módon mind a három rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek megnyitó ünnepséget az egy hónap múlva június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. Aranyérmet nyert a Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel, Major Veronika összeállítású magyar csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. A magyar színekben versenyző Salim Kamilach aranyérmes lett a müncheni tékvandó Európa-bajnokság 46 kg-os súlycsoportjában, miután a hétfői döntőben 2-0-ra legyőzte török ellenfelét. Röviddel később a női 67 kg-os súlycsoport döntőjében a világbajnok Márton Luana lépett tatamira, és 2-0-ra kikapott a görög Stiliani Marentakitól, így ezüstérmet szerzett. A pozsonyi Slovan kosárlabdázói második próbálkozásra bebiztosították helyüket a bajnoki rájátszás döntőjében. A hétfői hazai mérkőzésen 79-65 arányban győzték le a Nyitra Blue Wings csapatát, ezzel az elődöntős párharcot összesítésben 4-2-re nyerték meg. A bajnoki címért vívott küzdelemben a pozsonyiak a lévai együttessel mérkőznek meg. A döntő első összecsapását május 17-én rendezik. A szlovák férfi kézilabda válogatottnak már csak egyetlen akadályt kell leküzdenie ahhoz, hogy története során harmadszor kijusson a világbajnokságra. A sorsdöntő VB pótselejtezőben Észak-Macedónia legjobbjai ellen lépnek pályára. A párharc első mérkőzését május 14-én csütörtökön rendezik az eperjesi Tatran Handball arénában, a visszavágóra pedig május 17-én vasárnap kerül sor Skopjéban. Janik Sinner magabiztos játékkal jutott be a legjobb 16 közé a római salakpályás ATP Masters 1000-es tornán. A verseny első kiemeltje a harmadik fordulóban az ausztrál Alexei Popirinnal csapott össze. Sinner mindössze 2 gémet veszített a mérkőzés során és sima 6-2-6-0-ás győzelemmel búcsúztatta ellenfelét. Szabad kártyával indul a francia nemzetközi nyílt teniszbajnokságon a 2015-ös férfi győztes Stan Wawrinka, csak úgy, mint a hazaiak kedvence Gael Monfils, az év végén visszavonuló duó utoljára teszi tiszteletét versenyzőként a Roland Garroson. Emlékművet készít az Anfieldben egykori futballistája Diogo Jota és testvére André Silva tiszteletére a Liverpool. A portugál testvérpár tavaly nyáron autóbalesetben vesztette életét Spanyolország északi részén. A kőtalapzaton álló áramló szív alakú szobor az örökké 20 címet viseli, utalva Jota messzámára, amelyet a futballklub visszavonultatott.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 16 perc. 4,5 évvel a vádirat benyújtása után tegnap elkezdődött a tisztító tűzügy tárgyalása, amelyet szinte azonnal el is napoltak, így még az igen terjedelmes vádirat felolvasására sem került sor. Ez azonban nem változtat a tényen, hogy a botrány, amely igen érzékenyen érinti a legerősebb kormánypártot, ismét a figyelem középpontjába került. A Smernek különösen kellemetlen az ügy, hiszen több a tömörülés holdudvarába tartozó személy, például a parlament általuk jelölt alelnöke, Tibor Gáspár is a vádlottak padján ül. A vonalban Mészáros Lajos volt alkotmánybíró. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mielőtt rátérnénk az esetleges alkotmányos aggályokra, kérem segítsen nekünk eligazodni abban, hogy hogyan is kellene értelmezni a némiképp már említett friss fejleményeket, hiszen röviddel azután, hogy a tárgyalás egyáltalán elkezdődött, már el is napolták. A halasztás oka pedig egy eljárási indítvány volt, amely az ügy egyesítését kérte egy másik eljárással. De tulajdonképpen miért lehetett szükség erre a döntésre, illetve okozhat-e ez a határozat jelentősebb fennakadást a tárgyalás menetében?
1: Úgy gondolom, hogy a bíróságokon az egyesítések, tehát az ügyeknek az egyesítése, vagy azoknak az elkülönítése, az rutinos dolog. Tehát ez semmilyen különleges esetről nincs szó. Az ügyvédek, vagy maguk a vádlottak is gyakran javasolnak, tehát gyakran vannak ilyen indítványok. Adott esetben is, ha jól emlékszem, akkor az egyik bűnbánó vádlottnak az ügyvédje, dr. Kubina, ő maga üdvözölte, tehát úgymond üdvözölte ezt, mondta, hogy nem állt ebben semmilyen gondot, ugyanis a tanúknak nem kell majd kétszer a bíróság elő állni, tehát gazdaságossági szempontból, tehát a szempont az elsősorban gazdaságossági. A kérdés viszont csak az, hogy ezt a javaslatot az ügyvédek, a vádlottak valamelyik ügyvédek nem tette volna meg korábban is, tehát ezt korábban is megtették volna, és akkor ugye van még egy ügy, amely összefügg ezzel a hatalmas, ezzel a nagy ügyjel, és össze lehetett volna vonni már korábban is. Tehát itt viszont bizonyos obstrukciót föl lehet fedezni, lehet úgy gondolni, hogy obstrukciók is lehetnek a dolog mögött.
0: Ezek szerint a fennakadásra vonatkozó feltételezések nem olyan alaptalanok, és bár Tibor Gáspárnak tegnap nem kellett sokáig ücsörögnie a vádlottak padján, hamarosan azért mégiscsak vissza kell majd térnie oda. Ennek kapcsán pedig igen gyakran felmerül, mennyire jó döntés az, hogy Tibor Gáspár két tárgyalás között, mondhatni a továbbiakban is, a parlament alelnökeként tevékenykedik majd. A munkavégzésének vannak valamilyen alkotmányos korlátai, vagy ebben az esetben inkább morális, illetve etikai aggályok merülhetnek fel?
1: Adott esetben a parlament alelnökét, ugye, mint vádlottat, az ártatlanság vélelme védi valójában. Ez egy, a büntetőeljárás során egy előnyhöz juttatja. Arról van szó, hogy az alkotmány szerint is mindenkit, ugye mindenkit, aki ellen büntetőeljárás folyik, ártatlannak kell tekinteni mindaddig, amíg a bíróság jogerős döntésben ki nem mondja a bűnösségét. Ugye úgy kell rá tekinteni, úgy kell vele szembe viselkedni, úgy kell róla írni, úgy kell tájékoztatni, mintha ő nem lenne bűnös. Ez az alkotmányos joga. Most ez a jog, ez nagyon erős alkotmányos jog, ugyanis mi úgy mondjuk, hogy ez abszolút jog, hogy nem korlátozható. Ami azt jelenti, hogy nem korlátozható, hogy akár még a parlament alelnökének is megválasztható, tehát meg lehetett őt választani. Természetesen az, amit ön említett, természetesen egy komoly erkölcsi aggályokat vett fel az, hogy egy olyan személy kell, hogy képviselje a parlamentet, mint alelnök, ugye, aki súlyos bűncselekményekért lehet a jövőben elítélve. Tehát ez egy erkölcsi, komoly erkölcsi problémákat vet föl, de nem alkotmányjogi, nem jogi, és főleg nem alkotmányjogi problémát.
0: És éppen az erkölcsi problémákra hivatkozik az ellenzék is, amikor rendszeresen próbálják felhívni a polgárok figyelmét arra, hogy mennyire botrányosnak tartják, hogy Tibor Gáspár az ügy árnyékában is a parlament alelnökeként tevékenykedhet. De mikor jöhet el az a pont, amikor Tibor Gáspár már nem kérheti majd ki magának az ellenzék ilyen jellegű kritikáját, hanem valóban el kell majd gondolkodnia a lemondáson?
1: Amíg az ellenzék az erkölcsi kritikáról beszél, addig rendben van, addig nincs gond. De a vádlott, amíg jogerősen ellen lesz ítélve, vagy föl nem lesz mentve, tehát abban az esetben, hogyha el lesz ítélve, csak azután, és hangsúlyozni kell, hogy miután jogerősen, tehát amikor már nincs jogorvoslat, amikor már nem lehet föllebezni a döntések ellen, csak azután lehet róla kimondani, hogy bűnös. Tehát az ellenzéknek, de hát ugyanakkor a sajtónak is nagyon nagy a felelőssége, mert egyrészt a sajtónak a feladata az, hogy tájékoztasson, hogy informálja a közvéleményt a közügyekről, és ugye ez egy nagyon fontos közügy. A másik oldalon, tehát itt két alkotmányjog ütközik, a másik oldalon az ártatlanság vélelme. Tehát lehet kritizálni, kell kritizálni erkölcsileg. Az erkölcs az sokkal szélesebb, mint a jog, ugye? Tehát a média kritizálhat, és az ellenzék is, de nem ítélkezhet. Tehát írhatja azt, vagy mondhatja azt, hogy fennáll a gyanúja annak, hogy az alelnök súlyos bűncselekményeket követett el, de nem mondhatja ki azt, hogy ő bűnös. Tehát ez csak a bíróságra tartozik.
0: Az eddig megjelent kritikák többsége pedig éppen az erkölcsi alapokon nyugszik, és tulajdonképpen ennek megfelelően ugye az, hogy Tibor Gáspárt esetleg felmentsék, vagy bűnösnek nyilvánítsák, az akár még évekbe is beletelhet, hiszen láttunk már erre példát korábban Szlovákiában is. De mikor jöhet el a tárgyaláson az a fordulópont, amikor neki magának is elképzelhető, hogy el kellene gondolkodnia azon, hogy legalább a dolog erkölcsi oldaláért valamilyen módon úgymond felelősséget vállaljon?
1: Hát erkölcsi szempontból gondolom, hogy az ellenőknek már régen el kellett volna gondolkodni azon, hogy egyáltalán vállalja-e az, hogy képviselni fogja az egész országot, mint alelnök a parlamentben. Tehát erkölcsileg elítélendő, az természetes. Jogilag viszont csak akkor jön el, hogyha őt jogerősen elítélik, mert úgy, ahogy ön azt említette, amennyiben most fogják őt úgy kezelni, mint elítéltet, akkor személyiségi pereket is indíthat a vádlott, annak ellenére, hogy ő vádlott, tehát személyiségi pereket is indíthat, vagy a sajtó, vagy az ellenzék képviselői ellen is. Erre volt már példa a múltban, nem, Szlovákiában nem emlékszem, hogy lett volna ilyen eset, de például Csehországban Andrej Babis is elítélték, vagy ha jól tudom, Olaszországban Bettino Craxi miniszterelnöknek is hasonló gondja volt.
0: És hogyha már magát az időtartamot említettük, ugye soha nem lehet megjósolni, hogy egy-egy ilyen per milyen hosszúra nyúlik majd, de talán az időtartamot némiképp fel tudjuk mérni. Ön mire számít? Rövidesen döntés születik majd, vagy elhúzódó, több évig is eltartó perre rendezkedne be?
1: Úgy látom, hogy ez egy nagyon szövevényes, nagyon bonyolult büntetőjogi ügy, és nagyon hosszú ideig fog húzódni. Maga a bíróság, ha jól emlékszem, 37 tárgyalási napot tűzött ki. Ez nem gyakori, hogy ilyen sok tárgyalási nap van. Maga a vádirat, az több száz oldalas. Maga az irat, az több ezer oldalas. Tehát én úgy gondolom, hogy főleg az miatt, hogy nagyon nehéz 10 vádlottal dolgozni a bíróságon, ez húzódni fog. Ez biztos, hogy úgy, ahogy tervezték jövő telén, februárban, márciusban úgy tervezték, hogy akkor lehet vége, tehát lehet döntést hozni. De ha első fokon döntést hoznak, abban esetben biztos, hogy a 10 vádlott közül valaki föllebezni fog. Ha nem a vádlottak, akkor az ügyész föllebezi. Tehát én föltételezem azt, hogy ez az ügy nem fog az első fokú bíróságon végződni, tehát nagyon sokáig fog húzódni, évekig fog tartani.
0: Hosszadalmas perre kell tehát berendezkedni, de mi történik majd akkor, hogyha bebizonyosodik esetleg, hogy Tibor Gáspár valóban bűnös, és azt már megbeszéltük, hogy mit jelenthet mindez a házelnök helyettes szempontjából, de hogyan hathat ez a SMER-re, tehát arra a tömörülésre, amelynek tagja, illetve jelöltje? Lehet esetleg bármilyen jogi következménye annak, hogy a törvényhozás alelnökének jelölték, és megtartották tisztségében Gáspárt?
1: Politikailag természetesen, hogy jogi kifejezést használjuk, súlyosbító körülmény ez a SMER-nek, ennek a politikai pártnak. Jogilag viszont azokért a jogügyletekért, amelyeket mondjuk ő most aláír, amelyeket ő megköt, ezért nem lesz felelős. Ugyanis a döntések, a bírósági ítéletek, azok a jövőbe szólnak. Tehát abban az esetben, hogyha egy év múlva, két év múlva, én azt mondom, hogy 2-3 év múlva, vagy inkább 2 év múlva, hogyha hoznak ítéletet ebben az ügyben, akkor abban az esetben ez csak a jövőbe fog szólni. Tehát amint jogerős lesz, nem a múltban, nem visszamenő hatája van a döntéseknek sem, nem csak a törvényeknek, de a döntéseknek, a határozatoknak, az ítéleteknek is, a jövőben van hatájuk. Tehát ilyen szempontból jogilag semmilyen következménye, semmilyen jogkövetkezménye nem lesz azoknak a jogügyleteknek, amelyeket ő megkötött.
0: És mi a helyzet azzal, hogy az elmúlt időszakban, mióta ez a választási ciklus megkezdődött, több olyan módosítást is elfogadtak, ami például Tibor Gáspárt is kedvezőbb helyzetbe hozhatja?
1: Igen, ez egy nagyon fontos, ez már jogi kérdésként is fölmerülhet. Tehát magyarán Tibor Gáspár ugye olyan törvényekről szavazott, amelyek számára kedveznek. Ilyen az a helyzet itt elfogultságról, tehát a parlamenti képviselő elfogultságáról lenne szó, ez szintén a házi rend ezt nem szabályozza. Tehát ki mondja ugyanazt, hogy nem szabadna ha közvetlenül érinti. De mivel a törvények azok nem személyre szabottak, hanem a törvényeknek általánosaknak kell lenni, tehát nagyon sok emberre, több ezer, több millió emberre vonatkoznak, ez miatt ezt a felelősséget is kivonni ezekből a viszonyokból, tehát kikövetkeztetni ezekből a viszonyokból nagyon nehéz. Tehát az ő felelősségeit adott, de jogilag nagyon nehéz megfogni, nagyon nehéz ezt a felelősséget kimutatni.
0: Tibor Gáspár Szlovákia történetének első olyan parlamenti alelnöke, aki társaival együtt egyebek mellett bűnszervezet létrehozásával és működtetésével, korrupcióval, valamint hivatali jogkörrel való visszaéléssel vádolnak. Arról, hogy vannak-e alkotmányos korlátai annak, hogy Tibor Gáspár a per ideje alatt is ellássa házelnök helyettesi feladatait, Mészáros Lajos volt alkotmánybírót kérdeztem. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A jelenleg is alakuló Tisza kormány politikusai gyakorlatilag az első pillanattól egy új korszak kezdeteként hivatkoznak az április 12-i választások eredményére. De mennyire állja meg a helyét a gyakorlatban az a felvetés, hogy Magyarországon jelenleg egy újabb rendszerváltás zajlik? A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban regionális híreink jönnek Csenger Ferenctől.
2: Tűzütött ki egy lakásban Érsekújvárban, az Új utcában hétfőn nem sokkal délután, tájékoztatott a nyitrai kerületi tűzoltó és mentőszolgálat. A lakás konyhájában csaptak fel a lángok, sűrű füst öntötte el a helyiségeket. Három ember tartózkodott a lakásban, ketten a mentők segítségére szorultak. A tűzoltók átvizsgálták a lakást, eloltották a tüzet, majd kiszellőztették a helyiségeket. Ellenőrizték, hogy nincsenek rejtett tűzforrások, ahonnan újra felcsaphatnak a lángok. Korszerű strandfürdő építését tervezi Zseliz önkormányzata. Butik Wellness Zselizovce néven megrendelték az építészeti tanulmány kidolgozását, amely kültéri medencékkel, fedett medencével, vízi attrakciókkal, wellness zónával és kiegészítő szolgáltatásokkal számol, tájékoztatott a városi hivatal. A tanulmányban modern, zöldtetős, megújuló erőforrásokat használó épület szerepel, az objektum a stadiontól a hídig vezető út déli oldalán épülne fel. Úszómedence, iskolai úszás oktatásra alkalmas medence, élmény és szabadtéri medencék, szaunavilág, sóbarlang, masszázshelyiség és egyéb szolgáltatások is szerepelnek a tervek között. Nyitra megye önkormányzata befejezte a 3/1474-es úthídjának felújítását a Lándor csatornán, Vágfüzesnél, a Komáromi járásban. A híd már működik, vége a több hónapos forgalomelterelésnek, tájékoztatott Branislav Becik megyeelnök. A felújítás tavaly augusztusban kezdődött, télen két hónapig szüneteltetni kellett a munkákat, de így is sikerült tartani a határidőt. A megye bő 700 ezer eurót költött a munkákra. Az elmúlt négy évben 84 hidat és áthidalást újított fel a megye, az év végéig számuk eléri a 108-at, jelentette be Becik.
3: Időjárás.
2: A délelőtt folyamán elszórtan előfordul csapadék, majd nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, megélénkülő északnyugati szél fúj.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom a Pozsonyba és Kassára vezető utakon. Sebességet mérnek Kassáról Gálszécs felé. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 36 perc. A politikusok és a közéleti kérdésekben állást foglaló véleményvezérek az elmúlt időszakban visszatérően párhuzamot vontak a 2026-os magyarországi választás után kialakult helyzet és az 1989-es rendszerváltás között, így kétségkívül érdemes visszatekinteni a közel 4 évtizeddel ezelőtt lezajlott folyamatokra. De melyek voltak az akkori átmenet legnagyobb hiányosságai? És milyen tanulságokat kellene levonni a történelmi kudarcokból azoknak, akik tényleg új alapokra szeretnék helyezni a politikai berendezkedést? A következő percekben Kaproncai Stefánia, a TASZ, vagy a Társaság az Alapjogokért korábbi igazgatója, emberjogi és demokrácia szakértő válaszol. A Tisza párt politikusai gyakorlatilag az első pillanattól kezdve egy új korszak kezdeteként hivatkoznak a választás eredményére. De mennyire állja meg a helyét a gyakorlatban az a felvetés, hogy Magyarországon jelenleg egy újabb rendszerváltás zajlik?
1: Annak nincsen egy elfogadott mércéje, hogy mitől nevezhetünk valamit rendszerváltozásnak, de az biztos, hogy két dolog nagyon fontos hozzá. Az egyik az az, hogy egy államnak, országnak a működését érintő nagyon sok kérdésben változás várható. Az, hogy ez a változás, ez kiterjed akár az állami berendezkedésre, a szabályozásoknak egy nagy részére, de általában arra is, hogy hogyan áll bizonyos problémákhoz, jelen esetben például a gyerekvédelemhez, vagy akár a médiához egy ország, azok mind-mind-mind olyan kérdések lehetnek, amikre, hogyha kiterjed a változás, az egy akkora kaliberű változás, hogy akkor már beszélhetünk rendszerváltozásról. A másik, az pedig egy olyan összetevő, amit talán még nehezebb megfogni, az pedig egy érzet, az, hogy a polgároknak, az adott országnak, a polgárainak egy jelentős része azt gondolja, hogy itt valami cezúra történik, itt valami nagy változás van. És azt gondolom, hogy ez is fennáll most ebben a helyzetben, hiszen nem csak az történt, hogy a polgároknak egy nagyon jelentős része szavazott a Tiszára, hanem azóta is látszik az, hogy a közbeszédben gyakorlatilag vita nélkül átment ez a rendszerváltás értelmezés, és hát egyre többen akarnának, hogyha most vasárnap lennének a választások a Tiszára szavazni, az is azt mutatja, hogy van egyfajta ilyen társadalmi megegyezés, a társadalomnak egy jelentős része azt gondolja, hogy itt valami nagyon új következik.
0: Nem véletlen tehát, hogy a politikusok mellett a közéleti kérdések kapcsán véleményt formáló személyek maguk is rendszeresen párhuzamot vonnak az április 12-én lezajlott voksolást követő időszak, illetve az 1989-es rendszerváltás között. De így, egy újabb fordulat küszöbén állva, miért érdemes visszanyúlni, adott esetben megvizsgálni egy korábbi, már befejezett rendszerváltást?
1: Amikor a múlthoz nyúlunk, egy múltban történt eseményhez összehasonlításra, akkor érdemes azzal kezdeni, hogy megnézzük azt, hogy mik a különbségek a mostani helyzethez viszonyítva. Természetesen a 89-90-es rendszerváltozás és a mai események között számos-számos különbség van. Akár csak azt nézzük, hogy itt egy választás eredményéről beszélünk, ott pedig egy megállapodás alapján létrejött helyzet után következett be egy választás. Vagy nézhetjük a nemzetközi helyzet különbségeit is, de akár azt is, hogy mit jelentett a nyilvánosság 89-90-ben, illetve mit jelent ma. Ugyanakkor mégis érdemes ezekhez a múltbéli eseményekhez visszanyúlni, hiszen vannak olyan dolgok, amiket csak akkor tapasztalhatunk, csak akkor értékelhetünk, amikor már időben visszafele tudunk nézni, hiszen a hatásokat, azokat akkor tudjuk nézni. És ezért érdemes ezeket a párhuzamokat megvonni.
0: Bár a pozitívumok és a vívmányok maguk is rendkívül fontosak, egy-egy ilyen váltás esetén mégis inkább a tökéletlenségek kerülnek a figyelem középpontjába, hiszen mindenki jobban szeretné csinálni, mint az elődei. De melyek a közel 4 évtizeden lezajlott folyamat legnagyobb hiányosságai, amiket most a féle intő példaként érdemes lehet észben tartani?
1: A rendszerváltás szakirodalma alapján két nagyon fontos hiányosságot emelnék ki, és mind a kettőt a társadalom szintjén érdemes vizsgálni. Nagyon sokszor elhangzott már, hogy egy elit megállapodás eredményeként jött létre a magyarországi rendszerváltozás, aminek az volt az eredménye, hogy a társadalom széles rétegei nem vettek igazán részt ebben a folyamatban. Szerepük volt abban, hogy létrejött ez a folyamat, hiszen elégedetlenségüket többféle módon kifejezték. Ugyanakkor magában a folyamatban, ahogy ez a megállapodás létrejött, nem vettek részt. Ez azt is jelentette, és ez az egyik első hiányosság, az az állami berendezkedés, azok az alkotmányos intézmények, amik így létrejöttek, ezek nem voltak átélhetőek számukra, az emberek számára. Ezek létrejöttek úgy, hogy külföldi mintákat néztek, nagyon okos emberek kialakították, hogy ez hogy lenne jó, de mégis a társadalomban nem volt annak egy megértése, hogy ez mire lesz nekik jó. És ezért éppen ezeket az intézményeket nem is éreztük annyira magunkénak. A másik pedig, a szintén itt a megállapodásból következik, az, hogy az elitek, a korábbi rendszer elitei is részt vettek ebben a megállapodásban, így nem történhetett meg az az elszámoltatás, amiben a korábbi rendszer hatalmasai, azok, akik a korábbi rendszerben visszaéléseket követtek el, azok elnyerték volna méltó büntetésüket. Ez azzal, hogy a rendszerváltás nem hozta be azt az ígért eredményt, hogy majd a társadalmi különbségek azok csökkennek, hiszen ez volt az egyik dolog, amit leginkább váltak az emberek a rendszerváltástól, itt azt is jelentette, hogy a társadalomban az igazságosság érzet, az, hogy itt valamilyen váltás történt, amiben igazság született, és mostantól majd erre az igazságra, erre építhetjük a következő rendszert, ez az érzet, ez nem valósult meg, és ez a kettő együtt, ez azt gondolom, hogy a legfontosabb olyan szempontból, hogy mi az a tökéletlensége a rendszerváltásnak.
0: Az, hogy nem történt meg a valódi szembenézés és elszámoltatás, illetve a jövő közös megalapozása is elmaradt, hogyan nyomta rá a bélyegét a társadalmi folyamatok alakulására. Gondolok itt arra, hogy milyen mindennapi, illetve gyakorlati következményei voltak annak, hogy ezeket a kérdéseket nem sikerült tisztázni.
1: Hétköznapi következménye az onnan indítanám, hogy nem alakult ki egyfajta bizalom a társadalomban az állami intézmények felé, vagy csak nagyon kevés intézmény felé alakult ki a bizalom. Ez egyébként a Kelet-Európára általában jellemző, hogy az emberek között és az intézmények felé való bizalom is alacsonyabb, mint mondjuk a nyugat-európai országok közül sokban. És ez azt jelenti, hogy ezek az intézmények a hétköznapokban nem tudják annyira ellátni a feladatukat, hiszen ha nem bízunk valamiben, akkor nem fordulunk hozzá. Ha valamilyen vitánk van, akkor nem bízunk abban, hogy majd a rendőrség azt segít megoldani, vagy a bíróságok majd segítenek azt elrendezni. Ennek nagyon komoly hatása van arra, hogy egyébként utána az emberek mennyire érzik azt, hogy az állam segít az ő problémáiknak a megoldásában, és ezzel elindulhat egy ilyen spirál, amiben egyre kevésbé bíznak az intézményekben, ez kihat arra is, hogy ezek az intézmények mennyire tudják ellátni a feladatukat. Mivel nem éreztük azt sokan, hogy ezek az intézmények képesek arra, hogy a mi hétköznapi problémáinkban megoldásokat nyújtsanak, ezért akkor, amikor ezeket az intézményeket úgymond támadta a Fidesz kormány, tehát 2010 és 2014 között például az Alkotmánybíróságnak a jogkörét csorbított, akkor mivel nem volt egy ilyen bizalom, nem volt egy ilyen megértés arról, hogy mire jó nekünk az Alkotmánybíróság, ezért nem is igazán léptek fel az emberek az Alkotmánybíróság védelme érdekében. De mondhatnám az ombudsman intézményének a példáját, aminek tényleg az lett volna a feladata, hogy megvédje az állampolgárokat akkor, amikor az állammal szemben úgy érzik, hogy a jogaik sérülnek. De mivel az ombudsmanok a rendszerváltás óta igazából ezt a szerepét nem tudták felépíteni az ombudsmani hivatalnak, aminek rengeteg oka van, és rengeteg összetevőből állhat, ezért nem is érezték azt az állampolgárok, amikor az ombudsmani hivatal élére egyre inkább csak politikailag elkötelezett ember került, nem érezték azt, hogy ez bármi gondot okozna az ő életükben, ergo nem is védték meg ezeket az intézményeket.
0: Az, hogy az állampolgároknak a korábbi rendszerváltás után nem alakult ki úgymond közvetlen kapcsolata az új állami intézményrendszerrel, milyen hatással volt ennek a hiánya a magyar demokrácia későbbi stabilitására?
1: Erre az előbb leírt folyamatra használom én azt a kifejezést, hogy az emberek nem lakták be a demokráciát, és valójában erre lenne szükség. És a belakás alatt azt értem, hogy nem csak, hogy értjük, hogy mire valók egyes intézmények, hanem azt is érezzük, hogy hogy ezek az intézmények, az alkotmánybíróság, a bíróság, a rendőrség, az ombudsman miért hasznosak számunkra. Nyilván ezeknek az intézményeknek nem csak az mutatja meg az értékét, hogy valamit hasznosnak tartanak el az állampolgárok, de nagyon fontos az, hogy akkor használjuk ezeket az intézményeket, hogyha érezzük azt, hogy ezek kihatással vannak azokra a problémákra, amikre nap mint nap találkozunk, hogy a gyerekünk megkapja-e azt az oktatást, hogy milyen egészségügyi ellátást kapunk, hogyha van egy idős hozzátartozónk, akkor arról csak nekünk egyedül az otthonunk magányában kell gondoskodni, vagy az állam segít ebben. És mivel ezekben a kérdésekben nem érezhették azt a magyar emberek, hogy számíthatnak az állami intézményrendszerre, ezért azt aztán később nagyon könnyű is volt lebontani.
0: Az ön által elmondottakból kiindulva, melyek a legfontosabb feltételei a valódi demokratikus átalakulásnak? Tehát melyek azok az eszközök, amikkel a felálló kormány csökkenteni tudja a korábbi rendszer visszarendeződésének esélyét?
1: Egy összehasonlító tanulmányból tudjuk azt, hogy az átmeneti igazságszolgáltatásnak, ami rendszerváltozásokkor szokott lezajlani, ennek része lehetnek akár perek, akár igazságfeltáró bizottságnak a létrehozása, amnestia vagy későbbi hivataltól való eltiltás, amit lusztráció néven is szoktak emlegetni. Szóval, hogy ebből az összehasonlító tanulmányból, ami 89 ország gyakorlatát vizsgálta meg, tudjuk azt, hogy az, hogy egy átmeneti igazságszolgáltatás folyamat jól lezajlik, annak van hatása arra, hogy később ne csúszson demokratikusan vissza egy autoritár állapotba egy demokrácia. Ez az egyik dolog, amit le lehet szögezni. Amit még le lehet szögezni, hogy ennek ez a hatás, ez részben a társadalomban, ilyen magatartás formákban valósul meg, tehát például fokozza a társadalmi részvételt az átmeneti igazságszolgáltatás, de azt is látjuk, hogy egyébként van hatása a választások integritására is, vagy arra, hogy a bírók, a bíróságok mennyire tudnak kontrollt gyakorolni a végrehajtó hatalom, vagyis a kormányzat felett. Tehát ez az, amit látunk. Szintén látjuk azt egyébként, hogy fontos szerepe van az igazságfeltárásban, bizottságoknak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy erre az alkalomra létrehozott bizottság, tehát nem egy parlamenti bizottság, ami szakértőkből áll, és az a feladata, hogy az előző rendszerben elkövetett bűnöket feltárja, a nyilvánosság, az állampolgárok számára ezeket megismertesse, az állampolgároknak legyen lehetősége elmondani azt, hogy őket milyen sérelmek érték, és ezután pedig a kormányzatnak ajánlásokat fogalmaz meg a záró jelentésében, hogy milyen intézkedéseket kellene végrehajtani. Ezek az intézkedések szólhatnak arról, hogy bizonyos társadalmi csoportokat kompenzálni kell, vagy hogy kell átalakítani például az oktatási rendszert, vagy akár mondjuk a rendőrséget, hogyha olyan konfliktusok is voltak egy országban. Én azt gondolom, hogy ilyen igazságfeltáró bizottságra nagyon nagy szükség lenne Magyarországon, három okból. Az egyik az, hogy van itt egy jelentős számú olyan szavazópolgár, akik a Fideszt támogatták, akik most szembesülnek azzal, hogy egy csomó hazugságot nyomtak az arcukba, akik most szembesülnek azzal, hogy egy csomó minden nem volt igaz, amire ők a döntéseiket alapozták, és nagyon fontos lenne, hogy ők ne rekedjenek kívül azon az ilyen rendszerváltó tömegen, ami most történik, hanem legyen lehetőségük információt szerezni és a véleményüket kialakítani, és minél inkább széles körül legyen az az értelmezési keret, ahogy majd visszatekintünk a NER másfél évtizedére. A második ok pedig az, hogy nagyon fontos volt Magyar Péternek a bocsánat kérése a parlament alakulóülésekor, tehát rengeteg csoportot ért sérelem. Rengeteg csoportot rekesztett ki az előző kormány, és fontos lenne ezeket hivatalosan is elismerni, és egy ilyen bizottság létrehozása, és annak aztán a jelentése, és főleg aztán az ajánlások átültetése az alkalmas lehet erre, hogy akár mondjuk az LMBTQ emberek, vagy a romákat ért sérelmeket ilyen módon lehessen kompenzálni. És a harmadik ok az pedig átvezet arra, ami szerintem a legeslegfontosabb lenne. A harmadik ok az pedig az, hogy most olyan zajlik egy ilyen elszámoltatás, sokat beszélünk arról, hogy ez meg az a szereplő mit tett hozzá a NER rendszeréhez, hogy médiaügynökségek hogyan terjesztették a propagandát, de ez elsősorban a közélet iránt érdeklődőket érik el. Tehát megint elsősorban azért az elit az, ami ebben igazán részt tud venni, hiszen ez újságokban, közéleti beszélgetésekben zajlik, és nagyon fontos lenne, hogy ez ne egy ilyen elit folyamat legyen, és én azt gondolom, hogy ez egy baromi fontos dolog lenne, hogy ez egy minél inkább részvételi dolog legyen, tehát minél inkább sok helyszínén, minél inkább közérthető nyelvezettel zajlanak le ezek a jöjjön létre a bizottságnak ez a folyamata, és azt is gondolom, hogy akár a Tisza szigeteknek lehet szerepe abban, hogy az adott településeken minél inkább tényleg széles kört érjenek el, akár a bizottság meghallgatásai, aztán meg az ajánlásai.
0: És ha az új kabinet valóban ezen a vonalon szeretne haladni, akkor mik azok a legsürgetőbb feladatok, amiket mielőbb el kell végezniük?
1: Azt is látjuk a szakirodalomból, hogy az ilyen átmeneti igazságszolgáltatás körébe tartozó eszközök tudják a polarizációt fokozni. Tehát szerintem az egy fontos feladat lenne, hogy ezt minél inkább ki tudjuk küszöbölni. Úgyhogy én a bizottság, az igazságfeltáró bizottság létrehozása során arra ügyelnék leginkább, hogy hogyan lehet ezt a csapdát elkerülni. És erre megint azt gondolom, hogy a részvételiségnek a komolyan vétele a legfontosabb tanács, az, hogy minél többen vehessenek részt ebben a munkában, hogyha a bizottság létrejön, akkor annak a szakértői gárdája, annak a tagjai, azok tényleg széles körben elfogadottak legyenek, hogy sok gesztus kell ahhoz tenni, hogy akár a Fidesz szavazók ezt ne egy ilyen leszámolásnak éljék meg, és közben egyébként ne is üresedjen ki ez a bizottság. Szóval a legfontosabb dolog, én azt gondolom, hogy minél inkább úgy meghatározni ezt a folyamatot, hogy ne erősítse a polarizációt.
0: A valódi siker tehát nem csupán a politikusokon múlik, valamilyen módon mindenkinek részt kell vállalnia a változás végrehajtásában. De hogyan tehetik hozzá a magukét ehhez a folyamathoz a társadalom egyes csoportjai?
1: Természetesen nem csak a magyar állam hozhatja létre ezt az igazságfeltáró bizottságot, illetve az elszámoltatásnak az egyéb intézményeit, hanem ezt egyébként állampolgárok is létrehozhatják. Azért lenne fontos, hogy ebben a magyar állam legalábbis elismerje ezt, mert aztán ez fontos ahhoz, hogy a javaslatokat aztán be tudják építeni. De a magyar emberek, a magyar polgárok pedig úgy tudnak ebben részt venni, hogy egyrészt jelzik azt, hogy a megválasztott képviselők felé, hogy erre szükség lenne, másrészt utána pedig részt vesznek magában a folyamatban, és úgy tekintenek erre, mint egy lehetőség arra, hogy végre a magyar társadalomnak legyen egy ilyen közös értelmezési kerete, egy közös alapja, amire aztán lehet építkezni.
0: A múlt lezárása mellett azonban a jövőt is meg kell majd alapozni valamilyen módon. De milyen elvek mentén kellene lefektetni ezeket az alapköveket?
1: Igen, azt gondolom, hogy ez a múlt, de hogy a jövővel is nagyon fontos lenne foglalkozni, hogy párhuzamot vonjak arról, avval, amit a rendszerváltás kapcsán mondtam. Az is látszódik, hogy itt a társadalom igazságérzetéről beszéltünk eddig, de kellene beszélnünk arról, hogy milyen demokratikus intézményeket, milyen alkotmányos berendezkedést akarunk. Van arról szó, hogy a Tisza egy hosszas alkotmányozási folyamatba kezdene bele, amiben sok mindenkit bevonnának, és a végén az is elhangzott, már hogy egy népszavazás lenne. Én azt gondolom, hogy nem elég, hogyha a végén van egy népszavazás, azt gondolom, hogy az egész folyamatot érdemes lenne sokkal inkább részvételi alapokra állítani. Erre jó módszer lehet a közösségi gyűlések módszertana, amivel sokféle a társadalmat reprezentáló állampolgárok csoportja jön össze, és megvitatnak egy kérdést, ami a megvitatáshoz kapnak szakértőktől segítséget, és aztán ez a megvitatás eredményeképpen pedig egy szabályozási javaslatot tesznek le az asztalra. Ilyennel egyébként nagyon komplex és nehéz problémákat is lehet megvitatni, és aztán javaslatokat tenni rá. Írországban van erre példa, például a melegházasság, illetve az abortusz szabályozás is ilyen közösségi gyűléseken alakult ki, aminek az eredménye aztán pedig egy népszavazás volt. Tehát itt is azt gondolom, hogy a társadalom minél szélesebb rétegeinek már a gondolkozásba való bevonása az iszonyatosan fontos lenne azért, hogy aztán ezeket az intézményeket magunknak érezzük, hogy ezeket aztán otthonosan tudjuk használni, és ezáltal be tudjuk lakni a demokráciát.
0: Ha összegezni szeretnénk a választói megrendelést arra vonatkozóan, hogy milyen ország felépítése a cél, akkor mik a legfontosabb ismérvek?
1: Ugye a Tisza az végig avval kampányol, hogy egy emberséges és egy működő országot építenek, és a részvételiség az, hogy az emberekre építenek, az is kezdetektől fogva ott volt a kampányban. Gondoljunk csak a Tisza szigetekre, amiknek hatalmas szerepe volt abban, hogy a Tisza ekkora sikert tudott elérni. Én azt gondolom, hogy ezek azok az elvek, amikre a választói megrendelés szól, komolyan vett részvételiségre, beleszólásra. Többször nem akarjuk megengedni azt, hogy a fejünk felett döntsenek, annak érdekében, hogy létre tudjon jönni egy olyan Magyarország, amiben a közszolgáltatások működnek, az emberek szolidárisak egymással, és az állam pedig emberségesen bánik a polgáraival. És ennek azt gondolom az az egyik alapja, hogy komolyan vesszük a múlttal való szembenézést is, nem csúszik át egy leszámolásba, de ettől még valóban feltárja az elkövetett bűnöket, de úgy, hogy abban a társadalom minél szélesebb rétegeit tudjanak részt venni, és utána pedig létre tud jönni egy jövőbe tekintő folyamat, amivel el tudjuk képzelni együtt, közösen, így már egy nagyobb csoport, nem csak azok, akik a Tiszára szavaztak, hogy milyen országot is akarunk.
0: A korábbi rendszerváltások kudarcairól és esélyeiről, valamint arról, hogy hogyan kellene belaknia a polgároknak egy valódi demokráciát, Kaproncai Stefániát, a TASZ, vagyis a Társaság a Szabadságjogokért korábbi igazgatóját, emberi jogi és demokrácia szakértőt kérdeztem.

0: Keressük majd a választ. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Az államfő bízik a további jó szlovák-magyar kapcsolatokban. Ismét légiriadó volt Kijevben. Fokozatosan megszűnik a csapadék, 19 fok várható, mondom a részleteket. Peter Pellegrini köztársasági elnök bízik benne, hogy Magyar Péter magyar kormány fővé választása után is folytatódnak a baráti és jó kapcsolatok Magyarországgal, és a Benes dekrétumokkal kapcsolatos kérdésekre is sikerül megoldást találni. Hozzátette, államfőként mindent megtesz, hogy az esetleges feszültséget vagy konfliktusokat minél gyorsabban elsimítsák, és a két ország visszatérjen a pragmatikus együttműködéshez. Hétfőn újságírók kérdésére válaszolva közölte ezt az államfő. Egyúttal üdvözölte a magyar kormányfő visegrádi négyek erősítésére vonatkozó kijelentését. Alexander van der Bellen osztrák államfővel tárgyalt hétfőn a kormányhivatalban Robert Fico miniszterelnök. A gazdasági helyzetről és a kormányfő moszkvai útjáról beszéltek. Tájékoztatta a szlovák hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya. A szlovák miniszterelnök és az osztrák államfő egyetértett abban, hogy olyan projektekre kell összpontosítania mindkét országnak, amelyek konkrét eredményeket hoznak a lakosság és a vállalkozók számára is a közlekedési infrastruktúra, az energiabiztonság és a versenyképesség területén, különös tekintettel az autóiparra. A találkozón szó esett a miniszterelnöknek a győzelem napja alkalmából tett moszkvai látogatásáról, és arról is, milyen kérdésekről tárgyalt a kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Júniusra napolták el a speciális büntetőbíróság besztercebányai kirendeltségén nagy figyelemmel kísért tisztító tűz Ocsisztyec ügy tárgyalását, amely egy bűnszervezet létrehozásának és működtetésének gyanújával foglalkozik. A rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb szintjein a 2012 és 2018 közötti időszakban. Az ügyész a terjedelmes vádirat felolvasását sem kezdte meg. Az elnapolás oka, hogy összevonták a vádat egy másik üggyel, amelyben Roman S. volt rendőr ellen folyik az eljárás. A két ügy összefügg, és ha nem vonják össze, kétszer kellett volna elvégezni a bizonyítási eljárást. Mind a 10 vádlott megjelent a bíróságon. A vád szerint a csoport Norbert B. közé csoportosulva tevékenykedett. A vádlottak többsége tagadja a bűnösségét, és politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást. A háromnapos orosz-ukrán tűzszünet lejárta után ismét légiriadó volt Kijevben. Az ukrán főváros fölött orosz drónok jelentek meg, a hatóságok arra kérték a lakosokat, maradjanak óvóhelyeken. A kijevi katonai közigazgatás vezetője Timur Tkachenko közölte, péntek óta első légiriadót rendelték el a városban. A május 9-én életbe lépett fegyvernyugvást Donald Trump amerikai elnök közvetítésével kötötték meg a győzelemnapi moszkvai ünnepségek idejére. A felek ugyanakkor a tűzszünet alatt is többször egymást vádolták annak megsértésével. A Fehérház Douglas Maestriánót jelölte az Egyesült Államok új pozsonyi nagykövetének. A pennsylvániai republikánus szenátor Donald Trump amerikai elnök támogatói közé tartozik. A nyugalmazott ezredes több mint 30 évig szolgált az amerikai hadseregben, részt vett az öbölháborúban és többször teljesített szolgálatot Afganisztánban. Politikai pályáját 2019-ben kezdte Pennsylvániában, 2022-ben pedig sikertelenül indult a kormányzói posztért. Douglas Mastriano korábban megkérdőjelezte Joe Biden 2020-as választási győzelmét, és jelen volt a Kapitólium ostromának napján is. A pozsonyi nagyköveti kinevezést még az amerikai szenátusnak is jóvá kell hagynia. Az Európai Unió szerint továbbra is elérhető cél, hogy Magyarország augusztus végéig hozzáférjen a befagyasztott uniós milliárdokhoz. Brüsszel a jogállamisági viták miatt korábban több mint 10 milliárd eurónyi támogatást és hitelt függesztett fel az Orbán Viktor vezette kormány idején. Az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter és kabinetje jelenleg az Európai Bizottsággal tárgyal a pénzek felszabadításáról. A Reuters szerint Budapest május végén új felhasználási tervet nyújthat be, amely a zöld gazdaságra, a digitalizációra és a válságállóság erősítésére épülne. Az uniós források kifizetésének legnagyobb akadálya nem a parlamenti támogatás, hanem a szoros határidő lehet.
1: Időjárás.
2: A délelőtt folyamán elszórtan

0: Jó reggelt kívánok!
1: Miben keresendő az ok, amiért a lakosok többsége nem tekinti prioritásnak a nyugdíjas éveire való felkészülést? Az érintettek ennyire megbíznak az állami nyugdíjrendszerben, vagy a döntésüket egyéb tényezők is befolyásolják?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és egy fontos dolog, mert a nyugdíjak témája az mindannyiukat érinti. Sokan kicsit így bagatelizálják a témát, hogy úgyse élik meg a nyugdíjat, viszont ezt arra kivetíthető, hogy minél távolabbi valami, annál kisebb hangsúlyt fektetünk a témára. Viszont friss felmérés alapján 64%-unk még mindig bízik az államban. Ez viszonylag magas szám, de ez is csökken. És egy érdekes szám is kijött ebből a felmérésből, hogy 55 év feletti emberek 70%-a tervez valamiféle munkát a nyugdíja során. Ez viszont már az reflektálja, hogy az emberek szembesülnek azzal, hogy a nyugdíjak azért nem lesznek olyan magasak, mint lehetnének, vagy mint azt várják. A fiatalabbaknál talán ott kicsit, hát ők vehetnék talán jobban, komolyabban a témát, ők nagyon távolinak látják ezt a nyugdíjat, és hát többnyire ők gondolják úgy, hogy a nyugdíjkorhatárt úgy sem élik meg, és csak 11%-unk érdeklődik a nyugdíj után. A nyugdíj az olyan dolog sajnos, hogy nem kopogtat mindig a hónap végén, és vagy nem jön rá számla, hogy be kell fizetni. A legjobb lenne, a legideálisabb lenne, hogyha már 20 évesen erre így fel tudna mindenki, vagy céltudatosan készülne, mert ilyenkor még a kicsiből vagy kis összegből is tényleg csodát lehet csinálni kis túlzással, viszont erre már később 40-45 év fölött sajnos nincs lehetőség. És még erre a statisztikára visszatérve, a lakosságnak csak a 17%-a az, aki elégedett a pénzügyi helyzetével, és amivel viszont én is így nagyon sajnos sokat találkozok, 22%-uknak viszont semmilyen tartalékuk nincs akár a következő hónapi extra kiadásokra sem. És így a kérdésnek a margójára tényleg csak a legnagyobb probléma talán nem az, hogy az emberek túlságosan így megbíznának az államban, hanem inkább, hogy túl későn kezdenek elfoglalkozni a saját jövőjükkel. Lehet, hogy a szociális biztosító erre is gondolt így a kimutatásukkal kapcsolatban, ami most újdonság, és erről talán fogunk is még beszélni.
1: És tulajdonképpen be is vezette a következő kérdést, hiszen ott folytatjuk, hogy az állam maga is azt szeretné, hogy a polgárok sokkal tudatosabbak legyenek és készüljenek a jövőre, és mindenhez egy úttörő újdonságot hívtak segítségül, hiszen ha néhány hete a kedves hallgatók már velünk voltak, akkor arról tudnak, hogy ebben a hónapban minden munkavállalót értesítenek arról, hogy előre láthatóan mekkora nyugdíjra számíthatnak majd. Akkor azonban arról még nem tudtunk szót ejteni, hogy mit is tartalmaznak ezek a bizonyos értesítők. Mostanra azonban jó néhány érintett már készhez kapta a szóban forgó tájékoztatót. De mennyire hatott kiózanítóan az egyénekre ezeknek a leveleknek a tartalma? Tehát melyek azok a legfőbb tanulságok, amikre ezek az előrejelzések rámutattak?
0: Így van, így van. Hát röviden erről az előrejelzésről annyit kell tudni, hogy én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Szerintem erre már lett volna igény sokkal korábban is, de először kapunk egy ilyen információt, ez egy informatív nyugdíj előrejelzés. Ezt május végéig 3,5 millió munkavállaló fogja megkapni postán, e-mailben vagy ebben a Slovensko.sk portálon. Mindenki, aki az előző év végéig legalább egy napot is ledolgozott, az ezt előrejelzést meg fogja kapni. Na most lesz ebben több adat, mindjárt erre kitérek, de ezeknél a legfontosabb az, hogy minél többet dolgozott már valaki, vagy volt vezetve ugye a szociális biztosítóba, annál pontosabb is lesz aztán ez az előrejelzése, és az utolsó két év az mérvadó, szóval, hogyha valakinél utolsó két évben sokkal magasabb járulékok voltak elvezetve a szociális biztosítóba, annak akár meglepően magas előrejelzés is jöhetett erre a nyugdíjra, és amit még fontos tudni, hogy a szociális biztosító viszont a jelenlegi demográfiai helyzetet vette alapul a jövőbeli nyugdíjaknak a kifizetéséhez, erre majd még lehet később kitérünk. És aki az előrejelzést megkapja, annak szerintem három dolgot mindenképp érdemes figyelni. Az első adat ebből a kimutatásból, vagy az előrejelzésből, az a, nehogy mennyi lenne a várható nyugdíja. Itt lesz egyébként három

0: forgatókönyv is, egy optimista, egy pessimista és egy ilyen realista szenárió. Ez attól függ, vagyis hát úgy lettek kiszámolva, hogy majd a gazdaság az milyen ütemben fog teljesíteni. A második dolog az pedig az, hogy hány éves korukban érnék el majd a nyugdíjkorhatárt. Ez is egy nagyon fontos adat. A harmadik pedig, hogy mekkora különbség várható a nyugdíja és az életszínvonal között. Ez az úgynevezett ilyen nyíron áhradi, vagy a nyugdíj helyettesítési arány, tehát hogyha például a kokáért valaki keres 1500 eurót bruttóban, és kijön neki az előrejelzés, hogy 500 euró lenne a nyugdíja, akkor az élet színvonala harmadára esik vissza. A kimutatásnál még talán annyi fontos, hogy a jövőbeni, erre nagyon sokat kérdeznek, hogy a jövőbeni nyugdíj összege található viszont mai pénzértéken átszámolva.
1: És tulajdonképpen az ön által említett információk közül az egyik legsokkolóbb adat az feltehetően a nyugdíjkorhatár emelkedése volt, hiszen a fiatalabbak elég meredek számokat láttak papírra vetve, és ahogy a beszélgetésünk elején említett felmérés is rámutatott, ezek az adatok nem igazán vannak összhangban a lakosok elvárásaival, hiszen a polgárok többsége már úgy 60 éves kora környékén vissza szeretne vonulni, hogy nyugdíjasként is boldog és teljes életet élhessen. De mi az áloga annak, hogy valaki tényleg így idő előtt és teljes nyugalomban hátradőlve kiléphessen a munkaerőpiaci mókuskerékről, mivel már minden fedezet adott?
0: Így van. Hát nagyon sok előrejelzésben, és én is így akikkel így találkoztam, vagy beszélgettünk róla, sokak meg 69 éves korukban, vagy után jött ki ez a kimutatás, ez a informatív nyugdíj előrejelzés, hogy majd akkor mehetnek nyugdíjba. Itt egy nagyon fontos problémát jó tudatosítani, az, hogy jelenleg egy nyugdíjasnak a nyugdíjára 2,5 munkavállaló szükséges ahhoz, hogy ez a nyugdíj következő hónapban ki legyen fizetve. Viszont az előrejelzések szerint sajnos 20-30 év múlva már csak másfél munkás fog esni egy nyugdíjasnak a nyugdíjára, ahhoz, hogy ez a nyugdíj ki legyen következő hónapban aztán neki fizetve. És hát ez véget muszáj a nyugdíjkorhatárt is emelni, hogy több munkavállaló legyen a gazdaságban, és sajnos ezt nem fogjuk tudni semmilyen szinten elkerülni. Ezért is jöttek ki ezek a magas nyugdíjkorhatárok ezekben a előrejelzésekben, és itt nagyon fontos tényleg az, hogyha valaki korábban is el szeretne mondjuk menni nyugdíjba, akkor ne csak az államra hagyatkozzon, ez nagyon-nagyon fontos, és hát itt több felkészülés, vagy hát több pillére ajánlom támaszkodni. A legfontosabb az, hogy minél korábban el kell ezt kezdeni, minél korábban valamilyen összeget félretenni, befektetni, erre majd még lehet, hogy kitérünk. A másik az, hogy rendszeresen, minden hónapban, szóval nem csak valamilyen időn belül párszor egy évbe, ne csak bankszámlán tartsuk a pénzt, hanem azt ideális esetben be kell valahogyan fektetni. Hosszú távban gondolkodjunk, és tényleg mindenképp pozitív, hogyha valaki kihasználja másik pillért, harmadik pillért, és mellette akár van valamilyen különböző befektetési alapokat kihasznál. Ez mindenképp pozitívan tud aztán arra is hatni, hogy korábban el tudjon menni nyugdíjba. Nagyon sok megoldás erre a helyzetre sajnos nincs, szívesen mondanák mást is, de hogyha hamarabb nyugdíjba szeretnénk menni, akkor ezeket a lehetőségeket ajánlom kihasználni.
1: A kulcs tehát a tudatos felkészülés, illetve az, hogy minél előbb megkezdjük ezt a körültekintő felkészülést a visszavonulásra, és ennek kapcsán a korosabb polgárokban gyakran felmerül az az érzés, hogy ők már rég lecsúsztak arról, hogy anyagi védőhálót építsenek, de valóban van olyan, hogy valaki lekéste a nyugdíjra való felkészülést?
0: Hát nyugdíjra való felkészülést, én azt szokom mondani, hogyha engem is kérdeznek, hogy bármikor elkezdi az ember, mindig jobb, mintha nem kezdeni el soha, szóval inkább jobb később, mint soha, de a legfontosabb az, hogy tényleg gondoljunk rá. Van, aki ezt a nyugdíjra való felkészülést, hát rosszabb esetben 50 éves kora után kezdi el, amikor az ember már jobban szembesül azzal, hogy bizonyít már valamit fel kellene készülni, félre kellene tenni, be kéne fektetni, de nagyon sok fiatal is erre gondol, ami szerintem pozitív, és hogy visszakanyarodjuk erre az előrejelzésre, szerintem ez az előrejelzés is nagyon sokaknak aztán fel fogja nyitni így a szemét, hogy hogy amikor szembesülnek azzal, hogy tényleg mennyi nyugdíjat várhatnak, és mikor fog kellenük elmenni nyugdíjba, akkor nagyon sokakat ez motiválni fog arra, hogy valamilyen szinten gondoljanak a nyugdíjukra, befektessenek valamit, utána nézzenek, hogy mennyi megspórolt pénzük vannak mondjuk befektető alapokba, vagy a pilléreikbe, úgyhogy ez szerintem mindenképp pozitív lesz a jövőre nézve. És hát a legfontosabb, amit én mindenkinek ajánlani szokok, hogy minél hamarabb. Tehát akár 20 éves korban elkezdeni, tényleg 20-30 euróval már csak a szokást kialakítani, tehát az a legjobb.
1: A szlovákiai polgárok többsége 60 éves kora környékén szeretne visszavonulni, arról azonban sokan hajlamosak megfeledkezni, hogy a korai nyugdíj egyik záloga a tudatos anyagi felkészülés. De mi a teendő, hogyha valaki élete alkonyán sem szeretne szűkölködni, és mikor érdemes elkezdeni a felkészülést, hogy annak valódi hatása legyen? Az elmúlt percekben erről is beszélgettünk Szabó Tamás pénzügyi tanácsadóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá, és velünk volt ma reggel.
0: Én is köszönöm, további szép napot!

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Rohamtempóban alakul az új Tisza kormány, amely egyik legfontosabb kampányígérete a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozása volt. De mi az áloga, hogy a hamarosan felálló új kabinet valóban teljesíteni tudja az elszámoltatásra vonatkozó vállalásokat? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Csenger Ferenci a szó.
2: Tűz ütött ki egy lakásban Érsekújvárban, az Új utcában hétfőn, nem sokkal délután, tájékoztatott a nyitrai kerületi tűzoltó és mentőszolgálat. A lakás konyhájában csaptak fel a lángok, sűrű füst öntötte el a helyiségeket. Három ember tartózkodott a lakásban, ketten a mentők segítségére szorultak. A tűzoltók átvizsgálták a lakást, eloltották a tüzet, majd kiszellőztették a helyiségeket. Ellenőrizték, hogy nincsenek rejtett tűzforrások, ahonnan újra felcsaphatnak a lángok. Korszerű strandfürdő építését tervezi Zseliz önkormányzata. Putik Wellness Zselizovce néven megrendelték az építészeti tanulmány kidolgozását, amely kültéri medencékkel, fedett medencével, vízi attrakciókkal, wellness zónával és kiegészítő szolgáltatásokkal számol, tájékoztatott a városi hivatal. A tanulmányban modern, zöldtetős, megújuló erőforrásokat használó épület szerepel, az objektum a stadiontól a hídig vezető út déli oldalán épülne fel. Úszómedence, iskolai úszás oktatásra alkalmas medence, élmény és szabadtéri medencék, szaunavilág, sóbarlang, masszázshelyiség és egyéb szolgáltatások is szerepelnek a tervek között. Nyitra megye önkormányzata befejezte a 3/1474-es úthídjának felújítását a Lándor csatornán, Vágfüzesnél, a Komáromi járásban. A híd már működik, vége a több hónapos forgalomelterelésnek, tájékoztatott Branislav Becik megyeelnök. A felújítás tavaly augusztusban kezdődött, télen két hónapig szüneteltetni kellett a munkákat, de így is sikerült tartani a határidőt. A megye bő 700 ezer eurót költött a munkákra. Az elmúlt négy évben 84 hidat és áthidalást újított fel a megye, az év végéig számuk eléri a 108-at, jelentette be Becik.
3: Időjárás.
2: A délelőtt folyamán elszórtan előfordul csapadék, majd nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, megélénkülő északnyugati szél fúj.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom a Pozsonyba és Kassára vezető utakon. Sebességet mérnek Kassáról Gálszécs felé. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 36 perc. Magyar Péter egyik legfontosabb kampányígérete a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása volt. A jogtalanul megszerzett köztulajdon visszavételére vonatkozó vállalások nagy port kavartak, a Tisza párt április 12-i kétharmados győzelme óta pedig mindenki azt találgatja, hogy hogyan váltja majd tettekre korábbi célkitűzéseit az új miniszterelnök. De valóban visszaszerezhetőek azok a nemzeti javak, amik időközben elveszítették közpénz jellegüket? A következő percekben erről is beszélgetünk majd dr. Horváth Lóránt ügyvéddel, az ügyvédkör elnökével, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A felvezetőben is említett Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása tulajdonképpen része annak az elszámoltatásnak, amely végrehajtására az új magyar miniszterelnök korábban többször is ígéretet tett. A közérthetőség érdekében kérem kezdjük azzal, hogy melyek azok a bűncselekmények, amelyek gyanúja egyáltalán felmerül, hogyha szóba kerül az elszámoltatás ügye.
1: Igen, mindenek előtt hagyj kezdjek azzal, hogy ne elszámoltatásnak hívjuk, hanem felelősségre vonásnak, és ez egy büntetőjogi felelősségre vonás. Én értem, hogy az elszámoltatás jobban hangzik, de ez ténylegesen nem az. És nem is a politika dolga, tehát a politika dolga lenne az elszámoltatás, a büntetőjog dolga pedig a felelősségre vonás. Hogyha két része kell osztanunk ezt az egész ügycsoportot, az egyik része a hivatali bűncselekmények, tehát amit maguk a hivatalok követnek el, vagy a hivatalnokok követnek el, a másik pedig a gazdasági szereplők, akik részt vesznek ebben, tehát erre a két csoportra tudjuk szétosztani ezeket a cselekményeket.
0: Visszaszerezhetőek egyébként ezek a pénzek jogszerűen?
1: Minden további nélkül. Az állam jelenleg is számos, és azt mondom, hogy tömegével folytat eljárásokat különböző bűncselekmény, gazdasági bűncselekmény típusokban, ahol vagyonokat foglalnak le, és vagyonokat szereznek vissza, mert megkárosították az államot. Tehát itt sincs ennek akadálya. Attól függetlenül, hogy esetleg ezek külföldön vannak, nincs semmi akadálya annak, hogy ezeket az állam jogszerűen visszaszerezze.
0: Ahhoz, hogy ezeket a pénzeket tényleg vissza lehessen szerezni, feltehetően nem árt ismerni magát a rendszer működését sem, de hogyan és miként mehettek végbe ezek a visszaélések, amely eredményeképp ez a vagyon, hogy klasszikusokat idézzünk, elveszítette a közpénz jellegét?
1: Gyakorlatilag úgy, hogy az állami jogalkotás a piac igényei szerint ment végbe, és ezáltal olyan jogszabályok születtek, amik lehetőséget adtak arra, hogy a piaci szereplők ilyen vagy olyan módon állami vagyonhoz, jelentős állami vagyonhoz jussanak. Tehát ennek ez volt a technikája. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a jogszabályok, törvények jók voltak, hanem ez azt jelenti, hogy megvoltak azok a kiskapuk, amit a gazdasági szereplők ki tudtak használni, és ezt meg is tették.
0: A felelősségre vonás kapcsán talán arra is érdemes kitérnünk, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere vagy a NER alatt létrejött egy új típusú az állami, illetve a magánszféra határán álló úgynevezett politikai tulajdon. Erről mit érdemes tudni pontosan?
1: Politikai tulajdonnak azt nevezzük, amikor állami pénzeszközök felett kezd el, vagy inkább úgy magyarázom, hogy állami pénzeszközök felett kezdenek el maguk a politikusok rendelkezni, mint hogyha saját magánvagyonuk lennének. Ez nyilván, hogy egy elítélendő dolog, és nem is erre kaptak felhatalmazást, de azt látjuk például az MNB ügyben is, még számos más ügyben is, hogy ezek a vagyonok egyszerűen egyszerű politikai döntések alapján kerültek el magánkézbe, és ott kerültek felhasználásra.
0: A felelősségre vonásnak azonban lehetnek bizonyos akadályai, és bár azt említette, hogy például az nem jelenthet különösebb gondot, hogyha az az adott vagyon már kikerült az országból, az idő múlása azért nehezítő tényező lehet. De mit érdemes tudni magáról az elévülésről, ami ebben a kontextusban érdekes lehet? Tehát, hogyha van valós szándék ezen ügyek kivizsgálására, akkor a kabinetnek mennyire kellene gyorsan cselekednie, hogy ne ütközzenek bele az elévülési időjelentette falba?
1: Hát mindenképpen taktikus lenne ezeket a büntető eljárásokat mi hamarabb megindítani. Az általános elévülés az 5 év, ezen túlmenően a különböző bűncselekmény típusoknál változik az 5 év, tehát magasabb is lehet, ami azt jelenti, hogy amennyiben a büntetési tétele egy bűncselekménynek mondjuk 10 év, akkor annak 10 év lesz az elévülése. Tehát itt szerintem nem is az elévülés lett itt az érdemi kérdés, hanem az, hogy ezek a vagyonok egyáltalán megvannak-e. Nyilván, hogy az ingatlan vagyonok azok megvannak, tehát elérhetőek, különböző gazdasági társaságokban szereplő részesedések, részvények, stb. Ezek valószínűleg megvannak, viszont a készpénzben fellelhető vagyonnak egy része biztos, hogy nem lesz meg, és nagyon nehéz is lesz a nyomára akadni.
0: És hogyha már ezt a nyomára akadás kérdést említi, akkor ugye többször szóba került a külföldre vitt vagyon ügye, visszaszerezhető ugyan a pénz, ahogy ön már leszögezte, de mennyiben bonyolítja a visszaszerzésre irányuló törekvéseket az, hogyha már nincs az országban ez a vagyon?
1: Hát nyilván ugye ez megint egy időkérdés lesz, tehát amíg az országban van, addig a magyar hatóságok tudnak részletesen utána menni. Abban a pillanatban, ahogy egy külföldi állam területére kerülnek, akkor bűnügyi jogsegély útján tudnak adatokat, információkat, esetleg eljárási cselekményeket végezni egy külföldi országban, és ennek a vagyonnak a kiadatásáról rendelkezni. Ez mind-mind sajnos időigényes, tehát ez ellene játszik annak, hogy ezek a folyamatok gyorsan lezajlódjanak.
0: És mennyiben segítheti elő az ügyek felgöngyölítését az, hogyha egy másik korábbi ígéretnek megfelelően Magyarország valóban csatlakozik az európai ügyészséghez?
1: Az európai ügyészség nem egy mindenható szerv, tehát nyilván, hogy vizsgálatokat lefolytathat, de a munka oroszlán része egyértelműen a magyar nyomozóhatóságok és az ügyészség kezébe fog kerülni, és az ő hozzáállásuk fogja meghatározni, hogy ezek a folyamatok mennyire lesznek gyorsak. A vagyon visszaszerzési hivatal és védelmi hivatal kapcsán egyelőre részletes információ nincs arról, hogy ez milyen szerkezetben fog felállni, melyik minisztérium alatt fog pontosan működni, milyen jogkörökkel fog rendelkezni, lesz-e nyomozati jogköre, lesz-e vádemelési jogköre, milyen eszközöket vehet a nyomozáshoz igénybe, ezeket még egyelőre nem látjuk, tehát abból indulunk ki, hogy a hatályos jogszabályok szerint a jelenleg létező nyomozóhatóságok és ügyészségek fogják ezeket az eljárásokat lefolytatni.
0: Az új hivatal felállt a kapcsán ugyanakkor felmerül az is, hogy a szakmában eleve óriási a kapacitás hiány, illetve szakmai kiüresedés is tetten érhető már az állami szervek esetében is, és itt sokan kétségbe vonják, hogy mennyire megvalósítható ilyen körülmények között az, hogy egyáltalán felálljon egy teljesen új hivatal, mint amilyen a vagyon visszaszerzési is lehet, amiről Magyar Péter beszél. Ön hogy látja ezt a kérdést?
1: Én is ezt több interjúban megerősítettem, tehát alapvetően azt gondolom, attól függetlenül, hogy erős politikai szándék van arra, hogy a felelősségre vonás megtörténjen, ennek kell egy kapacitás hátteret biztosítani, tehát a nyomozati szerveket olyan szintre kell hozni, hogy ők képesek legyenek ellátni a feladatokat. Egy számot mondok önnek, nagyjából gazdasági bűncselekmények területén a NAP bűnügyi szerve évente 3500-4500 ügyet indít. Amit most meg kellene indítani nyomozást, az én becsléseim szerint legalább 7000, tehát a folyamatban lévő ügyek, a keletkező ügyek, és plusz ez a 7000 szám, ez olyan szinten terhelné le jelenleg a kapacitásokat, hogy a hatóságok megfulladnának. Tehát itt egyértelműen azt kell a hatóságnak értékelni, illetve azt a problémát kell megoldani, hogy megfelelő mennyiségű személyzet, illetve szaktudás koncentrálódjon ebbe a hivatalba. Ez nem lesz egyszerű feladat.
0: És kihívható ilyenkor segítségül, tekintve, hogy ugye kapacitás hiány adott, a szakmai kiüresedés adott, tehát ki lehet az, aki mentő övet nyújthat az érintetteknek, illetve az illetékeseknek?
1: Én azt gondolom, hogy a nyomozásoknak a legnehezebb része az alapstruktúrának a felderítése. És ehhez én azt gondolom, hogy taktikus lenne, vagy pedig szakszerű lenne bevonni esetleg külső tanácsadó cégeket. És itt el is magyarázom, hogy értsék a hallgatók, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy egy elkövetésnek van egy úgynevezett elkövetési térképe. Ezt az elkövetési térképet kell első körben felrajzolni a hatóságnak, hogy lássuk, kik a szereplők, milyen tranzakciók mentek végbe, hova került a pénz, ki kivel volt kapcsolatban. Ezek több ilyen nagy, akár képileg is megjeleníthetők, és jellemzően ezek egyébként ilyen képi formában is leképzednek. És ennek a felállítása a nyomozásnak az alapkérdése. Ehhez én azt gondolom, hogy külső tanácsadók igénybevétele szinte elkerülhetetlen lesz, mert olyan mennyiségű adatot kell feldolgozni a hatóságnak, amire nagy valószínűséggel nem lesz kapacitása. Hogyha ezek az elkövetési térképek rendelkezésre állnak, akkor azt követően már akár egy gyanúsítás is közölhető, akár tanúkihallgatásokat le lehet folytatni, tehát visszakerülhet egy normális kerékvágásban nyomozás. De ez az első lépés, és azt gondolom, hogy ehhez a külső tanácsadóknak a közreműködése az szinte elengedhetetlen lesz.
0: Hogyha nemzetközi szintéren kezdünk nézelődni, akkor arra jutunk, hogy az, ami Magyarországon történt, nem teljesen egyedi eset, hiszen az elmúlt években több olyan korrupciós ügyet is sikerült felgöngyölíteni külföldön, ahol összefonódtak a kormányzati és az üzleti körök valamilyen módon. De akadnak esetleg ezek között olyan példák, amik mondjuk irányadóak lehetnek arra vonatkozóan, hogy mi várható majd Magyarországon?
1: Nyilván, hogy a bűncselekményeknek a java része egyébként határon átnyúló, tehát itt mi az ügyvédi gyakorlatban is ritkán találkozunk olyannal, hogy ne lehessen valamilyen külföldi szállat bonyolítani. A hatóságoknak viszonylag bejáratott technikája van arra vonatkozóan, hogy ezeket a ügyeket hogyan tudja lebonyolítani. Az, hogy most pontosan ezeknél az ügyeknél teszem azt mondjuk Európai Uniós országokban bekövetkezett egyéb példák mennyire tudnak mintául szolgálni, erről nem tudok nyilatkozni sajnos.
0: Azt azonban látni lehet, hiszen a Medián legfrissebb néhány nappal ezelőtt közzétett felmérése is rámutat, hogy a lakosok kétharmada azt szeretné, hogyha lenne valamilyen nem elszámoltatás, tehát ahogy jelezte, ne éljünk az új miniszterelnök, illetve a kabinet szókincsével, hanem felelősségre vonás, és azt szeretnék a polgárok, hogyha ebből bizonyos magasrangú politikusok sem maradnának ki. De azok a lehetséges eljárások, amik megindulhatnak majd feltehetően az új kormány tényleges felállta után, amikről eddig beszélgettünk, mennyiben tehetnek eleget ennek az úgymond lakossági elvárásnak vagy megrendelésnek?
1: Én azt gondolom, hogy a lakosság igénye ez irányban teljesen jogos. Tehát itt olyan dolgok történtek az elmúlt 16 évben, amelyek nem múlhatnak el következmények nélkül. És hogyha a magyar társadalom ezzel nem fog szembenézni, akkor gyakorlatilag bűnrészese ennek, cinkosa, szemet huny felette, hát megtörtént, hát ez van, ellopták a pénzt, nem baj, majd akkor a következő kormány valahogy rendbe teszi. Tehát én azt gondolom, hogy ez szükségszerű és elkerülhetetlen, hogy azok a politikai szereplők is, akik ebben részt vettek, azok is bíróság elé álljanak és feleljenek a tettükért. Azt, hogy ezt végre tudja hajtani az új kormány, hát én nagyon bízom benne. A politikai szándék megvan, itt már csak apparátus és kapacitás kérdés lesz az, hogy mennyire lehet az ügyeknek utána menni.
0: És kik lehetnek majd érintettek, akár a legmagasabb politikai körökig is elnyúlhatnak majd a nyomozás szálai?
1: Én azt gondolom, hogy nem akár, hanem biztos, hogy el fognak nyúlni. Tehát gyakorlatilag, és egy posztomban beszéltem erről most legutóbb, hogy a múlt politikai rendszerünk az nem egy gazdasági, üzleti közösségként, egy etikusan működő társaságként tevékenykedett, hanem ténylegesen egy bűnszervezetként. És amit látni szoktunk a bíróságokon, nyomozásokon, mint ügyvédek, az pont ezt mutatja, a bűnszervezetek pont ugyanígy omlanak össze, és a központi elkövetői kör kivonásával, a pénzcsapok elzárásával, a stróman rendszerek összeomlásával bekövetkezik az, hogy az alsóbb szintek terhelő vallomásokat tesznek felfelé, és én szinte biztos vagyok benne, hogy ezek a legmagasabb politikai köröket is el fogják érni nagyon rövid időn belül.
0: És ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, mármint, hogy felgöngyölíthetőek legyenek ezek az ügyek, kellett az az óriási felhatalmazás is, amit a Tisza párt a választásokat követően kapott. Ugyanakkor egyes értelmezések szerint a korábbi kormányzat esetében is a kétharmados többség, amivel most a Tisza párt is rendelkezik, volt a fő ok, amiért sikerült mondhatni intézményesíteni a korrupciót. Hogyan kellene tehát sáfárkodnia az új kabinetnek ezzel a saját kétharmados többségével, hogy ezt az óriási felhatalmazást jól, illetve a jogállamiság alapelveit tiszteletben tartva használják fel a céljaik megvalósítására?
1: Én azt gondolom, hogy az Európai Unión belül számos olyan ország van, ahol kiforrott rendszere van a korrupció elleni küzdelemnek. Tehát Magyarországnak magyar jogrendszernek egy olyan fékekkel és ellensúlyokkal, illetve jelzőrendszerrel ellátott új jogrendszert kell felállítania, ami csökkenti a korrupciót. Nyilván, hogy ez 100%-ig nem szüntethető meg, vagy legalábbis egy olyan társadalmi változásnak kellene végre elkezdődnie, vagy végbe mennie, ami rövid időn belül nem fog bekövetkezni, de maga az intézményrendszer is garancia lehet arra hosszú távon, hogy a korrupció mértéke az minimálisra csökkenjen Magyarországon.
0: És hogyha visszakacsintunk a vagyon visszaszerzés ügyére, akkor azt hogy kellene kivitelezni úgy, hogy az ne önkényes vagyonelkobzás legyen?
1: Hát a büntetőeljárás keretein belül kell lefolytatni ezeket a vizsgálatokat, és akkor nem lesz az. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg a hatóságok abszolút készek arra, és ez a tapasztalatunk, például itt volt az Aranykomba ügy, amit szintén mi képviseltünk, azt látjuk, hogy a hatóságok képesek úgy tevékenykedni, hogy a jogszabályoknak eleget tegyenek. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a hatóságokban is megvan az a szándék, hogy ezeket az ügyeket korrekten és a jogszabályoknak megfelelően visszaélésektől mentesen bonyolítsák le.
0: A szakmai társadalom egy részében viszont kérdések merültek fel arra vonatkozóan, hogy mi lehet a sorsa azoknak az eljárásoknak, amik mondjuk a jövőben meghozott törvények alapján indulhatnának el. Ezek szerint inkább a már meglévő jogrendre kéne valamilyen módon támaszkodni, vagy valóban valamilyen módon mégiscsak elengedhetetlen, hogy a jogállamiság egy új szintre emelkedjen azáltal, hogy a jövőben is zajlik majd egyfajta törvénykezés, amire ezek az eljárások épülnek majd.
1: Igen, a kérdés az kettős. Egyrészt a múltnak a feltárása az mindenképpen a hatályban lévő jogszabályok, tehát a régi jogszabályok alapján kell, hogy történjen, és ettől nem is nagyon lehet majd eltérni, mivel a visszamenő hatály ezt nem engedi, visszamenő hatály tilalma ezt nem engedi. Tehát, hogyha most hozna az országgyűlés egy jogszabályt, büntető törvénykönyvet módosítaná, akkor azt nem lehetne alkalmazni a korábban elkövettettekre. És emellett, meg nyilván, hogy változtatni kell a rendszeren, és olyan szintű változtatásokat kell végrehajtani, amely érinti az alaptörvényt. Én most már alkotmánynak nevezem, mert bízom benne, hogy át is fogják keresztelni az alaptörvényünket alkotmányra, és nem fognak ennyiszer módosításokat eszközölni rajta. Tehát az egész jogrendszerünknek a teljes megváltoztatása szükséges ahhoz, hogy itt a jogállamiság ténylegesen visszatérjen Magyarországra.
0: A szakértők többsége úgy véli, hiba volna, ha a magyarországi kormányváltást követően nem teljesülnének a vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatos korábbi ígéretek. A megvalósítás azonban nem épülhet politikai bosszúra. De kivitelezhető a magántulajdonba került állami pénzek visszavétele úgy, hogy közben a jogállamiság elvei se sérüljenek? Az elmúlt percekben erről is beszélgettünk dr. Horváth Lóránt ügyvéddel, az ügyvédkör elnökével. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm, viszont hallásra.
2: Pátria Rádió. Rozsnyó, FM 105,9.
0: És 8 óra 54 perckor nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba május 12-én kedden. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Gasparik Maja várja majd önöket. A hangmérnök Vasies Olivia és a zenei szerkesztő Puha József nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották. Minden jót, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Jó reggelt, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek május 12-én. Úgy tűnik, hogy tényleg megérkeztek most már ide hozzánk a fagyos szentek, és egy kicsit inkább borúsabb arcát mutatja az időjárás. Szerencsére azért faggyal úgy tűnik egyelőre nem kell számolnunk, de itt a Nappaliban ma mindenképpen teszünk arról, hogy jó hangulatból ne legyen hiány. Inspiráló beszélgetések, érdekes történetek és jó zenék lesznek itt velünk egészen délig, és bízom benne, hogy önök is velünk tartanak. Már is jönnek a hírek, Csenger Ferenc a mikrofonnál, utána pedig indul a keddi nappali. Szép napot kívánok!
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az osztrák államfővel tárgyalt Robert Fico. Az Európai Unió szerint Magyarország megkaphatja a visszatartott uniós pénzeket. Fokozatosan megszűnik a csapadék, 19 fok várható. A részletek következnek. Peter Pellegrini köztársasági elnök bízik benne, hogy Magyar Péter magyar kormány fővé választása után is folytatódnak a baráti és jó kapcsolatok Magyarországgal, és a Benes dekrétumokkal kapcsolatos kérdésekre is sikerül megoldást találni. Hozzátette, államfőként mindent megtesz, hogy az esetleges feszültséget vagy konfliktusokat minél gyorsabban elsimítsák, és a két ország visszatérjen a pragmatikus együttműködéshez. Hétfőn újságírók kérdésére válaszolva közölte ezt az államfő. Egyúttal üdvözölte a magyar kormányfő visegrádi négyek erősítésére vonatkozó kijelentését. Alexander van der Bellen osztrák államfővel tárgyalt hétfőn a kormányhivatalban Robert Fico miniszterelnök. A gazdasági helyzetről és a kormányfő moszkvai útjáról beszéltek, tájékoztatta a szlovák hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya. A szlovák miniszterelnök és az osztrák államfő egyetértett abban, hogy olyan projektekre kell összpontosítani a mindkét országnak, amelyek konkrét eredményeket hoznak a lakosság és a vállalkozók számára is a közlekedési infrastruktúra, az energiabiztonság és a versenyképesség területén, különös tekintettel az autóiparra. A találkozón szó esett a miniszterelnöknek a győzelem napja alkalmából tett moszkvai látogatásáról, és arról is, milyen kérdésekről tárgyalt a kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az Európai Unió szerint továbbra is elérhető cél, hogy Magyarország augusztus végéig hozzáférjen a befagyasztott uniós milliárdokhoz. Brüsszel a jogállamisági viták miatt korábban több mint 10 milliárd eurónyi támogatást és hitelt függesztett fel az Orbán Viktor vezette kormány idején. Az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter és kabinetje jelenleg az Európai Bizottsággal tárgyal a pénzek felszabadításáról. A Reuters szerint Budapest május végén új felhasználási tervet nyújthat be, amely a zöld gazdaságra, a digitalizációra és a válságállóság erősítésére épülne. Az uniós források kifizetésének legnagyobb akadálya nem a parlamenti támogatás, hanem a szoros határidő lehet. Az Európai Bizottság a közeljövőben Brüsszelbe hívná a tálib afgán vezetés képviselőit, hogy az afgán menekültek visszatéréséről tárgyaljanak. Az Unió technikai egyeztetéseket tervez Kabul és Brüsszel között, miközben az Európai Unió hivatalosan továbbra sem ismeri el a tálib kormányt. A látogatás több jogi és etikai kérdést is felvet, mivel a tálib tisztségviselőknek külön engedélyre lenne szükségük a Belgiumba való belépéshez. Az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt helyez az elutasított menedékkérők kitoloncolására. Tavaly az afgánok voltak a legnagyobb számú menedékkérő csoport az Unióban. Németország és Ausztria már megkezdte egyes afgán állampolgárok visszaküldését Afganisztánba. Befejeződött a hantavírus fertőzés miatt karantén alá vont Hondius luxushajó kiürítése a spanyolországi Tenerifén. Az utolsó 28 utas hétfőn este hagyta el a hajót, amely ezután Hollandia felé indult. A fertőzés kitörése óta 3 utas halt meg, egy holland házas pár és egy német nő. A WHO eddig 7 igazolt megbetegedést erősített meg az Andes nevű vírustörzsel, amely emberről emberre is terjedhet. Az utasokat repülőgéppel szállítják Hollandiába, ahol többen karanténba kerültek. A hantavírus főként rákcsálókról terjed, jelenleg nincs ellene vakcina vagy célzott gyógymód. Sport Kis Balázstól.
3: Az Európai Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján jelentette be, hogy a német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének. Aranyérmet nyert a Domsics Olivia, Fábián, Sára Ráhel, Major Veronika összeállítású magyar csapata nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa bajnokságon.
2: Időjárás. A délelőtt folyamán elszórtan előfordul csapadék, majd nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Megélénkülő északnyugati szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom a Pozsonyba vezető utakon, sebességet mérnek az R4-esen, Kenyhec előtt, Kassa felől, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám 0800 900 800.

És kedves hallgatóink, itt az ideje, hogy most már felpörgessük egy kicsit a délelőttöt és a nappalit. Ha jól látom, már meg is érkeztek az első óra vendégei. Emojik, rövidítések, hangüzenetek és villámgyors reakciók világában élünk. De vajon mi történik közben a valódi kommunikációval? Mennyire fontos ma még a választékos magyar beszéd, az olvasás, a gondolatok pontos megfogalmazása? A pozsonyi magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium sokak számára egész egyszerűen csak a Duna utca. Diákjai és pedagógusai térnek vissza hozzánk ide a stúdióba. A Szép Magyar Beszéd országos döntője után ezúttal már nem csak a versenyről, hanem a kommunikációról, a digitalizáció hatásairól és a mai fiatalok nyelvhasználatáról beszélgetünk. Sill Zsuzsannával, Fröhlich Ágotával, Rácz Fannival, Kórosi Virággal, Kovács Dorotával és Horváth Grétával. Mit jelent ma messzebbre látni egy fiatal számára, és hogyan lehet láthatóvá válni akkor, ha valaki hátrányosabb helyzetből indul? A Tandem Nonprofit Szervezet messzelátó programja olyan gömöri fiataloknak nyitott teret, akiknek talán ritkában adódik lehetőségük arra, hogy önmagukra, jövőjükre, vagy akár a saját hangjukra figyeljenek. A program mögött álló gondolatról, a közösség erejéről, önismeretről, biztonságos közegről és a mai fiatalokat érintő kihívásokról beszélgetek Sikula Gáborral. Hogyan alakult át a rockzene? Mi a helyzet a keményebb műfajokkal? És van-e ma még értelme gitárzenében gondolkodni akkor, amikor néhány másodperc dönti el az online térben, hogy valaki tovább görgete vagy marad? A Mortifer zenekar vendégeskedik ma a nappaliban. Bár a csapat története 25 évvel ezelőtt indult, úgy érzik, most kezdett igazán beindulni a gépezet. Közben pedig a zenélés már rég nem csak a dalokról szól. Hangmesterkedésről, videóklipről, közösségi médiáról, technikáról és arról, hogyan lehet ma közönséget építeni egy folyamatosan változó világban. Bán Imír Lelovics Gábor és Lackó Sándor érkezik hozzánk. 11 óra után velük beszélgetek, tehát zenéről, kitartásról, a rockzene jelenéről és arról, milyen ma zenekarként életben maradni. Én pedig bízom benne, hogy velünk tartanak itt, tehát a nappaliban kellemes délelőttöt kívánok a nappali mai stábja nevében. Hangmérnök Vasies Olivia, a szerkesztő műsorvezető pedig Kasparik Maja.

Ebben a borús időben szerintem ez a dal abszolút megalapozta a nappali hangulatát. 9:10 múlt 1 perccel, és mi itt most a névnaposokat fogjuk köszönteni. Ma Pongrácz napja van, május 12-én, de a bővített naptárokban a következő nevek is szerepelnek még. Gyöngyi, Johanna, Dalma, Viktor, Germán és Nerina. Egyébként pedig ugye most van a fagyos szentek időszaka, Szervác, Pongrácz és Bonifác, mint fagyos szentek, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek, kentek. Időjárás jóslás is kapcsolódik ezekhez a napokhoz. Ha a fagyos szentek idején tiszta az idő és süt a nap, az a népi szerint bőséges bortermést ígér. A negyedik fagyos szent, bár általában hármat említünk, sok helyen Orbán napját is ide sorolják, sőt egyes vidékeken Zsófia napjától is fagyot vártak. A meteorológiai megfigyelések szerint a május közepi lehűlés valódi jelenség, amelyet a sarki hideg légtömegek betörése okoz, de ez manapság már gyakrabban hoz csak lehűlést, mint sem valódi fagyot. Visszatérve azonban a névnaposainkhoz és az ünnepeltekhez, sok boldogságot kívánunk nekik, és szó szerint nagy csókot küldünk. Szarka Tamás énekel itt most nekünk a Pátria Rádió nappaliában.

0: hajrá hangzott el itt a zene alatt, de én ennek nagyon örülök. Igen, egy műsorvezető mindig mindenhol ott van a füle a műsorvezetőnek, de hát már megyünk is a következő témánkra, mert hogy emojik, rövidítések, hangüzenetek és villámgyors reakciók világában élünk, de vajon mi történik közben a valódi kommunikációval? Mennyire fontos ma még a választékos magyar beszéd, az olvasás, a gondolatok pontos megfogalmazása? A pozsonyi magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium sokak számára egyszerűen a Duna utca diákjai és pedagógusai tértek vissza hozzánk ide a stúdióba. A Szép Magyar Beszéd országos döntője után ezúttal már nem csak a versenyről, hanem a kommunikációról, a digitalizáció hatásairól és a mai fiatalok nyelvhasználatáról beszélgetünk. Vendégeim Sill Zsuzsanna, magyar zeneszakos tanár, Frölich Ágota, magyar-szlovák szakos tanár, könyvtáros, valamint Rácz Fanni, Kórosi Virág, Kovács Dorotea, Kórosi Virág, bocsánat, őt már kétszer is mondtam, és Horváth Julien, ők vannak itt velem, tehát a nappaliban, és mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Jó napot kívánok! Nem elég, hogy itt legutóbb is, egyébként nem is olyan régen jártatok itt, csak akkor a témánk azt félbeszakadt, de hogy amint elmentetek innen a nappaliból, néhány napjára rá újabb megmérettetésen vettetek részt, ahol szintén sikereket értetek el. Na, avassatok be tehát akkor, hogy mi történt azóta, hogy mi itt utoljára beszélgettünk a stúdióban. Ki az, aki bevállalja, hogy ezt így megosztja velünk?
2: Hát a 30-án voltunk Újvárban, a Tompikán, Tompa Mihály országos szavaló versenyen. A jelenlévők közül Nocsi, illetve Fanni volt velünk, de az iskolát több diák is képviselte, és csodálatos eredmények, aranysávos, ezüstsávos, külön díjak születtek. Tehát azt gondolom, hogy a szép szó ismerete és annak művelése a szavaló versenyen is meghozta a gyümölcsét.
0: Ugye múltkor is az élményekkel kezdtük, tehát akkor most is kíváncsi vagyok az élményekre, nem tudom, ki kezdi, Fanni. Milyen érzés volt? Tehát tényleg nagyon friss volt akkor még a Szép Magyar Beszéd országos döntője utáni élmények, azoknak a feldolgozása, és már is egy következő versenyen találtad magad.
1: Hát elég rázós volt ez a fél év számomra, és nagyon élveztem a szavaló versenyt is, mert az úgy minden évben van, és ott van rengeteg barátom, és nagyon jó volt velük újra találkozni, és tényleg én már csak szórakozni mentem oda, mert az mindig ilyen kiérdemelt ilyen nyeremény maga már az országos is Újváron.
0: Igen, ugye Virág mondta múltkor azt hiszem ugyanezt, hogy talán a Szép Magyar Beszédre említetted, hogy már az olyan automatikus volt, az már olyan természetes volt, ugye, hogy az mindig van. Most ugye Fanni ugyanezt mondta, hogy szinte már beépül a hétköznapjaitokba. Az a plusz feladat, amiről szintén legutóbb beszélgettünk, hogy ez mind iskola mellett történik, az általános tanulás mellett, és azon túl kell még teljesíteni, és hogy ez egyáltalán nem kis feladat számotokra, de hogyha most így átérünk még, ugye Dotyi, te is ott voltál. Igen. A versenyen. Neked milyen élmény volt?
3: Hát mindkét verseny valamilyen szinten nagyon hasonló, de mégis így át kell kapcsolni egy másik légkörbe, és tényleg ott megérkezni, és rengeteg ismerős arcot látni, újra beszélgetni, és tényleg a verseny folyamata is ugye teljesen más, mivel csak egyszer szereplünk, nem pedig háromszor, ahogy a Szép Magyar Beszéd versenyen, és ez is egy olyan előny, hogy a többi versenyzőt is meg tudjuk hallgatni, és sokkal élvezhetőbb az egész, és látni azokat a velem egykorú embereket, akik ugyanolyan tehetségesek, és azokat a műveket hallgatni, amiket ők odahoznak, az nagyon élvezhető.
0: Máshogy kell jelen lenni mondjuk egy Tompikán, és máshogy kell jelen lenni egy Szép Magyar Beszéd országos döntőn, tehát miben kíván tőletek más jelenlétet? Fanni?
1: Szerintem a szavaló verseny nem is, hogy könnyebb, de hogy jobban rá lehet készülni, ugyebár. És például egy Szép Magyar Beszédre ott sose tudod, hogy mire számíts, úgyhogy ez igazából ott dől el. És igen, tehát máshogy kell rákészülni, és igazából a szavaló verseny szerintem sokkal nyugisabb ilyen téren, de igazából mind a kettő ugyanolyan élvezhető.
0: Dotyi, neked?
3: Nem tudom, én nem teljesen tudok egyetérteni, mert én úgy érzem és úgy fogom fel ezt a dolgot, hogy Szép Magyar Beszéden háromszor szereplünk, ezért háromszor van esélyem megmutatni magam. Viszont a szavaló versenyen, hogyha egyszer fellépek, van az a 2-3 percem, amíg én azt elmondom és megmutatom magam és előadom, és utána már nincs több szereplésem, szóval kicsit ilyen nagyobb nyomás ez szerintem.
0: Igen, ugye ahány ember, annyiféle meglátás, ahány versenyző, annyiféle megélés és tapasztalat. Ma érkezett azonban veletek egy új, hát itt számunkra, itt a stúdióban egy új diáklány is, ugye Horváth Julien személyében, illetve még csatlakozott a csapathoz, a múltkori csapathoz Frölich Ágota tanárnő is, úgyhogy most így együtt fogjuk bővíteni a beszélgetésünk témáját. Julien, hát rólad itt a zene alatt csupa jót mondtak a tanárnők, tehát mesélj, hogy az a sok jó, amit most rólad hallhattunk, akkor azt hallják a hallgatók is, tehát itt már mindenkitől megtudhattuk, hogy ki miben jó és kiemelkedő. Na neked mi a szupererőd?
4: Nos igen, köszönöm szépen, hogy itt lehetek először is, és bár nem vettem részt a versenyen, úgy gondolom, hogy mint feltörekvő amatőr író palánta, nagyon fontos számomra is az irodalom és a magyar nyelv, meg a megválogatott nyelvhasználat, és amik itt elhangzottak, van egy ilyen könyvklubunk, és a tanárnő, Frölich tanárnő úgy gondolja, hogy nagyon szépen meg tudom fogalmazni azt, hogy mondjuk mi volt a véleményem egy művel kapcsolatban, és én is nagyon élvezem ezeket a megbeszéléseket, vagy akár vitákat, mert sokszor nem egyezik a véleményünk, de nagyon érdekesnek tartom azt, hogy mondjuk egy-egy kötetet így mélyebben megvizsgáljunk, és nekem ez a, hogy is mondjam, hivatásom, nem teljesen hivatom ennek, de nagyon szeretek a történetekkel foglalkozni, és ugye ehhez hozzá kapcsolódik szorosan az irodalom, és ezért nagyon fontos számomra az, hogy hogyan fogalmazunk meg dolgokat, és hogyan fejezzük ki a gondolatainkat, mert szerintem ez nagyon sok mindent meg tud változni, és akár meg tudja mutatni, hogy kik vagyunk valójában.
0: Nekem ez annyira tetszik, hogy itt most már több ízben elhangzott az, hogy nem mindenben értünk egyet, vagy én nem értek egyet, tehát az, hogy egyáltalán a véleményünket kimerjük fejezni, vagy merjünk egy kicsit mást mondani és egyáltalán gondolni, hát ahhoz jó kommunikációs készségekre van szükség. Most egy kicsit a tanárnőkhöz is fordulok, de hozzátok is, lányok, hogy mi kell ahhoz, hogy ma 2026-ban mi kell ahhoz, hogy valaki jól fejezze ki magát. És most bővítem, mert hogy talán külön meg kell tanulni jól kifejezni magunkat a közösségi médiában, jól meg kell tanulni kifejezni magunkat, nem tudom, egymás között, az élő párbeszédben, nem mindegy, hogy milyen helyen szólalunk meg, kivel állunk szemben, de hogy ezt hogy lehet megtanulni ma? Ágota?
5: Én nagyon büszke vagyok a tanítványaimra, azokra is, akik itt vannak a stúdióban, és hogyha esetleg még többeket lehetne említeni, akkor az egész stúdió betelhetne a többiekkel. Nagyon-nagyon tehetségesek a diákjaink, és tényleg, ahogy a szavaló versenyeken, a Tompikán részt vesznek, a Szép Magyar Beszéden, vagy akár az anyanyelvi versenyt is megemlíthetem, mind-mind mögött az olvasottság, a mély kifejező erő, az, hogy igényesek legyünk magunkkal szemben, elmondani a gondolatainkat, ne csak szóban, hanem írásban is, és sokszor tapasztaljuk ugye már azt is, hogy egyre leadunk valamiből, tehát a mi feladatunk, a tanárok feladata az, hogy bátorítsuk a diákokat, és vezessük őket ezen az úton, és hát ilyen szép eredményeket érünk el évről évre, amire tényleg büszkék vagyunk, nem csak én, hanem a kolléganőim is. Úgyhogy hajrá gyerekek, én biztatok mindenkit, hogy sokat olvassanak, és járjanak a könyvklubunkba, mert tényleg nem csak klasszikus írókat olvasunk, hanem azért nyitunk a mai modern írók felé is, tehát márai stílusán is sokat-sokat tűnődtünk, hogy milyen jó olvasni. de akár végig mehetünk a többi mai írókon keresztül, tehát Grecsó Krisztánt is olvastuk, és akkor egy-egy karaktert szétszedünk, elemzünk, ahogy a diákjaink megnyilvánulnak ezeken az eseményeken, ezeken a találkozókon, nagyon jó hallgatni őket. Én élvezem, amit csinálok, és nagyon-nagyon szeretem a munkámat.
0: Jól sejtem, hogy tehát az olvasás az alfája és omegája mindennek? Tehát, hogy a jó kommunikációhoz, vagy ez csupán egy része? Ki mit gondol erről?
2: Zsuzsa? Akkor pár gondolatot mondanék. Az iskolában mi már kapunk hát félig kész gyermekeket.
0: Félig készek?
2: Azt gondolom. Hát az irodalom, illetve a nyelvhasználat szempontjából, igen. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, én visszamennék korábbra is, mert a gyermek jön egy családi környezetből, óvodai közegből, érik őt hatások mire hozzánk, tehát főleg a felső tagozatra, illetve a gimnáziumi éveiben megérkezik egy gyermek. Tehát én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a családban hogy szólnak a gyerekhez, az ének fontosságát kiemelném, és kicsit talán oda is kapcsolódnék, hogy nagyon sok a sajátos nevelési igényű gyerek, aki különböző beszédhibákkal kerül az iskolába. És ott is nagyon fontos ennek a korai felismerése, mert egy egyszerű gyurmázás, vagy a zenehallgatás, vagy az anyuka éneke is nagyon sokat tud változtatni, vagy fejleszteni azon, hogy a gyereknél hogy indul be, vagy milyen szinten fejlődik a beszédkészsége, a beszédhasználata, mert hogy valahogy ennek kell az alapnak lenni. Nyilván, hogy hozzá kapcsolódik az óvodai nevelés, az alsó tagozatos, az olvasás, de míg a gyermek megtanul olvasni, addig nagyon fontosnak tartom, hogy már valaki olvasson neki, vagy énekeljen neki, tehát hogy az illő, vagy egyáltalán beszélgessen a gyerek. Tehát az élő beszédet, az olvasott szöveg hallás szintjén is, és hát hazabeszélek, mint zeneszakos, tehát a népdaloknak, az éneknek kulcsfontosságú szerepe van. De nyilván, hogy a kolléganőmmel egyetértek abban, hogy az olvasás. Itt pedig nagyon fontosnak tartom, hogy az alsó tagozaton, a felső tagozaton is, hogy mivel kínáljuk meg a gyerekeket, mert sokszor az iskolai menetben azok a szemmelvények, vagy kötelező olvasmányként felsorakoztatott művek nem biztos, hogy a mai korosztályt megszólítják. Ezért fantasztikus ötleg kollégánőm által létrehozott könyvklub vagy olvasóklub, aminek mi nagyon szívesen lennénk a felső tagozatos diákokkal, a kis testvérei, vagy valamilyen módon. Nyilván, hogy más művek olvasásával, de van igény. És ha jó kínálatot adunk, jó könyveket javasolunk, ajánlunk a diákjainknak, akkor ezzel megindul az olvasóvá nevelés. Tehát én látom, hogy hetedikesek is imádnak olvasni, sőt már a hatodikosok is elcsíptek könyveket, és adják tovább tehát tulajdonképpen ilyen reklámarcok lesznek, és van igényes mai gyerekirodalom, tehát van miből válogatni. És én azt gondolom, hogy csodálatosak, egyetértek kolléganőmmel, hogy én is büszke vagyok a diákjaim, azon diákjainkra is, akik nem biztos, hogy még megvan a bátorságuk, hogy kimernek állni, és bemutatják, hogy mit tudnak, hanem akik egyáltalán könyvet vesz mai gyerek, amikor ott a kütyük világa, és hogy ettől el tud szakadni, és igénye van arra, hogy könyvet vegyen a kezébe, most, hogy papír nyomtatott alapút, vagy gépen olvassa, vagy milyen kellékek vannak, de hogy az írott szót értelmezni tudja, magáévá tudja tenni, és hogy erre van benne igény, ez a mi feladatunk, mi felelősségünk szülőké, tanároké, hogy e felé vezetni kell a gyerekeket, hogy ne ragadjanak le a kütyük világába.
0: És majd vissza is fogunk térni majd egy kicsit a szövegértéshez, hogy a szövegek lettek-e ma nehezebbek, vagy pedig tényleg a szövegértéssel van-e probléma, de még mielőtt ide eljutunk, azért a lányokhoz is fordulnék, hogy milyen nehézségei vannak szerintetek ma a kommunikációnak? Ti hol tapasztaljátok a nehézségeit, hogyha egyáltalán van ilyen, Dottyi?
3: Hát én azt tapasztalom így a fiatalok körében az, hogy nagyon elangolosodunk, és nagyon sok az angol idegen szó a
0: beszédben. Van olyan szleng, ami eszedbe jut most hirtelen, hát, amit lehet, hogy nem biztos, hogy tudnánk értelmezni most.
3: Lowkey, meg ilyenek, szóval.
0: Például az mit jelent?
3: Alacsony kulcs igazából magyarul, de...
4: Igazából azt jelenti, hogy valamilyen enyhe vagy ilyen rejtett módon, hogy igazából van jelentése, például olyan kontextusban használhatnánk, hogy fú, én most low-key ideges vagyok, hogy ó, én most kicsit olyan ideges vagyok, vagy szorongok, szóval ilyen jelentése van.
0: Aha, tehát a lók, jó, én is tanulok közben újat itt közöttetek, de hogy igen, szóval, hogy, és ez számotokra például miért nehéz? Mert azt gondolnám, hogy mondjuk nekem, vagy azoknak, akik ezeket a kifejezéseket már nem ismerik, ez ne, számunkra nehéz, mert nehéz dekódolni ezeket a kulcsfogalmakat, de hogy ez egymás közöttetek is nehézséget okoz, hogy mondjuk milyen gyorsan kell ezeket megtanulni, mennyire gyorsan változnak ezek a szlengek?
4: Én mondjuk azt mondanám, hogy ezeknek az integrálódása a mindennapi beszédbe elég természetes, ugye főleg a médián, a szociális médián keresztül ezek nagyon áradnak, meg sugározódnak felénk. Viszont én ebben nem értek egyet az Otyival, hogy számunkra szerintem ez nem jelent nehézséget. Talán itt egy ilyen generációs szakadék keletkezik, és ezt már nehezebb átlépni a fiataloknak és akár az idősebbek felé, hogy mondjuk ők nem tudnak az idősebbekkel úgy kommunikálni, hogy ők megértsék ezt, és az idősek számára is ez egy ilyen frusztráció lehet, hogy mondjuk nem tudnak kapcsolódni a gyermekeikhez, vagy az unokáikhoz. És szerintem ez egy olyan dolog, ami egy ilyen új, vagy ilyen modern szakadék lehet ezekkel a slang szavakkal, vagy az angolosodással.
0: Hogy lehet ezt áthidalni egyáltalán? Nem tudom, hogy most találkozunk-e ezzel úgy igazán először, de talán én azt gondolom, hogy valahol igen, tehát, hogy ezt most kell megtanulnunk áthidalni. Virág, mit gondolsz erről? Tehát, hogy ez kinek a feladata ezt így megugrani? A fiataloknak engedni, az idősebb generáció tagjainak befalni ezeket a szlengeket, és elsajátítani, bár azért valljuk be őszintén, hogy elég komikusan is hathat, nem? Hogy amikor a fiatalok által mondjuk boomereknek nevezett felnőttek, olyan szavakat használnak, ami igenis a fiatalok nyelvéhez tartozik.
6: Igen, szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk mi fiatalok, hogy mikor és hogyan használjuk ezeket az újonnan létrejött szavakat. Én azért próbálom beépíteni például az idősebbekkel, szüleimmel akár ezeket a szavakat, és esetleg tanítani is nekik néhányat, úgyhogy azért én próbálom ezt is belevinni a kommunikációba. Én is használom azért őket, de tényleg igyekszem odafigyelni, hogy azért iskolában tanáraim véletlenül ne használjam ezeket a szavakat, úgyhogy szerintem tényleg fontos az, hogy mikor és hogyan, milyen környezetben alkalmazzuk ezeket a slang szavakat, vagy az angol kifejezéseket.
0: És akkor még ugye ide be kell hoznunk az emojikat, a különféle online felületeken való kommunikációt, a rövid hangüzeneteket, mi most a menő, hol kommunikálnak például ma a fiatalok igazán? Mi a ti platformotok, vagy a módja a kommunikációtoknak?
6: Én például imádok hangüzeneteket küldeni. Egyrészt megkönnyíti, ugye, hogy nem nyomkodom állandóan a telefonomat. Rövidebb is, illetve gyorsabban eljut, ugye nyilván. Én telefonálni annyira nem szeretek személy szerint, de ez az én berögződésem, úgyhogy de azt veszem észre egyébként, hogy a barátaim között is inkább a hangüzenet az, ami most úgy idézőjelben menő, vagy nem tudom, hogy mondjam. Meg nyilván a TikTok videók, ugye ezek a 15 másodperces rövid videók küldözgetése egymásnak, hogy nevessünk rajtuk, vagy hasonlók.
0: Bizony, örülök, Virág, hogy behoztad, mert ma már az is egy kommunikációs forma, nem csak üzenetet lehet írni, emojikkal kommunikálni hangüzenetben, mondjuk ugye a hívást még ide sem vettük, vagy a videóhívást, de pontosan a Reels videókkal, vagy TikTok videókkal is lehet kommunikálni, egész hosszasan azért ezt valljuk be őszintén. Volt már, hogy egy félreértett emoji miatt mondjuk kellemetlen párbeszéd alakult ki, mert igen, a hangüzenetnek az az előnye, hogy ott ugye lehet hallani a hanglejtésünket, milyen stílusban beszélünk, milyen a hangulatunk, a kedvünk, tehát ott azért nagyon szépen minden átjöhet. Na de mi a helyzet, amikor emojikkal kommunikálunk és írásban?
4: Nekem mondjuk kifejezetten egy eset jutott eszembe éppen, ami velem megtörtént, ilyen emojis félrebeszélés. Az anyukámmal történt, hogy írtam neki valamit, azt hiszem, hogy kaptam egy rosszabb jegyet, vagy ilyesmi, és rossz napom volt, és akkor küldtem neki egy ilyen sima mosolygó smiley-t. És az ugye az újabb ilyen trendek szerint azt is jelentheti, hogy az ilyen szatirikus, kicsit ilyen cinikus mosoly, hogy ilyen saját magamon nevetek. És ő ezt nem értette, és így visszakérdezett, hogy és mi, vagy valami jó történt, vagy hogy ennek miért örülsz, hogy jó kedved van, és akkor így mondtam neki, hogy nem, ez amúgy azt jelenti, hogy így hogy így magamon nevettek, és akkor ez ilyen érdekes szituáció volt.
0: Igen, mi a helyzet például pedagógusok és diákok között? Mi engedett meg mondjuk a kommunikációban, emojik használata, írásban, szabad messengeren zaklatni a tanárnőket?
6: Egyébként Frölik tanárnő nagyon modern ebben, de nagyon sok emojit használ az osztálycsoportunkban is, ugye, mert Frölik tanárnő nem csak magyar tanárunk, hanem nekem kifejezetten osztályfőnököm is, úgyhogy ő nagyon gyakran használja, sokszor meg is mosolyogjuk, hogy mennyire modern a tanárnő.
5: Köszönöm szépen, Virág. El kell mondanom azt, hogy viszont amikor kapok olyan írásos üzeneteket, amelyek tele vannak helyesírási hibával, hát egy kicsit azért libabőrös vagyok, mert az ember próbálja a helyesírást beleverni a lurkók fejébe, és mégis sokszor az elipszilon hiányzik, vagy éppen kihagyják a jét, és a magánhangzókat rakják csak egymás mellé, tehát ilyen esetben az ember meg tud bocsájtani, csak egy kicsit nehezen viselem az a helyzet.
0: Igen, a gyorsaság az a minőség rovására ment?
5: Igen, ez én azt hiszem, mondjuk, hogy ezeket a szavakat is, amelyeket a diákok használják, szlengként használják, hogy talán ne is értsük annyira, és bizony egy kicsit kínos, amikor meg kell kérdezni azt, hogy mit jelent ez, úgy érzem magamat, mint a Mézga család, amikor megkérdezte az ükunokát, hogy fiam, mit is jelent ez, és akkor mondja vagy a aladár, hogy megmondom egy forintért. Tehát néha egy ilyen más világba érzem magamat ebben a helyzetben.
0: Igen, volt már egyébként, hogy most pedagógusi szemmel kérdem, amikor külön dekódolni kellett a diák üzenetét, vagy a kommunikációját, mert hogy nem volt egyértelmű, hogy mit is szeretett volna a költő mondani?
2: Hát rólam köztudott, hogy akkor, ahogy említetted, én a boomerok boomer kategóriája vagyok, lányok is ezt bizonyíthatják a együtt töltött kassai hétvége után. Nekem ez nem ciki kategória. Tehát én vallom, tudom, ki vagyok, tudom, mennyire akarok ezzel a modern szóhasználattal, világgal, emojik világával haladni, vagy milyen mértékben szeretném tudatosan kizárni, tehát ezt a környezetem tudja rólam. Nem tudom, bizonyos szempontból nem tudom, és nem is akarom felvenni a versenyt, tehát én vállalom azt, hogy Frölich tanárnő mellett én vagyok a boomer kategória, ő a modern, de így tudjuk jól kiegészíteni egyébként egymást, és nekem nem esik nehezemre, és én nem érzem kellemetlenül attól magam, hogy megkérdezem, hogy ez mit is jelent. Hát, ha kell érte egy forintot fizetni, akkor majd egy eurót, majd akkor megoldom, de hogy szóval bennem ez nem csapódik le így, hogy valamiről lemaradok. Az óráimon is a diákjaimtól szeretem megkövetelni a szép és az igényes szóhasználatot, a privát kommunikációban is, tehát nagyon kevésszer fordul elő, mert hogy én ezt kérem is tőlük, hogy nekem ne tegyen oda egy olyan emojit, próbálja azt. Annyira szép a magyar nyelv, olyan gazdag a szókincsünk, nem hiszem el, hogy ne tudna rá találni, és akkor cserébe utána a privát beszélgetésbe pedig nyugodtan megmutathatja nekem, és én is kicsit akkor próbálok igazodni ehhez, megtanulgatom, amennyit tudok, de hogy azért próbálom ezt én kerülni. Aztán, hogy ez most piacképes véleménye, vagy se, tehát nem tudom, de a sajátom, és én próbálom ehhez tartani magam.
0: Igen, ugye mindenkinek a saját megélés, és mennyi más nézőpont is lehet. Mekkora nagynak érzitek a szakadékot a felnőttek és a saját kommunikációtok között? Akár itt szülő-gyerek kommunikációt is vehetünk. Tehát, hogy mennyire kérnek számon benneteket, hogy fogalmazzatok jobban, érthetőbben, vagy számotokra mennyire lassú a kommunikáció mondjuk a szülők részéről, mennyire nehéz kivárni, hogy mit is szeretnének mondani. Fanni, te mit gondolsz?
1: Hát bármilyen érdekes is ezt hallani, de én megpróbálom magam így egy kicsit így korlátozni ezekkel, hogy nem mindig például a családom körében is, mondjuk unokatestvéreimmel persze, hogy használom, de mondjuk ha nagymamámmal beszélgetek, vagy szüleimmel, akkor megpróbálok választékosan választani az szóhasználatomat, és ezzel így például rengeteg fiataloknak manapság van Instagramuk, meg ilyen platformjaik, és én megpróbálok ebből így kimaradni, de ez, ennek a következménye az, hogy igazából rengeteg ilyen dologból is kihagynak, hogy már rengeteg minden online zajlik, és tényleg, hogy tehát olyan dolgok történnek online, amiket így nem nagyon tudok követni, és ez a igazából ennek a következménye. De mondjuk nem bánom, mert igazából van másra időm, és ezt így ki is használom, de mondjuk angol szavakat azért én is használok rengetegszer. Úgyhogy ezt így nem lehet elmondani, hogy azért teljesen kihagyok a magamat ebből.
0: Na, jó hallani azt, hogy mindannyiotoknál azért a tudatosság jelen van, és tényleg nem lehet kimondani egy általános igazságot ebben a témában, mert ahányan vagyunk, annyi féleképpen kommunikálhatunk. De ma ciki vagy menő szépen kommunikálni, szépen kifejezni magunkat választékosan. Mi az, amit tapasztaltok? Tehát igenis a nagy angol szlengek korszakában mondjuk egy, nem tudom, nem mondom azt, hogy egy körkörösen összetett, és nem tudom milyen mondatból kellene értelmeznünk bármit is, de hogy mennyire tényleg jó ma választékosan kommunikálni?
4: Szerintem
0: természetesen jön, Zsüli.
4: Igen, én úgy gondolom, hogy ahogy a többiek is mondták, hogy tudom, hogy milyen környezetben tudok szlengeket használni, vagy kikkel használhatom ezeket a kifejezéseket. De mondjuk családban betartom a szép beszéd, vagy fogalmazásnak a elnézést, a szép fogalmazásnak az elveit, és mondjuk a szüleim szempontjából is velük bár használok pár szlenget, de ők is, hogyha nem értik, akkor én elmagyarázom nekik, és mondjuk, hogyha apukám kizárólag lájkokat használ, és nem használ emojikat, azt én is megértem és elfogadom, és mint egy ilyen, hogy fiatalok közösségében, hogy mennyire ciki a szép magyar beszéd, vagy a megválogatott fogalmazás, szerintem, hogyha értelmes közegben vagyunk, akkor ez egyáltalán nincs megvetve. Talán kicsit szokatlan, de szerintem senki sem fog kinevetni minket csak azért, mert mondjuk nem szeretnénk annyira benne lenni ezekben a mémekben, vagy akár, ahogy a Fanni is mondta, hogy egy kicsit távolságot tartunk ezektől, és azt gondolom, hogy ez nincs ilyen stigmatizálva, vagy úgy kinevetve.
0: Mit veszíthetünk vajon, ha csak fél mondatokban kommunikálunk?
5: Szerintem mindenféleképpen meg kell adni a tiszteletet egymásnak, tehát tudni kell azt, hogy kivel állunk szemben, és hogyha nagyon választékosan fejezzük ki magunkat, akkor azzal a mi érzelemvilágunkat is kiadjuk a másik felé, és hogyha leírunk valamit, akkor az is egy ilyen mi belső értékünknek az átadása, tehát ne egyáltalán ne legyünk visszafogottak, vagy ne szégyenkezünk amiatt, hogy most én másképpen fogom leírni a gondolataimat, nem pedig haver szinten. Tényleg legyünk egymással tapintatosak, mert tudunk a szavakkal kedveskedni, de bántani is.
0: Mit tanácsolnátok azoknak a fiataloknak, akik félnek megszólalni, és nem merik kifejezni a gondolataikat, érzéseiket? Mert szerintem ilyen is van, Julien.
4: Biztosan. Nekem is volt már ezzel tapasztalatom, vagy hogy nem mertem beszélni, vagy a véleményemet kifejezni, és én azt mondanám ezeknek a fiataloknak, hogy apró lépésekben kell kezdeni, hogy lehet, hogy időt adnék magamnak, és türelmes lennék magammal azzal kapcsolatban, hogy tudom, hogy nem feltétlenül tudok még olyan szépen kommunikálni, vagy nincs ehhez bátorságom, és akkor ilyen kis lépéseket tennék, mondjuk, hogy figyelném a kommunikációmat az iskolában, aztán később mondjuk a barátaimmal, és esetleg próbálnám a szókincsemet fejleszteni mondjuk valamiféle ilyen könyvek olvasásával, vagy ilyen ilyen dokumentumok felkeresésével ezt tudnám ajánlani egyébként.
0: Mi az, amit jelent számotokra mindannyiunk számára a szép magyar beszéd? Ha most egy kicsit elvonatkoztatunk a versenytől, de így ez a kifejezés, hogy szép magyar beszéd, így zárásként kinek mit jelent? Zsuzsa?
2: Hát, szép magyar beszéd számomra önmagamat. Tehát, hogy a bennem lévő Sír Zsuzsát hogy tudom megmutatni a világnak? Mi az a szókészlet, mi az a megnyilvánulás? Tehát ebben minden benne van. Szépen magyarul kifejezni a gondolataimat és az érzéseimet.
0: Ágota?
5: Szerintem a jó kifejezőkészség nagyon nagy magabiztosságot ad, és ez az életnek egyik fontos eleme.
0: Fanni?
1: Számomra a biztonságot jelenti, mert ebben a legkönnyebb kifejeznem magam, és tényleg azt, hogy hová tartozom, és hogy kikhez.
0: Dotyi?
3: Én is erre a hovatartozásra kapcsolódnák rá, és mégis arra, amit a tanárnő is mondott, hogy ez az enyém, és ezt a magaménak tartom, és mégis az anyanyelvem, és a szép magyar beszéd tényleg arról szól, hogy az anyanyelvemet használom arra, hogy kifejezzem a belső gondolataimat és érzéseimet.
0: Virág, neked mit jelent a szép magyar beszéded?
6: Igazából véleményem szerint lehet elfogult vagyok a magyar nyelvvel kapcsolatban, de számomra tényleg ez a legszebb nyelv a világon, és bármilyen nyelven beszélhetek, tanulunk az iskolában angolul, spanyolul, illetve szlovákul is, de valahogy mindig a magyar lesz a legszebb és az igazi.
0: Julien, te, aki imád írni, számodra mit jelent a szóban a magyar beszéd? Szép magyar
4: szóban,
0: beszéd.
4: Ugye én nem tervezek itt maradni, és gondolkozom azon, hogy külföldre menjek, ahol esetleg angolul kell majd tanulnom, vagy kommunikálnom, és számomra is, ahogy a Fanni és a Dotyi is említette, ez a hovatartozás, vagy a hazámat jelenti ez, és mindig emlékeztet arra, hogy honnan is jöttem igazából, és hogy ki is vagyok én. És szerintem Szlovákiában is kifejezetten ennek nagyobb ilyen hangsúlya van, hogy milyen nyelvet használunk, és ezért is fontos, hogy ápoljuk ezt, és törődjünk azzal, hogy mi is az anyanyelvünk.
0: Hát, kedves hallgatóink, igen, a szép magyar beszéd az ennyi félét jelenthet, és még mennyi mindent. Szerintem a sort még bőven tudnánk folytatni, de én nagyon szépen köszönöm, hogy egyrészt visszatértetek hozzánk, másrészt pedig egy ilyen jót beszélgethettünk, és tényleg csak egy, éppen hogy csak bele pillantottunk ebbe a nagyon nagy világba, ami a kommunikáció világa, hiszen szerteágazó, sokféle módon kommunikálhatunk ma, de szó mi szó, a szép magyar beszéd az igenis fontos, és köszönöm szépen, hogy újra vendégeim voltatok. Emojik, rövidítések, hangzenetek és villámgyors reakciók világában élünk, de vajon mi történik közben a valódi kommunikációval? Mennyire fontos ma még a választékos magyar beszéd, az olvasás, a gondolatok pontos megfogalmazása? Erről beszélgettem az elmúlt percekben. A pozsonyi magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium az a sokak számára egyszerűen a Duna utca diákjaival és pedagógus ők tértek ide vissza hozzám a stúdióba. Sír Zsuzsanna, magyar zeneszakos tanár, Frölich Ágota, magyar-szlovák szakos tanár, könyvtáros, Rácz Fanni, Kórosi Virág, Kovács Dorotea és Horváth Julien. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
6: Köszönjük
5: szépen.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tíz óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Szép délelőtöt kívánok mindenkinek, ez továbbra is a Nappali itt a Pátria Rádióban. A következő órában is bízom benne, hogy maradunk itt együtt érdekes vendégekkel, gondolatokkal és természetesen jó zenékkel. Előtte azonban következnek a legfrissebb hírek. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Pozsonyban találkoznak ma a szlavkovi hármak államfői. Új demokratikus szövetségre buzdít a NATO volt főtitkára. Jobbára derült az idő, erős szél fúj. A részletek következnek. Pozsonyban találkoznak ma a szlavkovi hármak államfői, ahol Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök fogadja Peter Pavel cseh elnököt és Alexander van der Bellen osztrák államfőt. A csúcs találkozó a Dévényi várnál kezdődik ünnepélyes fogadással és koszorúzással, majd a program egy része egy dunai hajón folytatódik. A vezetők külpolitikai kérdésekről, energiabiztonságról, válságkezelésről és a határon átnyúló együttműködésről egyeztetnek. A találkozó a Danubiana Múzeumnál zárul, ahol az oktatás és a mesterséges intelligencia hatásai kerülnek előtérbe, valamint diák innovációs projektek bemutatására is sor kerül. Anders Fogh Rasmussen, a NATO korábbi főtitkára szerint új demokratikus szövetségre lenne szükség a világban, amely akár az Egyesült Államokkal szemben is képes fellépni. A dán politikus úgy véli, Donald Trump amerikai elnök visszavonja az Egyesült Államokat a szabad világ vezető szerepéből. Rasmussen ezért egy úgynevezett D7 szövetséget javasolna, az Európai Unió, Nagy-Britannia, Japán, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea részvételével. A volt NATO főtitkár egy gazdasági ötödik cikkely bevezetését is szorgalmazza, amely szerint az egyik tagállam elleni gazdasági nyomásgyakorlás az egész szövetség elleni támadásnak számítana. Ismét halálos izraeli támadások történtek a dél-libanoni térségben. A helyi állami média szerint 6 ember meghalt, 7 pedig megsebesült. Az egyik csapás egy lakóházat ért Kfar Douni nevárosában, a sebesülteket Tírusz kórházaiba szállították. Más támadásokat is jelentettek dél-Libanonból, miután az izraeli hadsereg evakuálásra szólította fel a Kelet-Biká völgy egyik települését. A jelentések szerint a légicsapások a Hezbollah elleni műveletek részei, és a konfliktus az áprilisi tűzszünet ellenére is folytatódik. Befejeződött a hantavírus fertőzés miatt karantén alá vont MV Hondius luxushajó kiürítése a spanyolországi Tenerifén. Az utolsó 28 utas hétfőn este hagyta el a hajót, amely ezután Hollandia felé indult. A fertőzés kitörése óta 3 utas halt meg, egy holland házaspár és egy német nő. A WHO eddig 7 igazolt megbetegedést erősített meg az Andes nevű vírustörzzsel, amely emberről emberre is terjedhet. Az utasokat repülőgéppel szállítják Hollandiába, ahol többen karanténba kerültek. A hantavírus főként rákcsálókról terjed, jelenleg nincs ellene vakcina vagy célzott gyógymód. Az Európai Bizottság a közeljövőben Brüsszelbe hívna a tálib afgán vezetés képviselőit, hogy az afgán menekültek visszatéréséről tárgyaljanak. Az Unió technikai egyeztetéseket tervez Kabul és Brüsszel között, miközben az Európai Unió hivatalosan továbbra sem ismeri el a tálib kormányt. A látogatás több jogi és etikai kérdést is felvet, mivel a tálib tisztségviselőknek külön engedélyre lesz szükségük a Belgiumba való belépéshez. Az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt helyez az elutasított menedékkérők kitoloncolására. Tavaly az afgánok voltak a legnagyobb számú menedékkérő csoport az Unióban. Németország és Ausztria már megkezdte egyes afgán állampolgárok visszaküldését Afganisztánba. A 3 napos orosz-ukrán tűzszünet lejárta után ismét légiriadó volt Kijevben. Az ukrán főváros fölött orosz drónok jelentek meg, a hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken. A kijevi katonai közigazgatás vezetője Timur Tkachenko közölte, péntek óta az első légiriadót rendelték el a városban. A május 9-én életbe lépett fegyvernyugvást Donald Trump amerikai elnök közvetítésével kötötték meg a győzelemnapi moszkvai ünnepségek idejére. A felek ugyanakkor a tűzszünet alatt is többször egymást vádolták annak megsértésével. Sport Kis Balástól.
3: Az Európai Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján jelentette be, hogy a német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének. Aranyérmet nyert a Domsics Olivia, Fábián, Sára Ráhel, Major Veronika összeállítású magyar csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon.
0: Időjárás.
2: Nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, megélénkülő északnyugati szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Komárom és Őrsúly falu között, Lónyabánya előtt, Mítnál felől és Kassa-Saca bevezető szakaszán. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.
4: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

ha nem is holnap hajnalig, de ma délig biztosan számítok a figyelmükre. Mit jelent ma messzebbre látni egy fiatal számára? Hogyan lehet láthatóvá válni akkor, ha valaki hátrányosabb helyzetből indul? A Tandem Nonprofit Szervezet messzelátó programja olyan gömöri fiataloknak nyitott teret, akiknek talán ritkábban adódik lehetőségük arra, hogy önmagukra, jövőjükre vagy akár a saját hangjukra figyeljenek. A program mögött álló gondolatról, a közösség erejéről, önismeretről, biztonságos közegről és a mai fiatalokat érintő kihívásokról beszélgetek. Perceken belül Sikula Gábor pszichológussal, trénerrel, a Tandem igazgatójával. Hogyan alakult át a rockzene? Mi a helyzet a keményebb műfajokkal? És van-e ma még értelme gitárzenében gondolkodni akkor, amikor néhány másodperc dönti el az online térben, hogy valaki tovább körget vagy marad? A Mortifer zenekar vendégeskedik ma a nappaliban 11 óra után. Bár a csapat története 25 évvel ezelőtt indult, úgy érzik, most kezdett igazán beindulni a gépezet. Közben pedig a zenélés már rég nem csak a dalokról szól. És hogy mi mindenről, erről is beszélgetek majd Bánimivel, Lelovics Gáborral és Lackó Sándorral. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani egészen déli 12 óráig. Én Vasi Jesó Lévia hangmérnökkel várom itt önöket a nappaliban.

0: Mit jelent ma messzebbre látni egy fiatal számára, és hogyan lehet láthatóvá válni akkor, ha valaki hátrányosabb helyzetből indul? A Tandem Nonprofit Szervezet messzelátó programja olyan gömöri fiataloknak nyitott teret, akiknek talán ritkábban adódik lehetőségük arra, hogy önmagukra, a jövőjükre, vagy akár a saját hangjukra figyeljenek. A program mögött álló gondolatról, a közösség erejéről, önismeretről, biztonságos közegről és a mai fiatalokat érintő kihívásokról beszélgetek Sikula Gábor pszichológussal, kóccsal, trénerrel, a Tandem Nonprofit Szervezet igazgatójával, és akit nagy szeretettel köszöntök itt a Nappaliban. Szia Gábor!
1: Köszönöm szépen, és én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Rögtön így el is időznék itt a messzelátó szónál, fogalomnál, hogy neked mi jut erről eszedbe, tehát így akár a sok-sok éves tapasztalat révén mennyire merünk ma messze látni, vagy messzebb látni? Mit gondolsz erről?
1: Amikor ezt az elnevezést megadtuk először ennek a képzésnek néhány éve, ott alapvetően egy ilyen pályaorientációs jelleggel gondolkodtunk erről a szóról, mert hogy a tandem

0: Ebből fontos, hogy legyen egy jövőképünk, vagy meglegyenek a jövőnkben azok a fogóckodók. De hogy most még egy másik szempontot is idehoznék, hogyha már ezzel a fogalommal így indítottunk, hogy messze látni, hogy itt a messzelátó képzéseken pedig nem csak a pályaorientáció a téma, hanem szeretnénk itt szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat támogatni abban, hogy az életben boldoguljanak. És hogy itt nagyon fontos az is, hogy önmagunkkal szemben tudjunk úgy messzelátni, hogy meglássuk saját magunkban azokat a lehetőségeket is, amiket lehet, hogy nem olyan egyszerű meglátni, vagy lehet, hogy a környezetünk nem lát meg bennünk, lehet, hogy mi magunk se látunk magunkban, de hogy itt most pont ebben szeretnénk a fiatalokat támogatni, hogy azt is meglássák saját magukban, amit talán nehéz észrevenni, azokat a lehetőségeket, és hogy így segítsük őket az életben.
1: De tényleg mennyire nehéz ma messze látni, ugye említetted itt a hátrányosabb helyzetű fiatalokat, de ugyanakkor nekem épp az ellenkezője is eszembe jutott, hogy valaki viszont lehet, hogy éppen a komfort miatt nem akar messzebb látni. Mennyire két véglet ez, és ki az, aki szerinted ma igazán mer messze látni a fiatalok közül? És mi múlik azon, hogy valaki tényleg merjen messze látni?
0: Azt gondolom, hogy ez egy ilyen önismereti kérdés is sok esetben, hogy mennyire látjuk saját magunkban azokat, akár a fontos céljainkat, azokat az értékeket, akár amik mentén szeretnénk az életünket tervezni. És hogy lehet úgy élni, és a mai világban ez nagyon könnyű úgy élni, hogy igazából csak sodródunk, és figyeljük azt, hogy mik akár az aktuális lehetőségek, lépések előttünk. Mi pedig abban próbálunk támogatni fiatalokat is, felnőtteket is, hogy tudatosan gondolkodjunk arról, hogy mi az, ami számunkra fontos. Egy ilyen mottóval szoktunk a pályaválasztási rendezvényeiket is indítani, Szenekától, hogy semmilyen szél nem kedvez annak a hajónak, aki nem tudja, hogy milyen kikötőbe tart. Mi ezt meg szoktuk fordítani, hogy aki viszont tudja, hogy hova tart, annak minden szél kedvezhet. És hogy mi pedig ezt szeretnénk erősíteni. Lássunk messzire, lássuk a céljainkat, és akkor minden szél majd a mi vitorlánkba teszi azt az erőt, hogy előre jussunk.
1: Igen, volt-e egyébként maga a program mögött, vagy az eszme mögött bármiféle hiány, probléma, amire reagálni szerettetek volna?
0: Igen, abszolút. Sok olyan programunk van, amit azért is indítunk el, és azért is kezdünk építeni, mert látjuk azt, hogy aktuálisan erre nagy szükség van, és hogy a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokkal való munka egy ilyen téma, volt sok éven keresztül, ezt így láttuk, tapasztaltuk, hogy ha már csak így a felvidéki magyar iskolákat is nézzük, általános iskolákat, nagyon sok helyen kihívás jelent az, hogy nagy arányban vannak mondjuk szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, akik külön figyelmet igényelnének, differenciált oktatási módszereket, és hogy nagyon sokszor kevés asszisztens van az osztályban, egy-egy pedagógus nem tud olyan külön figyelmet fordítani ezeknek a fiataloknak. És hogy ez sok helyen egy ilyen kihívás, mi pedig az élmény alapú, nem formális módszereinkkel szeretnénk támogatni a pedagógusokat is, a szakembereket, az ifjúsággal dolgozó szakembereket, hogy hogyan is tudunk úgy foglalkozni egy ilyen traumatudatos szemlélettel azokkal a fiatalokkal, akiknek sokszor azok a helyzetek, amik mondjuk így, hogy az átlag fiatalokat nem viselik meg őket, néha sokkal inkább megviselik. Néha az, ami valakinek még komfortos helyzet, nekik sokszor már így a komfortzónán túli helyzet. És hogy láttuk azt, hogy nagy szükség van arra, hogy akár olyan módszereket is adjunk át a szakembereknek, amikkel hatékonyabban, jobban tudnak dolgozni ezekkel a fiatalokkal, sokkal inkább az ő szükségleteikre is tudnak válaszokat adni. Alapvetően a messzelátó program pedig nem csak a pedagógusoknak vagy a szakembereknek szól, hanem alapvetően ez a program a fiataloknak szól, akiket pedig szintén szeretnénk egy csoportba gyűjteni, azokat a fiatalokat az adott régiókból, akik, ezt így szoktam mondani, hogy ők azok, akiknek sokkal nagyobb hegyet kell megmászniuk, sokkal nagyobb akadályok vannak előttük az életben, mert hogy sokkal rosszabb körülmények között, sokkal mélyebbről indulnak, miközben a környezetük sokkal kevésbé tudja őket támogatni, mint az átlag fiatalokat. És akkor látjuk azt, hogy nekik is nagy-nagy szükségük van megerősíteni.

0: fejlesztése olyan programokra, amik őket segítik abban, hogy boldogulni tudjanak az életben, hogy egyszer majd a munkaerőpiacra úgy be tudjanak lépni, hogy az egy tudatos, céltudatos saját olyan döntésük legyen, ami mellett ki tudnak tartani, amit motiválva végig tudnak csinálni. Tehát, hogy mind a két oldalról, így a szakemberek oldaláról, pedagógusok oldaláról, de a fiatalok oldaláról is látjuk ennek így a nagy szükségletét.
1: Ugye, ha jól tudom, akkor legutóbb éppen Gömörben jártatok, de már voltatok például Jókán is. Mi alapján esik a választásotok egy-egy helyszínre, vagy hogyan kell ennek a hátterét elképzelni?
0: Keresjük azokat a lehetőségeket, projekteket, együttműködéseket, amikben meg tudjuk valósítani az ilyen jellegű képzéseket, és sokszor ezen is múlik, hogy mikor és hogy tudunk indítani ilyen jellegű képzést. Januárban ért véget a Jókán megtartott 4 hétvégés képzésünk, tehát az októbertől januárig tartott, és akkor most pedig márciusban indult a gömöri forduló. Gömörben még ilyen jellegű képzést nem tartottunk korábban, tartottunk ott mondjuk itt diákönkormányzatoknak, középiskolásoknak képzéseket, viszont hallottuk azt, és többen mondták nekünk, hogy ott is nagy-nagy szükség lenne ilyesmire, ott is sok olyan iskola van, ahol sok hátrányos helyzetű diák van, nagy arányban vannak, és hogy érdemes lenne itt is megszólítanunk az iskolákat, megszólítani a fiatalokat. Úgy esett akkor a döntésünk, és most már 2 hétvége megvalósult ebből a gömöri fordulóból, és még 2 hétvége van előttünk, úgyhogy most járunk nagyjából a felében ennek a képzésnek.
1: Igen, tehát a szavaidból azt veszem ki, hogy igenis nagy rá a szükség. Ez egy nagyon pozitív dolog, hiszen felismerik azt, hogy ez mennyire jó, de ugyanakkor mennyire tudtok ti is szétszakadni és mindenhol jelen lenni? Tehát, hogy ez mondjuk akár a tandem számára, ez mennyire jelent kihívást?
0: Amikor a legelső ilyen képzésünket tartottuk, ez már talán 3 évvel ezelőtt volt nagyjából, akkor bizony nagy kihívás jelentett az, hogy ezzel a célcsoporttal még nem volt olyan sok tapasztalatunk. Sok tapasztalatunk volt a fiatalokkal, sok tapasztalatunk volt az élmény alapú módszerekkel, de viszont ez a réteg, és akkor mondjuk itt a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok, szociálisan hátrányos helyzetben nevelkedő fiatalokkal másképp kell dolgoznunk, és főleg amikor egy ilyen csoportot, itt 20 fiatal gyűjtöttünk össze ezeken a képzéseken, és itt a 20 fiatallal nagyon sokszor úgymond 20 külön történetet kell végig vinnünk ez alatt a 4 hétvége alatt, tehát hogy azért mindenkinek igyekszünk egy olyan személyre szabott figyelmet is adni ezeken a képzéseken. Amikor először ezt szerveztük, akkor rájöttünk, hogy ez mekkora nagy feladat, és azóta mi magunk is sokat tanultunk, és ez az jelenlegi projektünk is pont erről szól, hogy mi magunk is tanuljunk, és hogy együtt egy együttműködésben másokat is segítsünk abban, hogy hogyan is tudunk a hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozni. Most ennek a projektünknek a Reconnection a neve, ez egy Európai Uniós együttműködés egy magyarországi partnerrel, amelynek a Tandem a kezdeményezője vagy fő koordinátora. A partnerünk pedig az Élmény Akadémia Egyesület Magyarországról, akik pedig már nagyon nagy múlttal és nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek a hátrányos helyzetű fiatalokkal való munkában. Tőlük nagyon sokat tanultunk, már tavaly évben elindult ez a projekt, és akkor voltak olyan képzések, ahol a mi szakembereink vettek részt, jó magam is, nagyon nagy élmény volt tőlük tanulni, és ezt a tudást gyúrtuk most össze a saját tapasztalatainkkal, és ennek úgymond az ilyen pilot projektje vagy a test projektje most ez a gömöri forduló is, ahol most az új tapasztalatainkat is így bevetjük, kipróbáljuk, teszteljük, tehát mi magunk is a folyamatban tanulunk, nem csak megvalósítjuk a képzést, nem közben értékeljük is, fejlesztjük is, mert a projekt végén pedig szeretnénk egy olyan módszertani kiadványt is közreadni és a pedagógusok kezébe adni, ahol mindezeket a tapasztalatainkat leírjuk. Bármi egy egész csoportnyi fiatallal dolgozunk, sokszor a pedagógusoknál a helyzet inkább az, hogy van 3-4-5 olyan fiatal az osztályban, akik ilyen jellegű külön figyelmet igényelnek, viszont hiszük azt, hogy ezek a módszerek és ez a fajta szemlélet ez őket is segítheti. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy itt nem csak ezen a 4 hétvégén hasznosul úgymond a projekt, hanem hogy így hosszú távon is majd eredményeket és gyümölcsöket hoz.
1: Továbbra is Sikula Gáborral, a Tandem Nonprofit Szervezet igazgatójával, coachal, trénerrel és pszichológussal beszélgetek arról, hogy mit jelent ma messzebbre látni. Ugye a messzelátó programról beszélgetünk tehát továbbra is. Hátrányos helyzetben élő fiatalok, mennyire nehéz őket megnyitni? Mi az, amit tapasztalsz? Hogyan kell feléjük közelíteni? És itt egyébként szeretném, ha arról is beszélgetnénk, hogy ez a társadalomnak is lehet egy üzenet, hogy tényleg ne további szakadékok mélyüljenek, hanem, és ne további árkokat ásunk, hanem hogy segítsük azoknak a felemelkedését, és segítsük azoknak az útját, akik érintettek. Mennyire vesszük egyáltalán észre?
0: Igen, ezt nagyon-nagyon fontos témának tartom, és tartjuk itt mindannyian a tandemben. Az a fajta szemlélet, amit mi is most az elmúlt években tanulunk, és folyamatosan tanulunk, ezt így is nevezhetnénk, vagy van erre egy ilyen megnevezés is, hogy traumatudatos szemlélet, ami egyfajta érzékenységet jelent, vagy egyfajta olyan érzékeny jelenlétet mondjuk egy csoportban, amikor odafigyelünk a résztvevők egyéni háttér történetére. Nagyon sok fiatal, aki rossz körülmények között, nehéz sorsú körülmények között nevelkedik, hordoz magában olyan rossz élményeket, traumákat, vagy csak kielégítetlen szükségleteket, amelyek befolyásolják azt és meghatározzák, hogy az itt és mostban ő hogyan tud kapcsolódni másokhoz, hogyan tud reagálni. És hogyha most már tanulásról beszélünk, ami egy átlag fiatalnak is sokszor nehéz mondjuk az iskolai kihívásokat teljesíteni, akkor azok a fiatalok pedig, akik még egy ilyen súllyal vagy egy ilyen nehéz csomaggal indulnak útnak, akkor őket így különösen fontos ebben támogatnunk. És hogy itt a trauma tudatos szemlélet mellett nagyon fontos, hogy támogassuk őket az önkifejezésükben, élmény alapúan fejlesszük az ő kompetenciáikat. Itt, amikor én trénerként részt vettem, nagyon jó volt látni ezt a fejlődési folyamatot, és hogy már most is hallottam ilyen visszajelzéseket a gömöri csoport trénereitől, hogy ők is már a második hétvégés képzésen is láttak nagy előrelépéseket, és hogy az is számomra egy csoda volt látni azt, hogy azok a fiatalok, akik mondjuk az első nap először körben ültünk, és az első gyakorlatokon még vagy alig mertek megszólalni, vagy nagyon nagy nehézséget jelentett nekik, hogy odafigyeljenek egymás, hogy egymást meghallgassák. Hogy akár egy-egy nehezebb feladatnál a saját indulataikat kezeljék, hogy a stresszt bírják. Láttuk azt, hogy mennyi minden olyan téma van, ami nekik egy nagy feladat lesz majd ezen a képzésen. És egy csoda volt látni azt, hogy már a második, harmadik, a negyedik hétvégén azok, akik nagyon nehezen szólaltak meg, vagy fejezték ki saját magukat, egyszer csak úgy kezdtek beszélni, hogy mindannyian mi trénerek is csodáltuk, hogy wow, hogy ezt most már meri kimondani, és mer beszélni a csoport előtt. Ugyanúgy egy nehezebb csoportfeladatnál, amit még az első hétvégén el sem lehetett képzelni, hogy ők ezt végig tudják csinálni, mert hogy nagyon sokszor elfogy a türelmük, és már nehéz az együttműködés a csoporton belül. Negyedik hétvégén pedig meg már azt látjuk, hogy bátran tudnak kommunikálni, egymásnak kifejezni a gondolataikat. Tehát egy olyan rétegről beszélünk, akiknél ezek a nagyon egyszerű, hétköznapi kis dolgok is sokszor hiányoznak. És most ilyen nagyon egyszerű kis dolgokat mondtam, hogy mi az, amit fejlesztünk, és amiben látjuk a fejlődést. Nagyon sokszor ezen múlik nagyon sok minden, hogy ők aztán hogyan tudnak akár a továbbtanulásban motiváltak lenni, másokkal együttműködni, hogyan tudnak munkát találni, abban kitartani, érvényesülni az életben. Tehát, hogy úgy mondanám ezt, hogy itt nagyon az alapokhoz kell visszatérnünk, és nagyon az alapozást kell megerősítenünk, hogy aztán arra ők építeni tudják az életüket.
1: És hogyan lehet ezt a biztonságos közeget megteremteni alapból azoknak a fiataloknak, akik eleinte zárkózottak is, ahogy ugye te is mondtad, és nem tudom, hogy most mennyire lesz valid, amit mondok, de ti ugye megteremtetek egy biztonságos közeget, és a való életben ebből hogyan tudnak ők meríteni?
0: Igen, ez az egyik kulcsfontosságú ezeken a képzéseken, hogy egy olyan közeget teremtsünk meg, ami számukra biztonságot ad, és hogy egy átlagos csoport számára más jelent a biztonság, vagy más minden kell ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat. Amint számunkra egy nagyon fontos példa, és akkor most néhány példát hozok, azok akár az ilyen állandóság és a rituálék. Tehát, hogy bármi is történjék, legyenek olyan akár közös szokásai a csoportnak, akár olyan dolgok, amit mindig ugyanúgy, mindig ugyanakkor csinálunk, legyenek olyan szabályok, amiket következetesen betartunk, hogy például meghallgatjuk egymást, hogy mindenkinek teret adunk, hogy a kommunikációban nem sértjük, nem bántjuk meg egymást, odafigyelünk érzékenyen egymásra, és ezeket a kis dolgokat is fontos, hogy így megtartsuk. De ugyanúgy nagyon fontos az a fajta rugalmasság is a másik oldalon, hogy ha látjuk azoknak a fiataloknak éppen az aktuális szükségleteik, valamit éppen nem bírnak, most éppen nehéz napjuk van, akkor erre is tudjunk rugalmasan reagálni. Nagyon fontos itt akár így a biztonságos légkör megteremtésénél, akár csak az is, hogy mennyi ember dolgozik velük. És akkor itt megint csak kontrasztba állítanám, hogy amikor egy pedagógus egyedül van egy egész osztállyal, és akkor ott még külön kell figyelni a diákokra, ez nagyon sokszor nagyon nagy nehézséget okoz. Hogy nekünk is a képzéseken, ez volt az első tapasztalataink egyike, hogy kell, hogy többen legyünk ott. Mert hogyha egy-két tréner épp a csoporttal foglalkozik, legyen még ott akár egy harmadik ember, egy önkéntes, egy segítő, aki tud akár egyénileg foglalkozni bizonyos helyzetekben azokkal a diákokkal, akik most éppen nem tudnak a csoporttal együtt menni, de az nem azért van, mert hogy ők ne vennék elég komolyan a feladatot, hanem egyszerűen nekik már az túl sok. És hogy egy ilyen külön figyelmet is adjunk nekik. Ami pedig még nagyon fontos, azok a visszajelzések. Ezt is nagyon jó volt így megfigyelni, és ezt is átadni, tanítani a fiataloknak, hogy bármikor, amikor valamilyen fejlődési lépést meglátunk náluk, valami nekik most már jobban megy, mint korábban. Egy 10 másodpercet tovább tudnak figyelni egymásra, mint tegnap, vagy bátran meg tudnak lépni, vagy ki tudnak mondani egy-egy olyan dolgot az akár saját megélésükből, amit korábban nem mertek kimondani. Hogyha egy-egy ilyen kis lépést is meglátunk náluk, hogy ezt azonnal jelezzük nekik vissza. És nem arról van szó, hogy folyamatosan csak úgy súly nélkül, súlytalanul dicsérjük őket, hanem amikor ténylegesen meglátunk, hogy látod, ezt most te jobban csinálod, mint ahogy korábban, és hogy ebben most fejlődni tudtál. Ez is nagyon fontos számukra, hogy úgy kapjanak visszajelzést, hogy rálássanak arra, hogy ők képesek fejlődni, hogy képesek arra, hogy túllépjenek saját magukon, és hogy megvannak bennük azok a lehetőségek, amiket sajnos sokan még nem látnak saját magukban, mert a környezetük inkább arra fókuszáltatja őket, hogy mi az, amit rosszul csinálnak. Elmennek az iskolába, és nagyon sokszor azokat a visszajelzéseket kapják, amit nem jól csinálnak. És akkor ezt is közösen tanultuk, hogy hogyan is vegyük észre ezeket a fejlődési pontokat, és abban segítettük őket, hogy ők egymásban is észrevegyék ezt, és egymásnak is visszajelezzék. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindez ahhoz, hogy egy ilyen érzelmi, biztonságos környezetet kialakítsunk, mindez nagyon-nagyon fontos, és pont ez teremti meg aztán azt a felületet, azt a környezetet, ahol aztán tényleg fejlődni tudnak, tanulni tudnak, tovább lépni tudnak, ami sokszor a felnőtteknek is nagyon nehéz dolog fejlődni. És akkor itt most olyan fiatalokról beszélünk, akiket sokkal kevésbé támogat ebben a környezetük. A mi célunk pedig, hogy olyan helyzetbe hozzuk őket, ahol egy kicsit többet megláthatnak saját magukból, mint a hétköznapokban.
1: Mennyire nehéz azt elfogadni, hogy igen, ez egy életen áttartó folyamat, hogy folyamatosan ismételjük saját magunknak azt, hogy igen, képes vagyok rá, vagy egyáltalán megtanulni, fogadni a dicséretet, és kezdeni vele valamit, mert hogy nagyon sokszor van ilyen helyzetben az, hogy nem is tudnak hirtelen mit kezdeni azzal. Még akkor sem, hogyha az ügyes vagy, jól csináltadon túl, konkrétan fogalmazzuk meg a dolgokat, és hogy ebben milyen munkafolyamatot kell már az egyének beletenni, hogy igenis saját magának is elhiggye, hogy képes rá?
0: Ahogy mondtam, hogy akár ezek a visszajelzések nagyon fontosak, de ez mellett ugyanígy fontos az is, és pont erre van sok módszerünk, technikánk, gyakorlatunk, amiket ilyenkor a csoportokkal csinálunk, amikor így is mondhatnám, hogy helyzetbe hozzuk őket. Olyan helyzeteket teremtünk, amiben van kihívás, van stressz, nem akarjuk megúszni a stresszt és a nehézségeket, de olyan nehézségek, amiket mi képzők is tudjuk, hogy ők meg tudnak lépni. És itt átélhetik azt, hogy igen, van egy nehézség, amit még most nem tudok megcsinálni, de kitartóan benne vagyunk egy-egy nehezebb csoport feladatban, nem sikerül, kell dolgoznunk a kudarccal, de kitartunk, tovább csináljuk, és a végén elérünk sikereket. És akár ezek az élmények is nagyban segítik azt, hogy az ő énképük az gyógyulhasson, hogy fejlődhessen, hogy egy reálisabb énképük legyen. Mert hogy én ténylegesen hiszem azt, hogy ezekben a fiatalokban is, akikkel mi is ott dolgoztunk, nagyon sok érték rejlik, sok tehetség rejlik bennük, de sem ők, és gyakran sem a környezetük ezt nem veszi észre. És hogy pont ezt kell nekünk kibányászni ezekben a helyzetekben, nem csak hogy észrevenni, hanem nekik is megmutatni, hogy ők is ezt saját magukban vegyék észre. És hogy az ő visszajelzéseikből is ezt hallottuk. Most én sok mindent itt elmondtam, én ajánlom mindenkinek szeretettel azt a kis videót, ez a Tandem Facebook oldalán is, weboldalán is, YouTube csatornánkon is megtalálható. Egy ilyen kis dalt alkottunk a mesterséges intelligenciával, a fiatalok visszajelzéseiből. Ez egy ilyen közös gyakorlat volt a legutóbbi csoporton, így a mesterséges intelligenciával egy ilyen közös himnoszt alkottunk, és akkor ezt egy ilyen kép kollázsok keretében, egy ilyen kis videóban meg is osztottuk a nyilvánossággal. Szerintem nagyon szívet melengető hallani azokat a szavakat, amiknek az ő szavaik, abból ugye ott készült egy ilyen dalszöveg, de hogy a visszajelzésekből is ezt hallottuk meg, hogy sok mindenkinek ez egy ilyen az életében először volt egy olyan élmény, ahol azt élhette meg, hogy őt értékesnek tartják, hogy őt megbecsülik, és hogy más fényben láthatták magukat ezek a fiatalok. És azt gondolom, hogy ezek az élmények aztán egy életre szólóan segíthetik őket abban, hogy amikor ők saját magukról gondolkodnak, akár jövőkről gondolkodnak, legyen bennük az a hit, hogy én igenis képes vagyok arra, hogy legyen egy jó munkahelyem, képes vagyok arra, hogy legyen egy szép családom, képes vagyok arra, hogy föltartsam magam, és hogy előre lépjek az életben. Mert nagyon sokszor pont ezek az alapok hiányoznak az önképből, hogy egyáltalán saját magukról elhiggyék azt, hogy képesek rá.
1: És ugye az élményt azt az imént említetted is. Ugye nagyon sokszor komoly beszélgetésekben gondolkodunk, de hogy emellett, ugye természetesen a komoly beszélgetésekre is szükség van, de néha, és most megkockáztatom, hogy lehet ugyanolyan hasznos egy jó kis játék, egy közös élmény. És ha jól tudom, akkor ez ugyanúgy a programotok része.
0: Igen, abszolút ilyen játékos formában dolgozunk a fiatalokkal. Miközben azért az élmény pedagógia nem csak azt jelenti, hogy ez mindig jó élmény. Tehát nagyon sokszor ezek nehéz élmények, nagyon sokszor vannak benne kihívások, de hogy alapvetően pedig a nem formális eszköztárunk az egy ilyen jó alapot ad arra, hogy játékosan tudunk nagyon sok hasznos dolgot csinálni. Tehát, hogy alapvetően sokszor inkább azt a felszabadultságot éljük meg együtt, azt a fajta játékosságot, és a játékon belül azokat a kihívásokat és azokat a nehéz helyzeteket, ahol mondjuk csapatban kell együttműködni, ahol kommunikálni kell, oda kell figyelni, meghallani azt, amit a másik mond, a saját gondolatomat kifejezni, úgyhogy az a másik jól hallja meg. Tehát mindezek aztán a játék keretén belül már így feladatok, kihívások. De hogy alapvetően igen, a péntek délutántól vasárnap délig általában mindig nagyon-nagyon jó hangulatban teltek ezek a képzések, és a legnehezebb az mindig a vasárnapi búcsúzás volt, még úgy is, hogy a hét végén volt sok nehéz feladat, de talán néha elbúcsúzni volt a legnehezebb. És hogy azt gondolom, hogy egy nagyon jó közösségi csoport élmény is elvittek azok, akik részt vettek ezeken a képzéseken.
1: A Nappaliban még mindig a messzelátó programról beszélgetünk Sikula Gáborral, a Tandem igazgatójával, coachal, trénerrel, pszichológussal, és az outdoor feladatok, tehát konkrétan van egy ilyen megnevezés is, mi az, amit tanulhatnak magukról egy-egy ilyen feladat során, és számotokra mit mutat egy-egy ilyen helyzet a fiatalokról?
0: Az outdoor módszertan is része ennek a projektnek, és hogy egy ilyen témájú képzés is megvalósult tavaly, amikor szintén megosztottuk a saját tapasztalatainkat. Itt idehoznám a stressz témáját még, hogy ami a hátrányos helyzetű fiataloknál nagyon is észrevehető, az, hogy máshol helyezkednek el náluk azok a határok, ami még a komfortzóna, ami a tanulási zóna, ami a pánikzóna, és hogy ez talán úgy mondanám el egyszerűen, hogy más stressz mennyiséggel tudnak ők dolgozni és jól működni, mint mondjuk az átlagos fiatalok. Az outdoor módszertan pont abban segíti őket, hogy sokszor, amikor ezt a természetben csináljuk, mondjuk én nyugodt, békés természeti körülmények között, ez sokban hozzájárul ahhoz, hogy ők a stresszel jobban tudjanak bánni. Nagyon sokszor, hogyha akár valami nagyobb sétát, túrát építünk be, így a feladatokba, a gyakorlatokba, ez is segít nekik. Az idegrendszerüket segíti abban, hogy jobban meg tudjanak küzdeni aztán a stresszes helyzetekkel. Ilyen szempontból is nagyon fontosak ezek az outdoor módszertanok, és hogy van sok olyan módszer, ahol pedig így a kinti környezetet használva tudunk teremteni olyan feladatokat, ahol ők megélhetik azt, hogy egymásban mennyire tudnak megbízni és egymásra hagyatkozni, hogy akár hogyan tudnak megoldani olyan hétköznapi helyzeteket, mondjuk akár egy tábortűzépítést, vagy bármi más ilyen kis feladatot az erdőben. Ez nagyon sokszor hozzájuk is sokkal közelebb áll, hogyha ilyen környezetben csinálunk dolgokat a saját kezünkkel, és hogy itt is sokan megélhetik azt, hogy egy csomó mindenre képesek, amit nagyon sokszor az iskolapadban ülve ők nem élnek meg. És ezekben az outdoor gyakorlatokban pedig lehet, hogy ott lesz egy olyan élményük, hogy én valamit tudtam, amit a többiek nem, és hogy mindez így hozzájárulhat ahhoz, hogy az én képük is fejlődni, épülni tudjon.
1: Gábor, mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik most úgy érzik, hogy nem igazán találják a helyüket? Ugye akár ugye az iskolapadban említetted, még lehet, hogy nem is tudják, hogy a kinti terepen lehet, hogy könnyedén megtalálnák a helyüket, de nem ismernek tovább gondolni. Tehát mit üzennél nekik?
0: Hát azoknak a fiataloknak, akik esetleg találkoznak akár jövőben egy meghirdetéssel a messzelátó képzésre, nekik mindenképp üzenném, hogy jöjjenek és vegyenek részt ezen, vagy akár tandem más képzéseim. És hogy alapvetően pedig azt szeretném üzenni a fiataloknak, hogy ők értékesek, és hogy nagyon sok érték van bennük. És így nem csak láthatatlanból jó ezt mondani, hanem akár egy-egy képzésen konkrétan rámutatni erre, de hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos a fiatalokban ezt erősíteni, ami nem csak arról szól, hogy akkor én most már tökéletes vagyok, és nem kell fejlődnöm, hanem az értéknek a felfedezése az pont azt mutatja meg, hogy valamit még csiszolhatok magamban, hogy van perspektívája az életemnek, hogy vannak lehetőségeim, hogy van egyfajta szabadságom tovább menni, elérni a céljaimat, elérni a vágyaimat. És hogyha úgy összefoglalnám, hogy így a messzelátó képzésen mi az, amit egy mondatban így üzenni szeretnénk a részvevőknek, akkor ez, hogy értékes vagy. És hogy mindazt a környezetet megteremteni, ahol ezek nem csak kedves szavak, hanem tényleges tartalommal rendelkező visszajelzések.
1: Mi az, ami még vár rátok? Hova lát még a messzelátó program a továbbiakban? Mi lesz a folytatásban?
0: Amit most még biztosan tudunk, hogy a Gömöri csoportnál még megvalósul két hétvége, májusban és júniusban. Úgyhogy ezeket is nagy izgalommal várjuk, és hogy azt gondolom, hogy ez a második szakasza a képzésnek ez is. Hát az első része is nagyon izgalmas, de hogy ilyenkor már azért látjuk úgymond kibontakozni egy-egy folyamatot a részvevőknél, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon jó folyamat. Ez mellett pedig miután megvalósult ez a képzés folyamat is, akkor egy olyan módszertani kézikönyvet állítunk majd össze, amit aztán szeretnénk a pedagógusoknak is továbbadni. Ez persze elérhető lesz az interneten ingyenesen, de hogy szeretnénk akár olyan foglalkozásokat is tartani, ahol azért ezt valamiképpen átadjuk, tehát ne csak egy írott szöveget adjunk át, hanem valamiképpen élményt. Tandemben általában így dolgozunk, workshopokat is tartunk, foglalkozásokat. Hogy ez konkrétan majd milyen formában valósul meg, érdemes követni a tandem felületeit az online térben is, mert hogy ez erről biztos, hogy hírt adunk. És mindenkinek nagy szeretettel üzenném azt is, hogy a konferenciánk is november végén meg fog valósulni. Konkrétan november 27-én és 28-án lesz a Tandem Élmény konferenciája itt Komáromban, és ott is biztosan ez a téma is megjelenik majd, és a résztvevőknek majd ott is lehetőségük lesz ebbe nagyobb betekintést nyerni. És akkor még egy ilyen hirdetésként, amit így elmondanék, hogy van még egy ide kapcsolódó projektünk, most egy ilyen nagyon aktuális újdonság, hogy megjelent Jeanette Motlová Cigánka című könyvének a magyar fordítása. Ez a Tandem kiadásában jelent meg, amelynek a könyvbemutatója jövő héten, május 20-án lesz itt Komáromban, és hogy már ott is kapható, vihető lesz ez a könyv. Aki nem ismeri még ezt a könyvet, csak így röviden erről, hogy Jeanette Motlová önvallomása ez a könyv, aki szintén egy nehéz környezetből, egy nehéz sorsból tört ki, és hogy küzdött meg ezzel mind a két oldalon, mind a két világban, és hogy ezt hogyan is élte meg, mi minden előítélettel kellett szembenéznie, és hogy milyen is volt neki, erről szól ez a könyv, és akkor ez most már magyar nyelven is olvasható, és ez szintén, aki a könyvbemutató nem is tudott lenni, erről is majd a könyvbemutató után hírt adunk, hogy hogyan juthat hozzá ehhez a könyvhöz, de aki el tud jönni a könyvbemutatóra, itt a szerző Jeanette Motlová is ott lesz, illetve a fordító is, Mészáros Tünde, és akkor velük fogunk majd beszélgetni. Úgyhogy mindenkit várunk jövő héten szerdán a Komáromi Szinyei könyvtárban, ahol lesz majd ez a könyvbemutató. Minden információ a Tandem oldalán erről is fönt van.
1: Ugye nem csak a messzelátó programban nyerhetünk betekintést, de egy kicsit a Tandemnél is messzebb láthatunk, hogy mi minden vár rátok így 2026-ban, és nagyon szépen köszönöm, Gábor, a beszélgetést.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: A messzelátó program, ez egy nagyon izgalmas, egyrészt szerintem kihívás fiatalok, felnőttek is úgy egészében a társadalom számára is, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést Sikula Gábor pszichológusnak, coachnak, trénernek, a Tandem igazgatójának.

0: Most pedig kedves hallgatóink, megtudhatjuk, hogy mire számíthatnak a Vasárnap Családi Magazin eheti számában. Kuklis Katalint hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Már kapható a Vasárnap Családi Magazin legújabb száma, a címlapon David Attenborough. A 10. X-et ünnepli a természetfilmek ikonikus brit sztárja. Legendás életútjáról Kulcsár Gábor összefoglalóját olvashatják. A Magyar Szövetség kizárta az együttműködés lehetőségét a Smerrel, most pedig a szlovák ellenzékkel keresi a kapcsolatot, közben pedig az új magyar kormánnyal is fel kell építeni egy működő viszonyt. Gubik László pártelnököt Vrabec Mária kérdezte. Egy kis gömöri faluból Kereggedéről indult, az 50-es években a Nagykapos melletti Veskóc iskolájában kezdte pályáját, feleségével Abarán folytatták, majd visszaköltöztek Gömörbe, Feledre. Életem tanítója című sorozatunk következő epizódjában egy rozsnyói olvasón küldte el nekünk szülei történetét. De ezeken kívül találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal!

0: május 6-án ünnepelte a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara a helyi magyar pedagógus képzés 65. évfordulóját. A Jószóval Oktasd következő adásában a helyszínre látogatunk el. Összeállításukban megszólal László Béla, a kar alapító dékánja, Bárci Zsófia, a kar előző vezetője, valamint Szekeres László, az intézmény jelenlegi dékánja.
1: A magyar képzés története alatt Nyitrán 65 év alatt 5500 pedagógust bocsátottunk sikeresen útjára, és elmondhatom azt is bátran, hogy nincs olyan szlovákiai iskolai intézmény, ahol ne dolgozna nyitrai végzős.
0: Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket a 16 órai hírek után, az ismétléssel pedig szombaton a 15 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenegy óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: El is érkeztünk a nappali záró órájához, és a Mortifer zenekar vendégeskedik itt a nappaliban. A csapat története ugyan 25 évvel ezelőtt indult, de a srácok úgy érzik, hogy a gépezet az bizony most indul be igazán, és hogy miről szól ma a zenélés, erről is beszélgetek nem sokára Bán Imivel, Lelovics Gáborral és Lackó Sándorral, ők már megérkeztek ide hozzánk, és bízom benne, hogy önök is velünk tartanak, most azonban még hírek következnek Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Pozsonyban találkoznak ma a szlavkovi hármak államfői. Új demokratikus szövetségre buzdít a NATO volt főtitkára. Jobbára derült az idő, erős szél fúj. A részletek következnek. Pozsonyban találkoznak ma a szlavkovi hármak államfői, ahol Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök fogadja Peter Pavel cseh elnököt és Alexander van der Bellen osztrák államfőt. A csúcs találkozó a Dévényi várnál kezdődik ünnepélyes fogadással és koszorúzással, majd a program egy része egy dunai hajón folytatódik. A vezetők külpolitikai kérdésekről, energiabiztonságról, válságkezelésről és a határon átnyúló együttműködésről egyeztetnek. A találkozó a Danubiana Múzeumnál zárul, ahol az oktatás és a mesterséges intelligencia hatásai kerülnek előtérbe, valamint diák innovációs projektek bemutatására is sor kerül. A Hlaspárt támogatná, hogy népszavazással is lerövidíthető legyen a szlovák parlament mandátuma. A kormánypárt ezt alkotmánymódosító javaslat formájában terjesztené be. Robert Puci, a Hlas frakció vezetője szerint, ha a választók adják a hatalmat a politikusoknak, akkor lehetőségük kell legyen annak visszavételére is. A párt egy másik alkotmánymódosításhoz kapcsolná a javaslatot, amely az önkormányzatok mandátumának 4 évről 5 évre való hosszabbításáról szól. A szlovák igazságügyi minisztérium már előállt egy hasonló tervvel, eszerint a parlament visszahívásáról népszavazás dönthetne, ha azt elegendő számú választó támogatja. Anders Fogh Rasmussen, a NATO korábbi főtitkára szerint új demokratikus szövetségre lenne szükség a világban, amely akár az Egyesült Államokkal szemben is képes fellépni. A dán politikus úgy véli, Donald Trump amerikai elnök visszavonja az Egyesült Államokat a szabad világ vezető szerepéből. Rasmussen ezért egy úgynevezett D7 szövetséget javasolna az Európai Unió, Nagy-Britannia, Japán, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea részvételével. A volt NATO főtitkár egy gazdasági 5. cikkely bevezetését is szorgalmazza, amely szerint az egyik tagállam elleni gazdasági nyomásgyakorlás az egész szövetség elleni támadásnak számítana. A Fehérház Douglas Maestrinót jelölte az Egyesült Államok új pozsonyi nagykövetének. A pennsylvániai republikánus szenátor Donald Trump amerikai elnök támogatói közé tartozik. A nyugalmazott ezredes több mint 30 évig szolgált az amerikai hadseregben, részt vett az öbölháborúban és többször teljesített szolgálatot Afganisztánban. Politikai pályáját 2019-ben kezdte Pennsylvániában, 2022-ben pedig sikertelenül indult a kormányzói posztért. Douglas Mastriano korábban megkérdőjelezte John Biden 2020-as választási győzelmét, és jelen volt a Kapitólium ostromának napján is. A pozsonyi nagyköveti kinevezést még az amerikai szenátusnak is jóvá kell hagynia. Ismét halálos izraeli támadások történtek a dél-libanoni térségben. A helyi állami média szerint 6 ember meghalt, 7 pedig megsebesült. Az egyik csapás egy lakóházat ért Kfar Douni nevárosában, a sebesülteket Tírusz kórházaiba szállították. Más támadásokat is jelentettek dél-libanonból, miután az izraeli hadsereg evakuálásra szólította fel a Kelet-Biká völgy egyik települését. A jelentések szerint a légicsapások a Hezbollah elleni műveletek részei, és a konfliktus az áprilisi tűzszünet ellenére is folytatódik. Befejeződött a hantavírus fertőzés miatt karantén alá vont MV Hondius luxushajó kiürítése a spanyolországi Tenerifén. Az utolsó 28 utas hétfőn este hagyta el a hajót, amely ezután Hollandia felé indult. A fertőzés kitörése óta 3 utas halt meg, egy holland házaspár és egy német nő. A WHO eddig 7 igazolt megbetegedést erősített meg az Andes nevű vírustörzzsel, amely emberről emberre is terjedhet. Az utasokat repülőgéppel szállítják Hollandiába, ahol többen karanténba kerültek. A hantavírus főként rákcsálókról terjed, jelenleg nincs ellene vakcina vagy célzott gyógymód. Sport Kis Balástól.
3: Az Európai Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján jelentette be, hogy a német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének. Aranyérmet nyert a Domsics Olivia, Fábián, Sára Ráhel, Major Veronika összeállítású magyar csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa bajnokságon.
0: Időjárás.
2: Nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, megélénkülő északnyugati szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek az R1-esen Vlcskovcénél a Nyitra felé vezető oldalon, Tany végén Komárom irányában és a Szoroskő után Kassa felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a

0: Mi a helyzet a rockzenével? Átalakult? Mi történik vele? És van-e még értelme gitárzenében gondolkodni akkor, amikor néhány másodperc dönti el az online térben, hogy valaki tovább görget, vagy marad? A Mortifer zenekar vendégeskedik itt most a nappaliban, bár a csapat története 25 évvel ezelőtt indult. Hát én is azt látom, és ők is azt mondták előzetesen magukról, hogy úgy érzik, most indul be igazán a gépezet. Közben pedig a zenélés már rég nem csak a dalokról szól, de hogy miről, ezt is megbeszéljük itt pillanatokon belül. Bán Imit, Lelovics Gábort és Lackó Sándort, Sanyát köszöntöm itt a stúdióban. Sziasztok!
1: Szia! Hello,
2: szia!
1: Üdvözlők hallgatókat!
3: Üdvözlünk!
0: Ugorjunk vissza 25 évvel ezelőttre! Találkoznátok
3: magatokkal? Visszaugorhatunk, találkozhatunk is magunkkal, saját magunkkal, úgyhogy...
0: De szoktatok ezen gondolkodni, hogy nyilván, amikor visszanéztek régi felvételeket, fotókat, videókat, akkor azért szembe találkoztok régi önmagatokkal, és milyen érzésetek van belőle? Milyen 25 évvel ezelőtti Mortifer önmagatokkal találkozni? Kinek mi jut így eszébe elsőként?
3: Hát akkor, mint nagyon fiatalok voltunk... Hát tényleg az van benne, hogy az ember ugye fiatal, még kicsit életlen, mondjuk így. Kicsit mások voltak mindenkinek a prioritások, mindenki másképp állt hozzá a zenéhez, mindenhez, az egész élethez, ugye. Az van benne, hogy most kicsit már ehhez felnőttünk, én úgy mondom, ehhez a zenéhez inkább, úgyhogy ezt most komolyabban csináljuk, mint annak idején csináltunk. Több energiát, több időt fektetünk bele, viszont akkor több időnk volt erre az egészre.
0: Na, itt vannak ezek a furcsa paradoxok.
1: Én azért jó kínosan érzem magam, hogyha visszagondolok arra, hogy mi volt 25 évvel ezelőtt. Én nem voltam egyébként mindig tagja a zenekarnak.
3: Volt egy időszak,
1: egy röpke év, vagy másfél év, amikor kisegítettem őket, de hát biztos, hogy adnék pár atyai fejbét magamnak, hogyha vissza tudnék utazni az időben, hogy talán ezt nem így kellene. Nem így kellene csinálni, és talán ezt a komolyan gondolomat egy kicsit máshol kellene komolyan gondolni. Ugye, amit a Gábor az előbb mondott a prioritásoknál, ugye azért régen, hogy is mondjam, sokkal szűkebb volt a tér, és nem volt annyira nyitott a világ, mint most. Régen azért sokkal kevesebb lehetősége volt egy fiatalnak is arra, hogy nem tudom, máshonnan tanuljon, máshonnan mintát vegyen, mások hibáiból okuljon, és így tovább. Hát és ez nekünk sem ment szerintem, és ezért követtünk el mi is olyan kínos bakikat, amelyekre lehet, hogy most nem vagyunk büszkék, de azért
3: melszélességgel vállaljuk. Nem volt a technikai háttér se, azért mondjuk meg, hogy nem tudom, 25 évvel ezelőtt például, mint manapság is. Jobban hozzáférhetőbb dolgok vannak a zenészeknek most, mint annak idején voltak. Könnyebben hozzájuthat az van.
4: Technikailag kicsit más, hogy vagyunk most, mint azelőtt voltunk.
0: Imi, igen? És te 25 évvel ezelőtt milyen voltál?
4: Milyen voltam?
0: Mortiferben.
4: Hát más, mint most. Ugye hát akkor kicsit más időket éltünk, meg más volt minden. Zeneileg most szerintem azért komolyabban állunk a dolgokhoz, mint akkor, ugye, mert fiatalság, bolondság, bulizások, erről szólt az élet, de most ugye...
1: És nagy adag naivitás, család, nem?
4: Nem tudom, én így látom. Most ugye mindenkinek megvan a család, megvan ugye a háttere, úgyhogy...
1: 25 éve rockstar akartál lenni?
4: Szerintem igen.
3: Na, még most
4: minden,
3: is az
4: minden.
1: Ez az, hogy most nem akarunk azok lenni, de most már az vagy.
4: Dehogy vagyok.
0: Most már azok vagytok.
4: Szerettünk volna azok lenni, csak ugye nem jött össze a dolog annyira, hogy tehát igen, más utak lettek, aztán abban maradt a zenekar. Volt egy hosszabb szünetünk, és most így, hál' Istennek, összeálltunk sok idő, sok év után.
0: Minek volt köszönhető ez az újra összeállás? Ez kinek? Ki volt a katalizátora?
3: Sanya.
1: Nem, a sör.
3: Sör meg a Sanya.
1: Pár esti sörözés.
3: Nem, ez igazából úgy alakult, hogy annak idején pár éve itt-ott a Sanyával össze szoktunk ülni, csak úgy gitározgatni ketten, pengedgettünk, és nekem voltak még, és hogy vannak még akkor is voltak saját új ötleteim dalokhoz, és akkor az egyik ilyen dalt megmutattam Sanyának, és akkor azt mondta, hogy hát az marha jó, hogy hát azt csináljuk meg, és aztán jött az ötlet, hogy akkor mi lenne, hogyha a régi dalokat is kicsit átdolgoznánk, új köntöst kapnának, és akkor az egészet CD-be öntenénk.
1: Itt ez egy ilyen vicces adalékanyag az, hogy amikor mi összeültünk gitározni, akkor mi elektronikus diszkózenét akartunk csinálni gitárral, és számítógépes
3: bétekkel,
1: effektesség és hasonló dolgokkal, és hát aztán hát elég nagy fordulattá vált, hogy abból azt mondjuk, hogy hát akkor miért ne álljunk össze még egyszer.
4: Próbáljuk meg még egyszer. Ez, hál' Istennek, úgyhogy sikerült a dolog, úgyhogy aktívan azóta nyomjuk a dolgokat.
3: Működünk.
1: És valamit sikerült átmenteni abból a elektronikus szintiből is. Meg
3: és igen, és az eredmény az maradt, ugye, ahogy mondtam, hogy a régi dologhoz is hozzányúltunk, megkapták ezt a új, picit elektronikus, meg ilyen effektes köntöst, és akkor egy picit ilyen új stílusnak mondjuk, hogy az egész átalakult egy ilyen kicsit új

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Könnyű zenei összeállításunkban két részben meghallgattuk a Zserbó 2006-os Dalok az Orfeumból című albumát. Itt a Pátria Rádió, műsorunk további perceiben az elmúlt évek népszerű zeneszámaiból válogatunk.

Egy perccel tovább. A Pécsi 30Y zenélt. A zenekar a nevét egy helyi buszjárattól kölcsönözte. Összeállításunk további perceiben velünk lesz, amíg Dérhenivel felálló Sugarloaf, a Szingli lány, az akkor már duóként működött Miller Zoltán és Berkes Gábor alkotta Emberek, a Tábortűz, a Fókatelep, a Bosszúdal és a Nils együttes a Hello című felvétellel. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: az ötcsillagos dalok órája.
1: Könnyű zenei műsorunk második felében a 30Y, a Sugarloaf, az Emberek, a Fókatelep és a Nils zenélt. Előtte a Zserbó Daluk az Orfeumból című nagylemezét hallgattuk, annak második felét. Köszönöm a figyelmüket. Holnap a déli hírblokk után visszatérünk a mába, napjaink slágereiből és slágeresies újdonságokból csemegézünk. A 16 órai híreket követően a beszélgetős pentatomban a Markoláb zenekar egyik tagját, Sánta Zoltánt faggatom.
2: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a Szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A szlovákiai tanárok állami támogatással használhatják a ChatGPT-t. Lemondott Keir Starmer kormányának első tagja. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint nem az állam felelőssége, hogy problémák merültek fel az eperjesi katonai kórház építésénél. A munkálatokat azért állították le, mert több tartóoszlopnál minőségi hibákat találtak. A Pozsonyi Műszaki Egyetem előzetes vélemény alapján akár 10 oszlopot is le kell bontani. A végleges szakértőjelentés jövő héten készülhet el. Ezután döntenek arról, javítás vagy teljes újraépítés szükséges-e. Kalinyák hangsúlyozta, hogy a költségeket elsősorban a kivitelezőnek kell állnia, mert a szerződés erre lehetőséget ad. A miniszter szerint a legfontosabb most az, hogy a hiba ne ismétlődjön meg, ellenkező esetben akár a kivitelezővel kötött szerződés felbontása is szóba kerülhet. Tomás Drucker oktatási miniszter bejelentette, hogy az alap- és középiskolai tanárok hozzáférést kapnak a ChatGPT mesterséges intelligencia rendszerhez. Az együttműködés az amerikai OpenAI céggel jött létre, és célja, hogy a pedagógusok modern digitális eszközökkel könnyítsék meg a munkájukat. A program önkéntes lesz, vagyis minden tanár maga döntheti el, szeretné-e használni az MI-t az oktatásban. Az állam csak az aktívan használt licencekért fizet, ráadásul jelentős kedvezményt kapott a piaci árhoz képest. Drucker hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíteti a tanárokat, hanem időt szabadíthat fel számukra, hogy több figyelmet fordíthassanak a diákokra. Benyújtotta lemondását Nagy-Britanniában Keir Starmer miniszterelnök kormányának első távozó tagja. Lemondásában arra kérte Starmert, hogy kezdje meg saját távozásának előkészítését is. A munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon, több mint 1400 mandátumot veszített és több önkormányzat irányítását is elvesztette. Walesben történelmi kudarcot könyveltek el, Skóciában pedig jelentősen meggyengült a párt támogatottsága. Starmer ugyanakkor közölte, hogy jelenleg nincs folyamatban vezetőváltás a pártban, és szerinte a kabinet feladata továbbra is a kormányzás. A szabályok szerint egy új vezetőválasztás elindításához a Labour parlamenti képviselőinek legalább 20%-os támogatottsága szükséges. Ma este Bécsben megkezdődik a 70. Eurovíziós Dalfesztivál, amelyet idén rendkívül szigorú biztonsági intézkedések mellett rendeznek meg. A versenyen csak 35 ország indul, ami a legalacsonyabb részvétel 2004 óta. 5 ország, Izland, Írország, Hollandia, Szlovénia és Spanyolország bojkottálja az eseményt Izrael részvétele és a gázai háború miatt. Több mint 1000 művész, köztük Brian Eno és a Massive Attack tagja is tiltakoztak az ellen, hogy Izraelt nem zárták ki a versenyből, miközben Oroszországot korábban kizárták Ukrajna megtámadása után. Lengyel és magyar sajtóértesülések szerint Marcina Romanovski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes is elhagyhatta Magyarországot, és az Egyesült Államokba menekülhetett. Korábban Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter is Budapestről távozott Amerikába. Romanovski ellen európai elfogató parancs van érvényben, mivel Lengyelországban korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel és más bűncselekményekkel gyanúsítják. Ziobro ellen ugyan nincs nemzetközi körözés, de hazájában több mint 20 ügyben vizsgálódnak ellene. A lengyel hatóságok magyarázatot várnak Magyarországtól és az Egyesült Államoktól is, és kezdeményezhetik a politikus kiadatását. A Gazeta Viborcsa szerint Donald Trump amerikai elnök személyesen segíthetett Ziobro amerikai vízumának megszerzésében, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg. A két politikus tagadja a vádakat és azt állítják, politikai bosszú hadjárat zajlik ellenük.
2: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős vagy borult az ég. Helyenként, főként a délnyugati ország részben átmenetileg felszakadozott felhőzettel. Többfelé előfordul eső, vagy akár zápor is, leginkább keleten. Elszórtan zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a szepességben és a garam mentén azonban csak 8-13 fok várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lökések is kísérik. A hegyekben viharos széllökésekre is számítani lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Soroksáról Rozsnyó felé vezető lejtős szakaszon a radar méri a sebességet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Szabadszóműves Páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Múlt év november 1-én elhangzott adásunk ismétlése szól, amelyben örökölt traumáinkról, a mérgező szégyenről és a társadalmi megrázkódtatások nemzedékeken átívelő pszichológiai és kulturális hatásairól hallhatnak. Mielőtt azonban belekezdenénk, hallgassanak meg egy kis ízelítőt az előttünk álló órából.
1: A kezeletlen trauma ugye szorongáshoz vezet. A szorongás azt teszi velem, hogy beszűkíti a tudatomat, félek valamitől, tehát egy valamire koncentrálok általában a túlélésre, és minden mást kizárok. Ekkor következik az be, hogy én egy valamire fogok fókuszálni, akkor is, ha hírfogyasztó vagyok. És sokkal kitettebbé fogok válni annak, hogy az extrém narratívákat meghalljam. A genetika tudománya egy nagyon fiatal tudomány. Ugyanúgy a traumát, ahogy az előbb említettem, az 1980-as évektől ismerik el tényezőként és kezelendő kvázi betegségként a posztraumás stresszavart. Szóval nagyon kevés kutatás áll, még hosszú távú kutatás áll rendelkezésünkre, így nem tudjuk megmondani azt, hogy meddig hat. 3 generációt biztosan hat. Aki áldozat, az lehet egyben elkövető is a következő években. Nagyon sok olyan történetet tudunk, amikor valaki, hogy a saját életét megmentse, beárulta a szomszédot, és kvázi ezzel elkövetővé is vált. És utána ugye ez hosszú távon megint csak a gyerekeire hat, az unokáira hat. Akkor is, ha áldozat, akkor is, ha elkövető.
0: Kutatások igazolják, a trauma úgy van jelen a következő generációk életében, mint egy láthatatlan szellem. Egy közösséget vagy annak tagjait ért sok hatás, egy az emberi méltóságot sértő esemény vagy esemény sorozat tartós társadalmi következményekkel járhat, sőt nemzedékeken át alakíthatja az elszenvedők utódainak életét. A nagyszülőket ért megrázkódtatások nyomait az unokák is magukon viselhetik, az örökölt emlék és fájdalom, az áthagyományozódó áldozatszerep könnyen destabilizálhatja a harmadgenerációs érintettek társadalmi és kulturális tájékozódását, de ugyanígy befolyásolhatja viselkedésüket, politikai attitűdjüket, nem csak egyéni, hanem csoportszinten is. A kollektív traumák transzgenerációs hatásairól a bécsi Sigmund Freud Egyetem Pervetéről származó oktatójával, Tóth Erzsébet Fanni pszichológussal, traumakutatóval beszélgettem. Az embernek úgy tűnhet, hogy sokat is beszélünk a traumákról, meg keveset is, mintha hajlamosak lennénk bármilyen kicsit nehezebb életeseményre rásütni a bélyeget, hogy trauma. Ezért is kérdezem, még ha kicsit iskolásan is hangzik, hogy voltak éppen akkor mit kell trauma, főleg társadalmi trauma alatt érteni?
1: Ó, én azt gondolom, hogy az adásidő nem elég arra, hogy ezt ki tudjam fejteni. Nagyon sokan használják ezt a szót, hogy valami traumatizált engem most trauma ért, ez egy traumatikus emlékezet, viszont én azt gondolom, hogy kicsit néha átesünk a ló túloldalára, amikor ezt a szót használjuk, mert hogy attól, hogy valami például minket kellemetlenül ér, vagy attól, hogy egy helyzet nagyon-nagyon stresszes, vagy úgy érezzük, hogy ez mindenen túl tesz, amit eddig tapasztaltunk, de még mindig a hétköznapi élet terén mozgunk, erre nem feltétlenül kellene azt a szót használni, hogy ez traumatizált.
0: Kicsit, mint a depresszió esetében,
1: így
0: ugye?
1: Így van, vagy például a trigger, tehát attól, hogy én valamitől megijedtem, nem feltétlenül jelenti az, mint egy trauma trigger, ami betaszít engem egy nagyon-nagyon mély gödörbe, de ezt most klinikai értelemben értem. Szóval igen, a hétköznapi szóhasználatban megjelent a trauma, megjelent a transzgenerációs trauma is néhány éve. Ugye vannak itt sikerkönyvek, ilyen populáris pszichológiai könyvek, amelyek hatására ez beszűrődött a közbeszédbe. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a tudósok sem egyeznek meg arról, hogy pontosan mit jelent az hogy trauma. Ugye én két óriási határterület között mozgok, az egyik a pszichológia, a másik pedig kvázi a történelem és emlékezet kutatás. Most ha a történészek beszélnek arról, hogy történt vagy volt egy nagy traumája például a szlovákiai magyaroknak, akkor ők ez alatt például a második világháborút értik, vagy a deportálásokat, vagy a vagyonelkobzást. Na most, ha a pszichológusok beszélnek traumáról, akkor azt mondják, hogy ez nem maga az esemény, hanem az, ami az emberi testben, lélekben ebből megmaradt. És ugyanaz az esemény vagy esemény sorozat nem feltétlenül taszít valakit egy ilyen poszttraumás stressz zavar helyzetbe, állapotba, és nem mindenki egyforma módon fog ezekkel a helyzetekkel megküzdeni. Most egy picit ilyen képet akarnék ehhez az egészhez társítani. Van egy kalapácsom, és van egy gyönyörű porcelán vázám. A történészek számára kvázi a kalapács, ami rácsap a vázára, a kalapács maga.
0: És a kalapács eleve minden szögnek néz.
1: Igen, igen. A kalapács maga a trauma. Na most a pszichológusok, a pszichoterapeuták számára viszont igen, széttörött az a gyönyörű porcelánváza, és utána, mivel hogy az életnek tovább kell folyni, ha nem halunk bele ebbe a szörnyű eseménybe, akkor általában saját magunk, vagy a környezetünk is segíthet ebbe, összeragasztjuk ezeket a cserepeket, és utána látjuk, hogy ez eltörött ez a váza, lehet, hogy nem fogja már úgy megtartani a vizet, mint azelőtt, viszont váza alakja van a repedéseivel. És ahogy összeragasztottuk a cserépdarabokat, jobban vagy kevésbé jól, ez kvázi a pszichoterapeuta, vagy a pszichoterapiát kutató, pszichológiát kutató személyeknek a trauma, vagy a traumatizált állapot. És ha az ember elmegy egy konferenciára, nagyon érdekes megfigyelni, hogy ki melyik tudományterület felől közelíti meg a helyzetet, mert hogy elbeszélünk egymás mellett nagyon sokszor.
0: No hát, innen folytatjuk, de ha megengedi előtte, bemutatnám hallgatóinknak, bár alig hiszem, hogy ne hallottak volna őről, illetve munkásságáról. Tóth Erzsébet Fanni Bécsben élő pszichológus, traumakutató, a pszichoterápia tudományok doktora, Komáromban született, de gyermekkorát Berbetén töltötte. A Selye János gimnáziumban érettségizett, majd Hollandiában az Utrechti Egyetemen szerzett diplomát pszichológia és kulturális antropológia szakon. Utána szociológiát és szociokulturális antropológiát hallgatott az akkor még budapesti CEUN. A doktori tanulmányait Bécsben végezte, a Sigmund Freud Egyetemen, amelynek azóta immár az oktatója, sőt a közelmúltig dékán helyettese volt. Egyben a Transgenerációs Traumakutató Intézet alapító vezetője. Disszertációját a csehszlovákiai magyarok II. Világháború utáni deportálásának az emlékezetéről írta. Tudományos munkássága mellett jelentős társadalmi tevékenységet fejt ki. Alapítója a Femspace elnevezésű Ausztriában élő magyar nőket segítő szervezetnek, amely támogatja a szakmai újrakezdésüket, hidat képez a nagyállami szervezetek és hát az útkereső magyar, de nem feltétlenül magyar állampolgárságú nők között. Traumakutatással, emlékezettanulmányokkal, az identitás, a kollektív emlékezet, a közösségi narratívák kérdéseivel foglalkozik. Vibók Ildikóval közösen jegyzett beszélj, hogyan tárjuk fel a családi múltat című 2021-ben megjelent kötete, egy gyermek perspektívájából meséli el egy csehszlovákiai magyar család történetét, és közben játékos feladatokkal segíti, hogy mélyebben megismerhessük önnön elődeink múltját. Nos hát, hadd idézzek egy korábbi nyilatkozatát, ami megvilágítja, hogy voltak éppen mivel is foglalkozik. Úgy nyilatkozott egy interjúban, hogy a tanulmányaim középpontjában mindvégig az emlékezés állt. Azt vizsgáltam különböző perspektívákból, mi az, ami beépül az emberek emlékeibe úgy, hogy utána azt képesek szavakba is önteni, azaz az identitásuk része lesz. És ellenkezőleg, mi az, amiről akár generációkon keresztül alig vagy soha nem beszél senki, burkoltan, kimondatlanul mégis ott van, működik, hat a felszín alatt. Ezzel kapcsolatosan kérdezem, hogy végül is min múlik, hogy egy csoport kollektív pszichéje a traumatikus eseményekből mit épít be az identitásába, és mit nem. Magyarán, és maradjunk szlovákiai magyar berkekben, hol húzódnak a mi köreinkben a trauma érzékelésének a határai?
1: Ez is egy rendkívül komplex kérdés. Én azt gondolom, hogy mindegyikünk attól a pillanattól fogva, hogy megszületik, egy közegben nevelkedik, és nyilván van mindegyikünknek egy genetikája, egy biológiája, viszont nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy mit érzékelünk, hogyan fogunk rá emlékezni, hogyan fogunk tudni róla beszélni, az, ahogyan minket felneveltek. Az, hogy vallásos volt-e a családunk, vagy nem. Az, hogy mennyire erősek voltak például a nemi szerepekkel kapcsolatos elvárások. Egy kisfiúnak mennyire kellett az érzelmeit elfojtani, és mennyire kellett például erősnek lenni. Ezzel ellentétben egy kislány mennyire lehetett törekvő, ambíciózus, és például kifejezhette a dühét, a nem tetszését. Most ez mind-mind meg fogja határozni hosszú távon, hogy az egyének aztán csoportba tömörülve milyen értékrendet alakítanak ki. És ugye nem csak kis közösségekről beszélünk soha, hanem mindig egy nagyobb buborékban is élünk, amit nevezhetünk akár faluközösségnek, akár egy államnak, egy rendszernek, és ennek mindig van egy politikai beágyazottsága. Ugye a hallgatók nagy része még emlékezhet arra, hogy a kommunizmus éveiben miről szabadott beszélni, miről nem szabadott beszélni. Na most, ha valamit évtizedekig tiltanak, és csak zárt ajtók mögött mesélhetjük el, nem tanulunk róla az iskolában, akkor ez teljesen másképp épül be a kollektív tudatba, és másképp határozza meg aztán az életünk minden területét, mint hogyha emléktáblákat lehet állítani, mint hogyha van egy bizonyos esemény sorozatnak egy emléknapja, ahol tudunk gyászolni, ahol tudunk ünnepelni sikereket, akármelyik irányba is megyünk, és aztán ebből mit tudunk lefordítani. Szóval ez egy rendkívül összetett jelenség. Főleg akkor, amikor a 20. század rendkívül turbulens volt, rendkívül sok olyan dolog történt egymást után, amit nem volt idő feldolgozni, mert hogy az egyik, most megint képletesen szólva, az egyik hurikán után azonnal lecsapott a másik, és az emberek nagyon sokszor csak arra tudtak szorítkozni, hogy ők túléljenek, és utána tudjanak alkalmazkodni a következő és a következő megpróbáltatáshoz, és amit az hozott. És nem feltétlenül volt arra idő, hogy reflektáljanak arra, hogy ők ebben a helyzetben hogyan viselkedtek, ez hogyan hatott a környezetükre, és ez például a felnövekvő generációnak mit fog hozni, mit fog okozni. És itt kiemelném, és keveset beszélünk arról, hogy van a kollektív illúzió. Ez azt jelenti, hogy vannak dolgok, amit, és megint csak térjünk vissza ugye a kommunizmus éveihez, amit elszabadott mondani, és amit nem szabadott elmondani. Ha valaki szerencsés volt, hogy nem vették észre, hogy ő például a kulák családból származott, és mégis bejutott a gimnáziumba, és még ösztöndíjat is adtak neki, és elvégezhette a műszaki egyetemen a gépészmérnök szakot, akkor örült, mert ő megcsinálta azt például, amit a szüleinek nem lehetett, a szüleitől elkobozták például a vagyont, lesöpörték a padlásukat. Neki viszont mérnöki diplomája van, és ha állást akar találni, ha meg akarja tartani az állását, hogy aztán a családját valamilyen szinten jó, stabil helyzetbe tudja, akkor nem szabadott nagyon sok mindenről beszélni, ami az értékrendjét alapvetően meghatározza. Egy kollektív illúzió alakult ki, azzal kapcsolatosan, hogy mi az, amiben hisz ez a generáció, például a gépészmérnök a generációja, aki a papírgyárba, hajógyárba, akármilyen nagy vasműben dolgozott, de a gyerekeik nem ezt látták. A gyerekeik azt látták, hogy mi megyünk a pionír táborba, és milyen jó, és 3 hetet töltünk a Balatonnál, 3-at a Tátrában, és elmegyünk a szüleinkkel kirándulni, és mi elmehetünk Bulgáriába, míg más nem megy. Ők a rendszer előnyeit élvezték. Egy kollektív illúzióban nőttek bele. És nem feltétlenül tudták azt, amiről a szüleiknek nem szabadott beszélni, hogy de hát mi katolikusok vagyunk, de hát mi hiszünk Istenbe, mert hogy ők már nem jártak hittanra. Ők nem jártak templomba, nem voltak első előzők, bérmálkozók.
0: Vagy keresztelbe se sok
1: keresztelbe esetben. Igen, hogy a szüleik megtarthassák az állásukat. És ők ebbe a kollektív illúzióba nőttek bele, és kvázi fenntartották azt a rendszert, amiben az előző generáció nem hitt, csak túlélt benne. És aztán jött a rendszerváltozás, és jött az óriási gazdasági krízis a 90-es években, a politikai válság, gazdasági válság. És ezek az emberek egy rövid időnek kellett csak eltelnie, már nem a szabadságot ünnepelték, hanem visszasírták azt, amit úgy gondolták, hogy sokkal jobb rendszer volt. És a generációk véleménye értékrendjeit ütközött. És ekkor történt az, hogy bár nem volt második világháború körülöttünk, nem deportáltak senkit, mégis egy morális válságba süppett nagyon sok egyén, és nagyon sok kis közösség is. És most éppen néhány hete

0: másik generációnak.
1: Ha már ezt említette, akkor ennek vajon mi lehet a magyarázata, hogy miért nem beszélünk az ilyen kérdésekről? Nem akarunk tudni róla, nem tudunk róla eleget, vagy mondjuk a társadalmi kerete hiányzik annak, hogy erről nyílt diskurzus folyjon?
0: Ezek mindegyike. Nagyon sokszor nem tudunk róla, mert nem mondták el a családunkban, mi történt. Például, hogy lesöpörhették a padlást, hogy elvehették a házat, hogy deportálhattak valakit, és rabszolgamunkára kényszeríthettek valakit. Nem beszélhetünk arról, hogy hát nem csak áldozatok voltunk, de össze is kacsintottunk a rendszerrel, és a családban bizony-bizony volt nyilas, és bizony-bizony volt olyan, aki nem éppen kesztyűs kézzel bánt azokkal, akiket például betelepítettek Békés Csabáról, innen-onnan Magyarországról, a politikai propaganda hatására a szlovákiai magyar falvakba. Nem lehet erről beszélni, mert a következő generációban már összeházasodtak ezek a fiatalok. A helyi magyar, a magyarországi szlovákkal, magyarral, akárkivel, és ez további konfliktus forrás lehet családon belül. Viszont nagyon sokszor azt kell, hogy mondjam, hogy azért sincsenek erre szavaink, mert ami történt, az annyira megrázó volt, hogy csak úgy lehetett túlélni, hogy az agyunk abban a helyzetben, ahogy ezek a dolgok történtek, diszociált, lezárt, lehasította magáról az esemény sorozatot, ami történt, és aztán a későbbiekben nem feltétlenül emlékeztünk rá, vagy emlékkép betörések révén tudtuk, hogy valami ott volt, de nem tudtuk visszaidézni, és nem tudtunk egy koherens narratívát erről alkotni. Mondok erre is egy példát. Van egy nagyon jó sorozat most az egyik szlovákiai magyar hetilapban, a Vasárnap magazinban, amikor a II. Világháború emlékeit, családi emlékeit dolgozza fel egy rovat, és rendkívül megrázó történeteket küldenek be az olvasók azzal kapcsolatosan, hogy bizony-bizony az én nagymamámat is, meg a nagymamámnak a testvéreit, meg a dédnagymamámat is, meg mindenkit a faluban megerőszakolt az a hadsereg, amelyet aztán később éljenezni kellett, és felszabadítóként kellett ünnepelni, és ez egy óriási ellentmondás. Nem lehetett róla beszélni, nincsenek is rá szavak a későbbiekben. Női közösségekben megmaradt töredékként, hogy te is, én is, hogy a Polcellennek a nagyon megrázó könyvéből tudjuk, hogy a saját anyja mondta azt, hogy nem szabad erről beszélni, mert még elhiszi más. És ez ugyanúgy ott van akármelyikünk családjában. És éppen ezért nincs narratíva, hiányzik a narratíva, és a későbbiekben aztán ennek mindenképpen nem csak egyéni, hanem kisközösségi és társadalmi kihatásai is lesznek.
1: Szóval egyrészt fontos, hogy legyenek az embernek történelmi ismeretei arról, hogy mi történt, mi volt az a traumatikus esemény, utána arra is képesnek kell magát éreznie, hogy azt kontextusába elhelyezze, tehát a szélesebb társadalmi kontextusába, de a harmadik szempont, amire már előbb utaltunk, hogy kell ahhoz egyfajta nyilvános tér is, hogy ezeket a dolgokat kibeszéljük, és amennyiben nincsenek szavaink, amennyiben eltoljuk magunktól, és inkább hallgatunk róla, harmadik gátló tényezőként felmerülhet az is, vagy felmerül az is, hogy a társadalom nem ismeri el adott esetben legitimnek azt a traumatikus eseményt, vagy nem ismeri el a trauma legitimitását egész pontosan, és nem is biztosít értelmezési keretet, vagy nem nyit teret arra, hogy a társadalom belül az elkövetők és az áldozatok megbeszéljék közösen ezt a problémát.
0: És hogy ezt lefordítsuk, az a nő, akit 1945 elején megerőszakoltak, és nem beszélhetett róla a legszűkebb családjában sem, az a nő lehet, hogy később férjhez ment, ha kamaszlánként történt vele például ez, anyává vált, és az orvosi közeg sem tudott erről feltétlenül semmit, mert hogy magát az eseményt meg nem történtként kezelték. A csoportos nemi erőszakot ház nevén nevezzük. A pszichológusok képzésében nem volt benne, pszichoterapeuták nem voltak, vagy nagyon-nagyon-nagyon kevés volt, és nem feltétlenül traumatudatos volt a képzésük, és azt itt abszolút hangsúlyoznám, hogy a világ legbefolyásosabb pszichológiai társasága az 1980-as években kezdte elismerni a traumát, mint egy klinikai dolgot, amivel foglalkozni kell, amit diagnosztizálni kell, és amit kezelni kell. És akkor is főleg a férfiak traumáit ismert el, Azokét a férfi

0: akik visszajöttek egy háborús övezetből, és utána például az alkoholról próbálták kezelni a rémálmaikat. Nem foglalkoztak, és máig nagyon-nagyon-nagyon keveset foglalkoznak a női testtel, a női lélekkel, és ennek aztán a társadalmi kihatásaival. Épp most a kollégákkal a héten fogjuk leadni a kéziratot, ami pontosan erről szól, hogy ez hogyan függ össze például azzal, hogy most már ennek a jelenségnek is van neve, hogy szembe kell néznünk a toxikus maszkulinitással, és szembe kell néznünk azzal, hogy ez bizony ölni tud, és ez bizony háborúkat tud kirobbantani.
1: Ugye transzgenerációs traumákról beszélgetünk, ugye ez azt jelenti, hogy nemzedékeken átívelő sok hatásokról, hogy hanyadiziglen képes befolyásolni az utódok életét az elődeinkkel történt traumatikus esemény?
0: Nem tudjuk. A tudománynak erre máig nincs konkrét válasza. Két oldalról közelíteném ezt meg. Magyar nyelvterületen főleg a transzgenerációs traumákról beszélünk. Nemzetközi szakirodalom inkább szereti az intergenerációs trauma fogalmát használni, és ezt teszi úgy, hogy nem csak, és ezt időzéjelbe teszem a csakot, tehát, hogy testi tünetekkel is foglalkozik a kutatás. Mondok egy példát, hogyha egy anya a terhesség alatt rendkívül nagyfokú stresszel kellett, hogy szembenézzen, például kitört egy háború, például nem volt mit enni, vagy például családon belüli erőszak áldozata lett, akkor ezt a benne növekvő magzat érzi. Megváltozik a teljes stressz hatására, ugye különböző vegyületek szabadulnak fel a szervezetünkben azért, hogy túléljünk. Megváltozik a pulzusunk, megváltozik például a szervezetünknek a kortizol szintje, és ez a növekvő magzat az anyaméhben ezt kapja teljesen alapnak. És amikor ezek a babák megszületnek, általában kisebb testsúllyal születnek meg. És amikor akik ilyen nagyfokú stresszt megélt anyák, lánygyerekei, saját maguk is terhesek lesznek, az ő szervezetük is, akkor is, hogyha már nincs ott a stresszforrás, akkor is, hogyha már nem dúl háború, hogyha nem kell éhezni, olyan vegyületeket fog termelni, amelyeket ők saját maguk magzatként tapasztaltak. Tehát a következő generációs, ez itt most már a harmadik generáció is, ki lesz téve annak a következménynek, és ugye itt beszéltünk a kalapácsról és az összeragasztott vázáról, hiányzik a kalapács, viszont a hatás, a következménye ugyanúgy mérhető. És ez hogyan mérhető? A világ teljesen különböző pontjain csinálnak ilyen vizsgálatokat terhesnőkkel. Folyamatosan monitorozzák azt, hogy mekkora az anya testsúlya, mekkora a magzatnak a testsúlya, milyen a pulzus, milyen a szívhang, a baba szívhangja, az anya szervezetébe ébredés után, a nyálban, mekkora a kortizol szint, és utána követik ezeket a családokat több generáción keresztül. És azt látjuk, hogy még a harmadik generáció, amikor terhes lesz, gyereket vár, míg az ő szervezetében is ennek van kihatása. Nagyon-nagyon összetett, hogy milyen dolgok járulnak ehhez hozzá, mivel a genetika tudomány egy nagyon fiatal tudomány. Ugyanúgy a traumát, ahogy az előbb említettem, az 1980-as évektől ismerik el tényezőként és kezelendő kvázi betegségként a poszttraumás stresszavart. Szóval nagyon kevés kutatás áll, még hosszú távú kutatás áll rendelkezésünkre, így nem tudjuk megmondani azt, hogy meddig hat. Három generációt biztosan hat.
1: Ugye közkeletű, vagy hát talán állíthatjuk, hogy a magyar panaszkultúra azért meglehetősen mély gyökerekkel bír, és hát társadalmilag meglehetősen beágyazott, és akkor ha ezt elfogadjuk, akkor hogy lehet az, hogy ez a panaszkultúra ez nem segíti a kibeszélést, vagy éppen fordítva áll a helyzet, hogy ez a sérelmi kultúránk gátolja a tovább lépést, mert hogy aki áldozat, annak sokszor kényelmesebb az áldozat helyzetében, szerepében maradni továbbra is, és most ingatta a fejét, és erre majd szeretném, hogy akkor reagáljon, de hogy befejezve a mondatod, hogy aki áldozat, az könnyen felmenti magát a felelősség alól, és ugyanúgy képes másoknak ártani, és maga is elkövetővé válni. Szóval ez a kettő hogy van?
0: A világ nem csak fekete és fehér. Aki áldozat, az lehet egyben elkövető is a következő években. Nagyon sok olyan történetet tudunk, amikor valaki, hogy a saját életét megmentse, beárulta a szomszédot, és kvázi ezzel elkövetővé is vált. És utána ugye ez hosszú távon megint csak a gyerekeire hat, az unokáira hat, akkor is, ha áldozat, akkor is, ha elkövető. De ne hibáztassuk az áldozatokat, azokat, akiknek rendkívül nagymértékű stresszben kellett valahogy túlélni, és a világtörténelem hullámai összecsaptak a fejük fölött. Hogyha erről nem szabadott beszélniük, hogyha nem szabadott beszélni arról, hogy igenis nekem elvették a vagyonomat, amit a családom generációkon keresztül sikerült, hogy megszerezzen, a földeket, az állatokat, a kisboltot. Nem szabadott arról beszélni, hogy milyen hatása van a nemi erőszaknak rám, vagy a lányaimra, a családomra. Akkor valami másról kellett, hogy beszéljek, hogy valahogy túl tudjak tenni azon a feszültségen, ami bennem uralkodik. És akkor ezt kivetítették az emberek egyre másra. Én azt gondolom, hogy a magyar panaszkultúrának itt is lehet az egyik gyökere. Nem csak, de ebben is. És ha körbejárjuk a köztereinket, legyen akármelyik szlovákiai magyar falu vagy város, akkor meg lehet nézni, hogy kiket ünneplünk, kikről lehet a múltból emlékezni. Általában minden településen ott van a háborús hősök emlékműve, de a háborús hőseink egyben áldozatok is. A háborús hőseink azok, akik meghaltak a hazáért. Tehát az áldozatok a hősök. Kikre, most nem a második világháborúról beszélünk, hanem például a deportálásokról. Kik a deportálásnak kvázi a hősei? Nem tudunk a csehszlovákiai magyar deportáláshoz egy nevet kapcsolni. Úgy, mint például a magyar holokauszthoz tudunk egy-egy arcot, egy-egy nevet kapcsolni, a csehszlovákiai magyarok deportálásának nincs arca, nincs hőse. Ennyi év alatt a közösségi emlékezet nem, a társadalmi emlékezet nem kvázi, és ez nem szép kifejezés, de nem termelt ki egy-egy embert, akihez lehetne kapcsolódni. De most, ha ez hiányzik, akkor a kis közösségeinken belül vannak azok az emberek, akik annak ellenére, hogy veszélyes volt, beszéltek róla. És hangsúlyozták, néha túl hangsúlyozták az áldozat szerepet. Viszont ezek az emlékek általában egybeforrasztott emlékek. Nem a saját emlékét adta tovább általában az egyén, hanem egy olyat, ami saját maga számára nem volt kvázi veszélyes. Nagyon érdekes volt, nagyon sok embert meginterjúoltam ez alatt a 4 év alatt, míg én készítettem ezt a doktori kutatást, és egy idő után kutatók, fiatal kutatóként rendkívül frusztráló volt ez a számomra, hogy nem hiszem el, hogy mindenkit 1947. januárjának leghidegebb éjszakáján vitt el a katonaság. Nem. Volt, aki délelőtt pakoltak vagomba. Volt, aki 3 napot utazott, volt, aki 1 hetet utazott. De van egy egyen történet, amit én elmondok, de a másik is elmondhatná akár. Ez az, ami kiforrott, és ami továbbadható volt, amiről lehetett panaszkodni, ami azt mutatta, hogy én is szenvedtem, de ez nem az enyém. Ez olyan, mint egy sebtapaszt, amit meg tudok mutatni, hogy igen, itt van egy sérülés, de a saját sérülésemet, a sebet nem fogom megmutatni, de ezáltal nem is tud begyógyulni. Viszont a sebtapaszt továbbra is mutogatható. Akkor is, hogyha ott alatta már, vagy elfertőződött, vagy régbe is gyógyult ez a seb. És megint csak a következő generációnak az illúziója, mit visz tovább a következő generáció, nem fogja tudni pontosan, mi történt, de azt fogja tudni, hogy itt valami sérelem volt, amiről igaziból nem is lehetett beszélni.
1: De ha a múltban ez valamennyire tabuizált is volt, és szemmel láthatólag a jelenkori társadalmunk sem biztosítja az értelmezés kereteit, mi magyarázza, hogy ez nem tör felszínre, illetve hogy nem történnek kísérletek a nyilvános kibeszélésre?
0: Én azt gondolom, hogy kísérletek mindig történnek. Emléktáblákat avatott egy-egy társadalmi szervezet nagyon sok református templomban. Készült egy-egy random irodalmi alkotás, készült egy-egy zenei mű, egy-egy képzőművészeti alkotás, de nem ismertük el a műnek, az alkotásnak. Nem vettük be például a tantervünkben. Nincs egy színdarab, amit minden évben az adott emléknapon el lehetne játszani. Szlovákiai magyar közegben ez hiányzik. És ha csak például a deportálásoknál maradunk, ugye meg is nem akarunk áldozathibáztatók lenni, évtizedekig erről nem szabadott beszélni. Aki ezzel előhozakodik, az akár azt kockáztatja, hogy politikai karriert fog csinálni az adott országon belül, mert hogy a szlovák társadalom, vagy a cseh társadalom ezt máig nem feltétlenül támogatja, hogy erről beszélni kell. A másik ország, ugye Magyarországon pedig lehet, hogy van egy hátszele egy ideig, utána viszont ez a szél, amit láttuk az elmúlt 30 évben, nagyon gyorsan meg tud változni, és éppen mást fog felkapni, és más vitorlájába fog fújni. Hosszú távon ez nem tudott fent maradni.
1: Tehát az, hogyha egy közösség, vagy egy csoport, még ha törekszik is arra, hogy valamiféleképpen párbeszédet folytasson erről, vagy hogy újra narrálja ezeket a történéseket, ha a társadalom egésze nem részes ennek a folyamatnak, akkor ez önmagába visszatérő ördögi kör.
0: Igen, mondhatni.
1: Hangsúlyoztuk többször is, hogy az áldozathibáztatás nem lehet a célunk, de azért én hadd vessem fel azt a szempontot, hogy ugye hogyha valakit bántanak, az szörnyű. De sokszor, akit bántanak, az is szörnyé válik, és azt feltételezni az ember, és ezt nemzetközi kutatások is igazolják, hogy a traumatizált csoportok sokkal empatikusabbak más traumatizált csoportokkal kapcsolatban, vagy velük szemben, de ha az ember szétnéz maga körül, akkor nem ezt látja. Említhetném az ukránokat, említhetném a roma polgártársainkat, nem feltétlenül azt az empátiát sugározzuk, vagy azt a szolidaritást, ami az előéletünkből fakadna. Tehát, hogy ha elfogadom, hogy ennyire traumatizált a szlovákiai magyarság, akkor nem kéne sokkal szolidárisabbnak és empatikusabbnak lennie?
0: Én itt most ellent mondanék ezzel az állítással, mert hogy longitudinális kutatások azt mutatják, és most ezek ilyen 30-40 éves több ezer embert kérdőivel lekérdező kutatások, amiről mesélni fogok, azt mutatják, hogyha egy traumatizált egyénben, vagy egy traumatizált csoportban ez a trauma kezeletlenül marad, akkor az előbb-utóbb szorongáshoz és depresszióhoz fog vezetni többek között. Mindenkinek mások a megküzdési módszerei, vezethez ez, akár függőségekhez lehet ez. Viselkedésbeli függőség, például workoholizmus, vagy lehet ez például alkoholizmus is. És ha ez a trauma kezeletlenül marad, viszont jön egy következő trigger, annak a fenyegetettsége, hogy én elveszthetem az erőforrásaimat, legyen az a feleségem, a férjem, a legközelebbi családtagjaim, a gyerekeket elvitték, a kamaszokat elvitték katonának, ugye, és ez rendkívül sok családnak nagyon-nagyon megrázó esemény volt. Vagy azt érzem, hogy végre a 90-es évek után valahogy a család egyenesbe jött, és most már mindenkinek van háza, és rendes állása, és van egy stabil anyagi hátterünk, és évente egyszer-kétszer még kirándulni is el tudunk menni, viszont itt jön valaki, aki ezt elveheti, akkor ez a trigger, ez engem beletaszíthat egy olyan folyamatba, amiből áldozatból elkövetővé fogok válni. Mit jelent ez pontosan? A kezeletlen trauma ugye szorongáshoz vezet. A szorongás azt teszi velem, hogy beszűkíti a tudatomat, félek valamitől, tehát egy valamire koncentrálok általában a túlélésre, és minden mást kizárok. Ekkor következik az be, hogy én egy valamire fogok fókuszálni, akkor is, ha hírfogyasztó vagyok. És sokkal kitettebbé fogok válni annak, hogy az extrém narratívákat meghalljam. Azokat az embereket, akik leegyszerűsítve tálcán kínálják a megoldást. Nem kell nekünk migráns. A migránsok elveszik az állásainkat. A migránsok megerőszakolják az asszonyainkat. A migránsok, és itt lehetne, ha nagyon hosszan folytatni a sort. És mivel annyira félek, és mivel annyira beszűkült a kis világom, azt gondolom, hogy tényleg ez a valóság. És nem leszek arra képes, hogy a valóságnak minden árnyalatát be tudjam fogadni. Mert a túlélésért harcolok. Holott nem kellene harcolni, mert nincs háború. És ez csak egy fenyegetettség, ami nem is valós fenyegetettség, mert továbbra is van állásom, továbbra is megvan a házam, törvényileg védve vagyok, nem veheti el senki a vállalkozásomat, a bankszámlámon is még stabilan ott a pénz. Nem 1940-es éveket írjuk. Viszont félni fogok, és ezért kvázi elkövetővé válhatok azáltal, hogy megszavazom azt az extrém jobboldali pártot, hogy elmegyek annak a politikusnak a kampányrendezvényére, és esetleg ott, ha tetlegességig fajul a dolog, akkor én leszek az, aki a botot, a követ, az akármit saját magam elhajítom. De ennek van egy másik árnyalala. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ó, de hát ez olyan messze van tőlünk. Nem. Ez az erőszak először mindig a saját háztartásunkon belül fog kirobbanni. Tehát az a nő, az a férfi, az a gyerek, aki fél, aki szorong, akinek kezeletlen traumája van, az először a legközelebbi környezetét fogja bántani. A gyerekek mobbingolni az osztálytársat, a férj esetleg bántalmazni a feleséget akkor, amikor senki más nem látja, és kifelé eljátszani a jó apát, a jó férjet. De ugyanez a férj, ha elmegy például, és egy alapiskolás tanítóbácsi, lehet, hogy ott is zsarnokként fog fellépni azokkal szembe, akik nem úgy viselkednek, mint ahogy ő azt elvárná. Szóval az erőszak ott lesz, és az erőszak egyre inkább elterjedtebbé és elfogadottabbá fog válni. Ezt látjuk most Izraelben. Az a közeg, ami azt mondta, hogy soha többet, mert elvesztettünk mindenkit a holokauszban, és végre van egy közeg, ami békés lehet, az most bántott, és nem is rövid ideig bántott, teljesen ártatlan gyerekeket, időseket. És lehet, hogy nem ő volt az, aki a repülőgépről ledobta a bombát, vagy aki a drónt irányította, de támogatta azt a politikust, aki ezt az egészet lehetővé tette. Szóval ez egy rendkívül összetett dolog, és nem kell Izraelig menni. Azt gondolom, hogy ez a közép-kelet-európai térségben bármelyik országot nézzük, ott van. Ez a mindennapjaink része.
1: Mennyire vagyunk egyébként egészében traumatizált így térségi szempontból? Nem tudom, egy osztráknak vannak hasonló dilemmái, mint mondjuk egy szlovákiai magyarnak, vagy magyarnak, vagy szlováknak?
0: Természetesen vannak. Ausztria is ugyanúgy a közép-kelet-európai térséghez tartozik. Ausztria ráadásul évtizedek óta befogadó társadalom, befogadta az 56-os magyarokat, befogadta a Csehszlovákiából menekülőket, befogadta a jugoszláv háború elől menekülőket, akik nem feltétlenül tettek azért, hogy ezeket a traumákat, amiket magukkal vittek, ezeket aztán kezeljék. És ez ott lecsapódik, ez ott van egyben, ráadásul Ausztriában nagyon sokszor, és most már egyre többet hallani erről, hogy beszélnek róla kisközösségi szinten, de beszélnek róla az iskolákban, tananyag része, beszélnek róla a parlamentben, hogy ez elkövetők társadalma voltak a 20. század közepén, nem áldozatai voltak a második világháborúnak, hanem igen-igen erősen az éjjenzői és a segítői a náci hatalomnak, és például ezért a 90-es években, csak egy példát, ha felhozok, az osztrák parlament megszavazott egy törvényt, hogy minden egyes műtárgyat, amely egy múzeumnak a tulajdonában van, katalogizálni kell újra, és meg kell nézni, hogy hogyan került ez a gyűjteménybe. És ha ezt a műtárgyat ki fogják állítani, akkor fel kell tüntetni nem csak azt, hogy ez a festő és ez a festmény, hanem azt is, hogy bizony-bizony, ezt 1938-ban ettől a zsidó családtól vették el. Ez ebben a palotában volt addig, és ez a gazdag család támogatta a nagy híres osztrák festőt, aki ezt a festményt elkészíthette, egyébként nem lett volna rá anyagi kerete. Mi ünnepeljük továbbra is osztrák festőként a festőt, az a család viszont nincs itt, mert két generációval korábban, vagy egy generációval korábban hozzájárultunk ahhoz, hogy az a család innét eltűnjön. És ezzel minden egyes látogatót szembesítenek. Ez egy ilyen libabőrös élmény, most is, ahogy beszélek róla, ez rettenetesen nehéz, viszont ez nem történt meg Kelet-Európában. És még hogy az ukránokhoz visszatérjek, ugye a hallgatók már a műsor elején hallották, hogy én Ausztriában élek, a gyerekeim osztrák iskolába járnak, és mindegyik osztály, mindegyik óvoda, alapiskola, középiskola befogadott ukrán gyerekeket. Most már látni azt, hogy ezek a családok, némelyiket csonka család, tehát anyukákkal, nagymamákkal érkeztek, viszont nem mindegyik. Vannak olyan családok, ahol sikerült kimenteni a férfiakat. És azok a nők, akiknek a férje otthon maradt, és várja, hogy besorozzák, vagy esetleg rokkantként tért vissza Kelet-Ukrajnából, azok hogyan viszonyulnak azokhoz a családokhoz, ahol az apuka még az utolsó pillanatban el tudta hagyni Ukrajnát? Hát nem barátai egymásnak. És azt hiszem, hogy nem lehetünk áldozathibáztatók. És ha netán mi is ilyen helyzetbe kerülnénk, nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy melyik lenne a jó megoldás a saját családunk számára. Ezek mind feldolgozatlan traumák Ausztriába, és ott vannak az óvodás szülői értekezleten, de ott vannak az iskolai ünnepségeken, és ott van mindenhol a városi térben. A jugoszláv családoknak a traumái, a szerb és a horvát családok leszármazottai összeházasodhatnak egymásként, ha már mindenki Bécsbe született, és már nem is feltétlenül beszél szerbül, horvátul, bosnyák, de akárhogyan. A pszichoterapeuták találkoznak azzal a klienssel, aki az ellenségnek a gyereke. Kezelheti? Etikus? Nem feltétlenül mindenre van válasz Ausztriában se, és rendkívül komplex a kép.
1: Tóth Erzsébet Fanni trauma kutatóval, a Bécsi Zsigmond Freud Egyetem oktatójával beszélgetek. Folytassuk azzal, hogy megint hadd idézek öntől egy gondolatot. Úgy nyilatkozott egy helyütt, hogy ha az úgynevezett Benes dekrétumok ügyét emlékezett tudományi szempontból közelítenénk meg, és nem politika tudományi alapon, hogy akkor, illetve a kérdés megbeszélését, hogy akkor lehet, hogy előrébb tartanánk, hogy ez a gyakorlatban, ez mit jelentene? Az emberek történetei szintjén beszélni róla, sem mint egy ilyen történelmi kataklizmaként leírni?
0: Ha az emberek története, ha az emberi hangot, az emberi érzéseket beraknánk a képletbe, talán könnyebb lenne, ennek az egész eseménysorozatnak a komplexitását látni. Idén nyáron a Prágai Károly Egyetem egy rendkívül névós konferenciának volt a házigazdája, az emlékezett kutatóknak a világkongresszusa volt Prágába, és mivel a Prágai Károly Egyetem kicsinek bizonyult ahhoz, hogy az összes előadót a világ minden országából érkeztek előadók, befogadja, ezért például a Cseh Tudományos Akadémia is a tereit megnyitotta a kutatóknak, és ott is lehetett előadásokat tartani és tárlatokat nézni. És nagyon érdekes volt az, hogy csináltak egy forradalminak kikiáltott beszélgetés sorozatot a konferencia idején, amikor is a cseh és a német kutatók leültek és arról beszéltek, hogy na akkor mi volt itt ezzel a sok százezer némettel, akinek nagyon rövid idő alatt menni kellett Csehszlovákia vagy Csehország területéről. Rendkívül tárgyalagosan közelítették meg a dolgokat, és szlovákiai magyarként nekem döbbenetes volt, hogy a magyar téma teljesen kimaradt az egész diskurzusból. A Cseh Tudományos Akadémiának egy gyönyörű épülete, tehát a lépcsőházon és a folyosókon voltak ilyen panelek, ahol lehetett látni, hogy különböző települések, különböző épületei, mondjuk 1940-ben hogy néztek ki, gyönyörű polgárház, álomszép, gondozott kerttel, és utána ez hogy nézett ki a 60-as években, és hogy néz ki most? Vagy azoknak a településeknek a demográfiája hogy alakult, ahol főleg németek laktak. És utána kitelepítették a németeket, rövid ideig magyarok ott voltak, és dolgoztak, és utána mi történt a csehekkel, akik nem feltétlenül tudtak azokkal a nem tudom, a kis vállalkozásokkal, vagy a földterületekkel mit kezdeni. Na, hát azt mutatták ezek a panelek, hogy ezek az épületek bizony-bizony nagyon romos állapotban vannak, ezek a települések összezsugorodtak, és az egykori kulturális központból, és pezsgő életet élő, és nagyon-nagyon haladó szemléletű közösségből pár száz ember maradt, akik a társadalom szélére sodródtak. Nagyon szomorú volt látni csak a képeket, és tényleg a feketén-fehéren a számokat. Most ezt össze kellene kötni azokkal a történetekkel, emberi történetekkel, amik ott játszottak le. Milyen volt ott családanyának lenni? Milyen volt ott egy perbetei magyar kislánynak lenni, aki 6 évesen oda belecsöppent, hogy megérkezett vonattal, nem is értette, hogy itt mit beszélnek a csehek, és hirtelen ott kellett iskolába járni.
1: Az ön nagymamája.
0: Például. Vagy nagyon sok mindenki más nagyszülei, szülei, családtagjai. És talán, hogyha ezeken a történeteken keresztül látnánk az egészet, akkor látnánk, hogy nem csak elkövetői és nem csak áldozatai vagyunk a történetnek. Mert hogy a csehszlovákiai magyarok, akiket én interjú voltam annak idején, elmondták, hogy bizony-bizony elhoztuk a német bútort. Mi nem jöhettünk haza, de az ott már nem kellett senkinek. Úgyhogy fölraktuk a vonatra és hazaküldtük. És amikor mi hazaértünk másfél évvel később, akkor ott volt a bútor. Vagy ott volt a gyönyörű faragott tükör. Vagy ott volt a hímzett terítő. És megmutatták nekem a garázsba a gyönyörű faragott tükröt, amit az asszony nem engedi meg, hogy bevigyük, mert hát ez már mégis milyen. Vagy mondták, hogy odaadtam a tollasnak, és adott érte valamit, már nem tudom megmutatni, de volt. Ez elkövetői státusz? Kvázi igen. Mert nem tudhatták, hogy visszajönnek-e a németek azokba a kiürített házakba. Elkövetők vagyunk? Megint csak megkérdezem, amikor ezek az emberek visszajöttek, és a fiatalok tudtak csehül. Tudták az államnyelvét, és megalakultak az első szövetkezetek. El kellett mennünk mindenkinek, ugye kötelező volt dolgozni, járni. El kellett menni a gyárakba dolgozni, és ők voltak azok, akik beálltak a pártba, és a párt segítette őket tovább-tovább képezni, tovább jutni. És kvázi kiszolgálói lettek a rendszernek, amely nem feltétlenül bánt kesztyűs kézzel mindenkivel. Áldozatok? Igen. Elkövetők? Részben igen. De ugyanúgy az elmondható a csehekről is, mert hogy nagyon sok visszaemlékező azt mondta, hogy bár a katonaság durva volt, bár az ottani rendőrök se voltak túl kedvesek a magyar családokkal, de azért volt egy szomszédnéni, aki meleg teával várta őket, amikor leszálltak a vonatról. Volt valaki, aki egy kosár almát vitt nekik oda, amikor nekik tényleg nem volt semmiük, de az a kosár alma milyen jó ízű volt, és azóta se evett olyan finom ízű almát, és hol lehetne olyat venni, mert olyat már nem lehet venni. Szóval a helyi lakosságnak az apró, nem feltétlenül történelmi jelentőségű tettei, az, hogy én egy teát főzök, vagy elviszek egy kosár almát egy családnak, aki tényleg kisemmizetként érkezik meg. Ezek a dolgok aztán befolyásolják azt, hogy én később diagnosztizált poszttraumás stresszavarral küzdő valaki leszek, vagy megtanultam megküzdeni, mert volt körülöttem egy a rettenetesen nehéz körülmények között is egy puha burok, ahol lehetett sírni, ahol volt valaki, aki támogatott, aki megfogta a kezemet, és ott volt velem, és látott. Látta a fájdalmamat, látta a veszteségérzésemet, és ebben a közegben már lehet növekedni. És ugye beszéltünk arról, hogy miért nem beszélünk, miért csak panaszkodunk valamiről, és miért nem beszélünk. Mert hiányzik ez a burok. Mert támadással találkozunk, és megint csak ez a doktori kutatásomnak az egyik eredménye, hogy nem lehetett valaki nyertese a deportálásnak. Ez nem egy olyan dolog, amit el lehet mondani, hogy de hát én ott tanultam meg csehül. De hát én onnan bútoroztam be a házamat. De hát én hazajöttem, a fene akart hazajönni az olyan házból, ahol volt elektromos áram, és csurgott a víz a csapon, és a tehenek olyan vájúból ittak, amiből a csehszlovákiai magyar falvak vályogházaiban senki elképzelni se tudta, hogy lehetséges. Én nem akartam visszatérni a zsúfödeles házba, apám anyám vissza akart jönni. Ezt nem lehet elmondani, hogy nekem ott jó is volt. És azok a fiatal férfiak, akik ott láttak egy pici mást, most a Galánta és a Párkány közötti szakaszt, ha veszem, ahol ment a vasútvonal, nagyon sok esetben egész életükben aztán ingáztak. Építették a csevasutat, hegesztették a gázvezetékeket, akárhol, de a Csehország részben dolgoztak, és a cseh ételeket ették, a cseh zenére mulattak, viszont otthon volt a családjuk, és egész életükben ugyanazon a pályán mozogtak, mint annak idején az ő szüleik, nagyszüleik, akiket deportáltak. És otthon a nő fenntartotta a meleg családi fészket, ami nagyon sok esetben aztán nagyon nem volt teljesen idillikus, mert hogy ezek kvázi egyedülálló anyák voltak, és sokszor nagy családot neveltek, tartottak kézbe, mert főleg ha falvakról beszélünk, akkor a szőlőbe is ki kellett menni kapálni, de volt répa vállalva, és kukorica, és ez az, amit a szövetkezetbe pluszba lehetett vállalni, hogy legyen egy kis pénzük, és ezek rendkívül nehéz évek voltak. Megint csak a túlélésért küzdöttek, és ezért nagyon távol áll tőlem, hogy én őket bármivel is megvádoljam, hogy miért nem beszéltek, miért nem adták tovább ezeket a rendkívül komplex emlékeket. És hogyha az emlékezett tudomány felől közelítenénk ezt meg, akkor azt lehetne mondani, hogy igen, ez vegyes. Ez, amikor gyerek voltam, másmilyen voltam, mint mikor kamasz voltam, vagy mikor fiatal felnőtt voltam, vagy mikor sokkal, 20 évvel idősebb vagyok. Egy ember élet tekintetében ezt el tudjuk fogadni, akkor történelmi események kapcsán is végre el kellene kezdenünk ilyen szempontból is beszélgetni, hogy milyen íze volt, hogy mennyire volt hideg, hogy utána miért kell túlfűtenem a házat, erről írtam egy angol nyelvű tanulmányt, miért félek attól, hogy nem lesz elég ételes spájzomban, és miért kell teljesen bebiztosítanom magam, és nagyon-nagyon hosszú ideig még ezt lehetne sorolni. Szóval ez az emlékezett tudomány, a komplex vizsgálata ezeknek a jelenségeknek.
1: Annyi mindent szeretnénk még kérdezni, de az időnk elfogyott, de még talán egy kérdés belefér, hogy, és megint akkor egy idézet, ha megengedi. Úgy nyilatkozott, hogy ha reálisan látjuk a múltat, tudatosabbá válhatunk. A tudatosság pedig segít abban, hogy megszakíthassuk a rossz láncot, és mivel nem csak transzgenerációs trauma létezik, hanem a jó minták is öröklődnek, ez utóbbit is felerősíthetjük. Na, ezt hogyan gyakorolhatjuk?
0: A jó mintákat? Például továbbadni azt a történetet, hogy de volt ott egy cseh szomszédnéni, aki meleg teával várt minket, rossz volt, de nem mindenki rossz például a csehek közül, hanem voltak köztük barátságosak, kedvesek is. És hogyha hozzánk érkezik egy ukrán család, akkor lehet, hogy mi is tudjuk őket meleg teával várni, és egy olyan burkot teremteni a rendkívül nehéz helyzetek közepette, ami nem az ellenséges képet, hanem a befogadó képet vetítik ránk. És ettől leszünk mi kvázi jobb emberek. Ezeket a történeteket tovább lehet adni, és ezek a történetek aztán mindig ott maradnak a gyerekekkel, hogy de hát az én nagymamám, az én nagypapám, ő így küzdött meg, vagy így próbálta legalábbis a helyzetet egy picit könnyebbé, jobbá tenni a másik embernek, és látja, hogy lehet ez is létezik, ez a megoldás is. És én azt gondolom, hogy minden településen, minden cserkész csapatban, minden iskolai közösségben ezeket a történeteket lehetne hangsúlyozni, és ki lehetne emelni. Nem azt a gyereket kiemelni, aki nem csinálta meg a matekházi feladatát már megint, aki a leghangosabb volt, és nem bírt nyugodtan ülni az óra alatt, mert hogy őt tesszük kvázi hőssé, de ő az, aki nem feltétlenül azokat a mintákat erősíti, amiket mi tanárként szeretnénk, hogy erősítse. És ugyanúgy ezeket a jó mintákat kihangsúlyozni, és hőseinké tenni azokat az embereket, akik hétköznapi hősök. Mert hogy amit teszünk egy idő után, kvázi azzá is válhatunk, és nem kell, hogy csak azok az emberek legyenek a hőseink, akik meghaltak a második világháborúban, hanem azok is lehetnek, akik könyvtárosként generációkat tanítottak meg a könyvek szeretetére, és egy nagyon meleg közeget tudtak a falusi könyvtárba például biztosítani a gyerekeknek, és egy olyan pályára tették őket, amiből most akár másik országok gyerekei, felnövekvő generáció is nagyon-nagyon sokat tudnak meríteni. Ők is a hőseink, ők is a mi szlovákiai, csehszlovákiai, magyar hőseink, és beszéljünk róluk, ünnepeljük őket, és itt picit akkor ki tudunk lépni ebből az áldozati diskurzusból, és talán kevésbé fogunk szorongani.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen. Köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, társalgó műsorunk múlt év november 1-én elhangzott adásának ismétlését hallották. Tóth Erzsébet Fanni társadalomkutató, a Bécsi Zsigmond Freud Egyetem Transgenerációs Traumakutató Intézetének alapítója, volt vezetője, jelenleg alkotói szabadságát töltő kutatási ösztöndíjas volt a vendégünk. A Szabad Szóműves Páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket, itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Kovács János és Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!
2: Május 6-án ünnepelte a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara a helyi magyar pedagógus képzés 65. évfordulóját. A Jószóval Oktasd következő adásában a helyszínre látogatunk el. Összeállításukban megszólal László Béla, a kar alapító dékánja, Bárci Zsófia, a kar előző vezetője, valamint Szekeres László, az intézmény jelenlegi dékánja.
3: A magyar képzés története alatt Nyitrán 65 év alatt 5500 pedagógust bocsátottunk sikeresen útjára, és elmondhatom azt is bátran, hogy nincs olyan szlovákiai iskolai intézmény, ahol ne dolgozna nyitrai végzős.
2: Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom önöket a 16 órai hírek után, az ismétléssel pedig szombaton a 15 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei. A tanárok állami támogatással használhatják a ChatGPT-t, lemondott Keir Starmer kormányának első tagja. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint nem az állam felelőssége, hogy problémák merültek fel az Eperjesi Katonai Kórház építésénél. A munkálatokat azért állították le, mert több tartóoszlopnál minőségi hibákat találtak. A Pozsonyi Műszaki Egyetem előzetes vélemény alapján akár 10 oszlopot is le kell bontani. A végleges szakértő jelentés jövő héten készülhet el, ezután döntenek arról, hogy javítás vagy teljes újraépítés szükséges-e. Kalinyák hangsúlyozta, hogy a költségeket elsősorban a kivitelezőnek kell állnia, mert a szerződés erre lehetőséget ad. A miniszter szerint a legfontosabb most az, hogy a hiba ne ismétlődjön meg, ellenkező esetben akár a kivitelezővel kötött szerződés felbontása is szóba kerülhet. Tomás Drucker oktatási miniszter bejelentette, hogy az alap- és középiskolai tanárok hozzáférést kapnak a ChatGPT mesterséges intelligencia rendszerhez. Az együttműködés az amerikai OpenAI céggel jött létre, és célja, hogy a pedagógusok modern digitális eszközökkel könnyítsék meg a munkájukat. A program önkéntes lesz, vagyis minden tanár maga döntheti el, szeretné-e használni az EMMI-t az oktatásban. Az állam csak az aktívan használt licencekért fizet, ráadásul jelentős kedvezményt kapott a piaci árhoz képest. Drucker hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesítheti a tanárokat, hanem időt szabadíthat fel számukra, hogy több figyelmet fordíthassanak a diákokra. Nagy-Britanniában benyújtotta lemondását Keir Starmer miniszterelnök kormányának első távozó tagja. Lemondásában arra kérte Starmert, hogy kezdje meg saját távozásának előkészítését is. A munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon. Több mint 1400 mandátumot veszített, és több önkormányzat irányítását is elveszítette. Walesben történelmi kudarcot könyveltek el, Skóciában pedig jelentősen meggyengült a párt támogatottsága. Starmer ugyanakkor közölte, hogy jelenleg nincs folyamatban vezetőváltás a pártban, és szerinte a kabinet feladata továbbra is a kormányzás. A szabályok szerint egy új vezetőválasztás elindításához a Labour parlamenti képviselőinek legalább 20%-os támogatottsága szükséges. Ma este Bécsben megkezdődik a 70. Eurovíziós Dalfesztivál, amelyet idén rendkívül szigorú biztonsági intézkedések mellett rendeznek meg. A versenyen csak 35 ország indul, ami a legalacsonyabb részvétel 2004 óta. 5 ország, Izland, Írország, Hollandia, Szlovénia és Spanyolország bojkottálja az eseményt Izrael részvétele és a gázai háború miatt. Több mint 1000 művész, köztük Brian Eno és a Massive Attack tagjai is tiltakoztak az ellen, hogy Izraelt nem zárták ki a versenyből, miközben Oroszországot korábban kizárták Ukrajna megtámadása után. Lengyel és magyar sajtóértesülések szerint Marcin Romanovski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes is elhagyhatta Magyarországot és az Egyesült Államokba menekülhetett. Korábban Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter is Budapestről távozott Amerikába. Romanovski ellen európai elfogató parancs van érvényben, mivel Lengyelországban korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel és más bűncselekményekkel gyanúsítják. Ziobro ellen ugyan nincs nemzetközi körözés, de hazájában több mint 20 ügyben vizsgálódnak ellene. A lengyel hatóságok magyarázatot várnak Magyarországtól és az Egyesült Államoktól is, és kezdeményezhetik a politikusok kiadatását. A Gazeta Wyborcsa szerint Donald Trump, amerikai elnök személyesen segíthetett Ziobro amerikai vízumának megszerzésében, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg. A két politikus tagadja a vádakat és azt állítják, politikai bosszú hadjárat folyik ellenük. Időjárás. Többnyire erősen felhős vagy borult az ég, helyenként főként a délnyugati ország részben átmenetileg felszakadozott felhőzettel. Többfelé előfordul eső, vagy akár zápor is, leginkább keleten, elszórtan zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a szepességben és a garam mentén azonban csak 8-13 fok várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik, a hegyekben viharos széllökésekre is számítani lehet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Soroksáról Rozsnyó felé vezető lejtős szakaszon a radar méri a sebességet. Vezessenek óvatosan. Jó utat.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismétlést hallhatnak a szerdai nappaliból. A Csehországba való deportálások és a reszlovakizáció a csehszlovákiai magyar közösség egyik legfájóbb történelmi tapasztalata. Ezt a sokáig elhallgatott, családi emlékezetekben tovább élő múltat dolgozza fel középiskolásoknak a Dialog non-profit szervezet és a Káva kulturális műhely új tantermi színházi előadása a Bőröndbe zárt múlt. Az előadásról Varga Emese íróval és Takács Gábor színházi nevelési konzulenssel beszélgetünk, megegyeztünk, hogy tegeződni fogunk. Köszöntelek benneteket, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok, és köszöntjük a hallgatókat!
0: Emeséhez fordulnék elsőként. Emese, mi volt az a személyes vagy közösségi tapasztalat, amely miatt úgy éreztétek, hogy a deportálások és a reszlovakizáció történetét ma középiskolások elé kell vinni?
1: Régóta haknizok azzal, hogy a szlovákiai magyar történetek érdekelnek, és ezzel szeretnék valahogyan dolgozni, és amikor a dialógot gyakorlatilag az első előadást megalapítottuk, vagy megcsináltuk a nagy csehszlovákiai magyar csöndet, akkor egyértelmű volt abból, hogy ez a hontalanság időszaka az a közös nevező. És az volt egy forma, és azóta is keresem azt, hogy hogyan lehet erről még beszélni másképp. És ez az előadás az igazából abból a gondolatból jött létre, hogy jó, hogy tudjuk a múltat, vagy ismerjük, tudjuk, hogy ez közös a szlovákiai magyar közösség életében, ez az a traumatikus pont, ez az a neurotikus pont, amire reagálnak, de hogy mit lehet ezzel kezdeni, és mit kezdenek ezzel a fiatalok. Tehát ez volt az alap gondolat másfél-két éve, vagy lehet, hogy még korábban, és másfél éve kezdtünk erről beszélgetni, hogy egy ilyen más színházi formát keresni, ahol több a kérdés, mint maga az állítás, és erre azt gondolom, hogy ezek a színházi nevelési előadások nagyszerű lehetőséget adnak.
0: Íróként hogyan lehet egy ilyen traumatikus történelmi anyagból élő mai személyes színházi történetet formálni úgy, hogy ne váljon puszta történelem órává?
1: Hát ez nehéz volt nekem, de nem csak az miatt, hogy magában az anyagból, hanem nem írtam még ilyen jellegű dolgot, és nagyon sokat dolgoztunk Takács Gáborékkal, Sereglei Andrással, aki az előadás rendezője, azon, hogy ne legyenek állítások, tehát ne egy, pontosan amit mondasz, hogy ne legyen egy ilyen bemerevített történet, és ne állítsunk dolgokat, hanem több legyen benne a lehetőség. Tehát egy kicsit morzsoltabb, vagy egy kicsit ilyen roncsoltabb legyen a történet, és nekem ez őszintén ez nagy kihívás volt, aztán mennyire sikerült, ezt nyilván az egy másik kérdés, de nagyon izgalmas folyamat volt. Tehát ilyenben nem vettem még belső, tehát nem voltam munkatárs ilyen jellegű előadásban, és nagyon-nagyon izgalmas volt, és nekem ez egy új szemléletet hozott be a szakmai utamon.
0: Takács Gáborhoz fordulok. Gábor, magyarországi alkotóként hogyan találkoztál ezzel a szlovákiai magyar történelmi tapasztalattal? Mi volt az, ami különösen erősen hatott rád?
2: Hát ez alapvetően, tehát személyesen nincs hozzá kapcsolódásom, tehát hogy az én családom vagy a múltam az alapvetően Budapesthez kötődik, tehát olyan típusú családi élményem nincsen, ahol így a közvetlen bőrömön tapasztaltam volna meg ezt. Ugyanakkor van egy csomó olyan történet, ami így a nevezzük mondjuk ilyen nemzeti történetnek, ami ettől függetlenül természetesen megérint pusztán attól, hogy egy nemzeti közösséghez tartozunk, és miután azért évek óta van egy erős kapcsolódásom, sunk a Kávával a felvidéki magyarokhoz, a magyar közösségekhez, magyar szakmai közösségekhez, ezért nyilvánvalóan ez most így az abszolút az MSN keresztül érkezett el hozzám, vagy hozzánk ez a történet, ez az ő felvetése volt, hogy ez a történet talán érdekes és izgalmas lehet, és gyakorlatilag azonnal igent mondtam, vagy igent mondtunk erre, hogy ez nekünk is nagy kihívás, tehát egy ilyen típusú történelmi témával foglalkozni diákokkal részvételi módszereken keresztül, amikben azért ugye beszüremlenek a pedagógiai szempontok is. Ez egy nagy kihívás, elkerülni a didaxist, elkerülni az unalmat, szóval ez egy nagyon izgalmas munka volt.
0: Múltról beszélgetünk, miközben ez a múlt nagyon is ma is jelen idejű, a Benes dekrétumok körüli viták, a tulajdonjogi ügyek és friss törvénymódosítások is mutatják, hogy messze nincs szó lezárt történetről. Magyarországról nézve mennyire látszik, érződik most ez a trauma?
2: Amennyire, azt hiszem, hogy így eléggé próbálom követni így akár a napi politikai, társadalmi híreket, szerintem látszik, tehát hogy így én önkéntelenül is nagyon sok ilyen típusú ehhez kapcsolódó hírbe futottam bele, sőt küldözgettük is ezeket így egymásnak így a próba folyamat közben, hogy talán tudat alatt egy kicsit azt is mutatva, hogy ez itt Magyarországon is téma, és nyilván alapvetően olyan felháborító téma, tehát nekem egyszerű, nem tudom, magyarországi polgárként gyakorlatilag felfoghatatlan, hogy ez a törvény 2026-ban egy Európai Uniós országban, hogy lehet egyáltalán érvényben, tehát így van ennek egy ilyen oldala is, hogy ezt így magánemberként nem annyira értem. Nyilván az előadás ezt így nem teszi témává, és nem tesszük fel ezt a kérdést, és nem is szeretnénk belemászni ilyen napi aktuál politikai témákba, ez biztos, hogy nem dolgunk, és biztos, hogy nem dolgunk a iskola keretei közt ezeket felvetni. Ezzel együtt ez a történet pont, ahogy mondtad, hordozza ezt a kapcsolódást a jelenbe, és ezt a gyerekek azért tudják is.
0: Beszélgessünk is magáról az előadásról, ugye a börönbe zárt múlt egy tantermi színházi előadás. Hogyan kell ezt elképzelnie annak, aki még nem látott ilyet? Mi történik az osztályteremben, Gábor?
2: Jó, igazából át is akartam passzolni az MSZ-hez a dolgot, mert hogy pont ez a számomra a legizgalmasabb, hogy így ebbe ugye azzal kezdte, hogy ezt nehéz volt megírni, el is hiszem, hogy nehéz volt megírni azt a részét, ami a konkrétan előre megrendezett színházi résznek a szövege, de hogy itt ezt arra, hogy egy ilyen egységben kell elképzelni, tehát aki még nem látott ilyen előadást, annak valahogy az a talán legkézzelfoghatóbb része, hogy itt egy olyan színházi előadásról van szó, ahol a résztvevők azok nem idézi ebbe pusztán csak nézők, hanem több ponton is lehetőségük van arra, hogy a gondolataikat, az érzéseiket a feldobott témával kapcsolatban kifejezzék, vagy feldobott történettel kapcsolatban kifejezzék, és azt reméljük, hogy az előre elkészített színházi rész, amit az MSZ megírt, és a kollégám Serengő András megrendezett, és a színészek pedig eljátszák, az szervesen kapcsolódik azokhoz a nevezzük játékokhoz, azokhoz a színházi játékokhoz, amik improvizatív jellegűek, nyilván a keretük az erősen megtervezett, de az, hogy pontosan mi történik benne, az minden egyes alkalom az adott osztálytól függ. Szóval hogy ez a két rész, ezek az improvizatív részvételi részek és az előre megírt színházi részek szervesen kapcsolódnak egymáshoz, és így adnak ki egy teljes egységet reményeim szerint.
0: Emese.
1: Hát tulajdonképpen elmondta Gábor a lényegét ennek, és pont attól volt ez nehéz, hogy ez nem egy ilyen zárt egység, és nem lehetett nagyon, nagyon kompaktra, és nagyon sok próbáltam én, meg így volt bennem szándék, hogy ezt úgy szétírni, meg mélyíteni, meg akkor bonyolítani, és akkor ez lepattantam erről mindig így formailag, de közben meg pont attól izgalmas, hogy tényleg, tehát a színház is élő, hogyha jó az előadás, tehát sőt, ott is mindig történik valami, csak ennek az, hogy igazából mi történik, azt a játszó nagyon ritkán tudja érezni, érzi, de nem kap róla visszajelzést. Itt viszont minden egyes előadásban pontosan érezzük, vagy tudjuk, ott vagyunk velük jelen, hogy mi történt. Tehát van visszacsatolás arról, hogy megszületett bennük a megértés, a kérdés, a továbbgondolás folyamata elindult-e. Úgyhogy ez így ilyen szinten alkotóként sokkal, vagy nem nagy sokkal izgalmasabb, mert másképp izgalmas, mint a klasszikus színházi keretben, de nagyon-nagyon sok lehetőséget látok ebben, nem csak ebben az előadásban, hanem ezekben a formákban is.
2: Csak az jutott meg eszembe, hogy így a hallgatóknak segíteni egy kicsit, hogy tényleg ezt hogy lehessen elképzelni, hogy van egy játékkeretünk, amit használunk, hogy az a fikció, vagy egy képzeletbeli múzeum a majdani előadásáról, vagy majdani kiállításáról van szó. Tehát egy elképzelt múzeum, ami oral history, személyes történetekkel foglalkozik, és aminek az első kiállítása ezt az időszakot és ezt a történetet teszi a kiállítás központi részévé. És tulajdonképpen ennek a kiállításnak az elkészítéséhez kérjük a diákok segítségét, ilyen szerepbe helyezve őket, hogy ők egyfajta ilyen diák kurátorok, akik tulajdonképpen magukon tesztelik az eddigi ötleteket, és adnak hozzá új ötleteket, hogy nézzen ki ez a kiállítás. És akkor ennek a kiállításnak a teszteléséhez van néhány olyan játék, olyan színházi játék, ami egyrésztről kapcsolódik ehhez a múzeumi közeghez, másrésztről viszont természetesen kapcsolódik ahhoz a történethez, amiről játszunk. És akkor elérkezik egy pont a játékban, amikor megmutatjuk ezt az előre elkészített előadást, ehhez is van egy ilyen pici magyarázó mondat, mint hogyha mi az AI segítségével hoztunk volna létre egy fiktív történetet, és ezt szeretnénk megmutatni, de ez nincs készen, és többek között a gyerekeknek, vagy a fiataloknak az egyik felkínált játék, az például az, hogy ezt a történetet valamilyen módon a saját gondolataik, saját érzéseik szerint be is tudják fejezni. Ez is része a majdani létrejövő kiállításnak. Valahogy ezt így lehet elképzelni.
0: Milyen volt az első találkozás a közönséggel? Ugye a Sejé János gimnáziumban volt a bemutató április közepén. Volt olyan diák reakció, amely különösen megmaradt bennetek, Emese?
1: Nagyon nyitottak voltak, tehát hogy három alkalommal játszottuk a Sejé János gimnáziumban, a Mariánum Egyházi gimnáziumban és Újvárban, és az mind a három helyen nagyon nyitottak voltak, és csak valahol másképp fogadták. Nagyon érdekes volt az, ahogy mert nem csak a történelemmel foglalkozik, hanem az identitásukkal is, tehát arra is sok kérdést tesznek fel, és hogy mennyire számít egy papír a identitás meghatározásában, és nagyon-nagyon érdekes volt, vagy a vegyes házasságokból, hogy a gyermekek hova mennek utána iskola, tehát hogy ilyen egészen aktuális és számukra fontos kérdésekig eljut, tehát pusztán a történelmi traumák feldolgozása, tehát nem áll meg az előadás. És az volt nagyon érdekes számomra, hogy ők fontosnak tartják, hogy beszéljünk róla, az egyértelmű. Különböző okok miatt, vagy különböző magyarázattal, de nem dobják a témát, tehát nem akarják ezt megkerülni. De alapvetően meg már a jövő felé néznek, tehát hogy nem maradnak benne ebben a történelmi fájdalomban, hanem próbálják ezt feldolgozni és túlmenni ezen. Tehát ilyen értelemben egy generációs különbség szerintem, hogy ők már egy más szemléletet hoznak be, és ez nagyon érdekes.
0: Gábor?
2: Hát igazából csak egy picit tudom ezt kiegészíteni. Bennem volt egy pici félsz tartás ezzel a dolgokkal kapcsolatban, miközben én magam nagyon

0: kell kapcsolatban, ahol az ő családjuknak a kapcsolatát tudták beemelni ebbe a történetbe. Ez mindenképpen egy erős élmény volt. És az is, amit az MSZ itt mondott a végén, az arra nagyon rácsatlakoznék, hogy azt nagyon, tehát verbalizálták, többféle módon kifejezték a fiatalok azt is, hogy ők abszolút nem a, hogy mondjam, az ellenségeskedésbe hisznek, hanem hogy sokkal inkább a felé mennek a gondolataik, hogy bármi is történt, valamilyen módon nekünk itt kell együtt élni, és akkor valóban együtt éljünk. Nagyon-nagyon, tehát még a civil beszélgetésben, úgy értem, hogy civil beszélgetés, vagy játékon kívüli beszélgetésben, ami az előadást követte, megkérdeztük őket, hogy milyen élmény volt ez, mit gondolnak erről az előadásról, hogy van-e javaslatuk. Ott a diákok vetették fel, hogy szerintük érdemes lenne megfontolni, hogy szlovák suliban játszani az előadást, és ez is szerintem így mutatja azt, hogy ők mifelé gondolkodnak.
1: Záró kérdésem is pont ebbe az irányba irányul, hogy merre megy tovább az előadás, hogy csak iskolai közegben, idézőjelbe téve a csakot, gondolkodtok, vagy felnőtt közönség előtt is megmutatnátok?
2: Hát szeretnénk csinálni előadást, tehát a nagy része ez diák előadás lesz, mert van még, tehát a projektet, azt hadd mondjam el, a kisebbségi kulturális alap támogatásával valósítottuk meg, és most nyertünk is egy pályázatot pár előadás erejéig utánjátszásra, tehát a nagy hangsúly az a középiskolákon van, de szeretnénk csinálni ebből valamikor még a szezon végéig egy előadást, ami nyilván más lesz, mert a felnőttek azt gondolom, hogy ezzel a felnőtt közönség ezzel picit már másképp viszonyul ehhez a témához, de pont azért nagyon érdekes kihívás, úgyhogy igen, van ilyen terv.
0: Ez a műfaj, ez a színházási műfaj, ez alapvetően diákokra, gyerekekre van kitalálva, és valóban hajt bennünket a kíváncsiság, hogy a felnőttekkel is kipróbáljuk, de az tényleg egy másfajta kihívás lesz.
1: A Dialog Nonprofit Szervezet és a Káva Kulturális Műhely új tantermi színházi előadásáról, a Bőrönbe zárt múlt című előadásról volt szó az előző percekben. Varga Emesével és Takács Gáborral, az előadás alkotóival beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltatok, és további sok sikert.
2: Köszönjük.
1: Sziasztok!
0: Köszönjük szépen, és köszönjük az érdeklődést!
1: A mátyusföldi Kismácséd történetére máig árnyékot vet a benesi korszak. A napokban Varga Ferenc helytörténésszel beszélgettem, aki 3 kötetben dolgozta fel szülőfaluja múltját. Az interjúban szó esett a deportálásokról, a reszlovakizációról, valamint arról is, hogyan hatottak a kitelepítések a helyi közösség mindennapjaira. Varga Ferenc kismácsédi származású helytörténésszel beszélgetünk, aki most jelenleg már Galántán él, de így a beszélgetésünk elején arra kérném önt, hogy elevenítse fel kicsit az ön gyermekkorát, a kismácsédi mindennapokat, és engem elsősorban az érdekelne, hogy a családban mennyire volt szó akkoriban a családi asztalnál akár. Na, hogyha kiment a faluba gyerekekkel játszani, hallott-e arról, hogy a háború utáni évek, a kitelepítések, ezek hogyan zajlottak, vagy abban az időben ez mennyire volt még tabu, mennyire kellett erről hallgatni inkább?
3: Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Kismácsédon valamikor néhány évvel visszamenőleg, még a gyermekkoromban nem volt téma a kitelepítés. Azt lehet mondani, hogy etnikailag nagy arányban, talán 75-80%-ban is Kismácséd lakossága magyar összetételű volt, csak a háború utáni betelepültek színesítették a lakosság etnikai összetételét. Hát a gyermekkoromat illetően jártuk a falut, a falunak minden egyes szegletét ismerjük, barátságosabbak voltak az emberek. Ez már a kicsit megváltozott olyan szempontból, hogy sok az idegen oda költöző, és sok a hazai elköltöző, illetve az idősebbek kihaltával elüresednek, kiüresednek az idősebbek szülőházai, és a leszármazottak nem tartanak rá igényt, nem térnek vissza a szülői házba, eladják őket, és idegenek telepednek meg.
1: Hogyha az ön személyes, vagy hát pontosabban az ön felmenőinek a személyes történetéről, sorsáról beszélgetünk, akkor volt vagy van személyes érintettség a családban, vagy a közvetlen környezetében?
3: Igen, nagyon is mélyen érintette a családunkat a háború utáni események következményei,

0: erre mindekkor csak akkor jöttem rá, amikor kezdtem foglalkozni a kitelepítettek és a deportáltak kérdésével, témájával. Bár ezt megelőzően sokszor szoktam otthon hallani néhány olyan megjegyzést, hogy a széltől még a fű is meghajol, vagy pedig az Andrásunk mit keresett Budapesten, vagy pedig az egyik temetés előtt, hogy gyufás dobozban hozzatok hazai földet, és tegyétek a belső zsebembe. Valahogy akkor abban a korban, abban az időszakban ezt nem is értettem, és nem is nagyon boncolgattuk a témát, de amikor elkezdtem a dologgal foglalkozni, akkor nagyon mélyen visszatükröződött, visszacsengett a múlt, és szinte szóról szóra megmaradtak bennem ezek az emlékek, ezek a mondatok, és a leendő könyvemben szinte ugyanezeket az idézeteket, ugyanezeket a történeteket szinte tükörképben beletettem a könyv történetében.
1: Azt mondja, hogy amikor gyerekként hallotta ezeket a megjegyzéseket, akkor nem értette még pontosan. Amikor a könyvén dolgozott és megvilágosodott ön előtt ezeknek a gondolatoknak az értelme, akkor ez hogyan érintette, mit érzett?
0: Nagyon meghatódtam, ugyanis valamikor a múltban gyermekfejjel egy évben egyszer, augusztusban mindig elmentünk a nagyszülőkhez, Magyarországra. Ez úgy automatikus volt, hogy a nagyszülők Magyarországon vannak. De úgy soha nem tudtam elképzelni, és soha senki nem is kérdezte, de nem is mondta, hogy miért van a család szétszaggatva csehszlovák részre, cseszkó részre, ahogy Magyarországon mondták, és miért van magyarországi részre, miért van a rokonságunk Magyarországon. És nem csak Magyarországon egy helyen, hanem Magyarország különböző részein, településein.
1: A szavaiból azt veszem ki, hogy ezek szerint voltak családtagok vagy rokonok, akiket Csehországba deportáltak, és ott is maradtak, és voltak ugyanúgy kitelepítettek a rokonok között.
0: Családunkat a deportáció nem érintette, viszont a reszlovakizáció igen, és a kitelepítés is. Édesanyám részéről nagyszülők, tehát édesanyám is mind gyermekként ki voltak telepítve. Édesapámnak már egy férjhez ment nővére családjával, és egy bátyja, aki már nős volt, családjával. De viszont az a nagyapám, tehát az édesapám édesapja, a család maradék tagját a többi gyermekkel együtt, hogy megtartsa, összetartsa, és helyben megtartsa Kismácsédon. Ő fölvállalta a reszlovakizációt, amit 54-ben vissza is vont. Így a család meg tudott maradni, viszont a családunk többi tagja érintett volt a kitelepítésben, ugyanúgy a bővebb rokonság is.
1: Mikor kezdte először megérteni, hogy az, ami történt, az nem valami természetes dolog volt, hanem mondhatni egy történelmi trauma?
0: Amikor a könyvvel kezdtem foglalkozni. Tehát először is egy véletlen folytán 93-ban arra az elhatározásra jutottam egy családi beszélgetésnél, amikor fölhozódott, édesapám még hozták föl, hogy a családból ki mindenki volt kitelepítve. Ők annyira tisztában voltak az emlékekkel és a múlttal, hogy szinte házról házra szedték a családokat, úgy írtuk össze, melyik házból és sorrendben, hogy ennek a faluban elrendeződnek a házak. És sorrendben, melyik házból kit telepítettek ki, hová. És én nekem ez a későbbi munkák folyamán ez 99%-os pontosságot adott, de ez 93-ban volt. És amikor előkerült ez a téma, akkor valójában már az első könyvem megvolt, ami a Kismácsédnak a szintén helytörténeti vonatkozásában, tehát a templom, szobrok, műemlékek, tájszólások kapcsán íródott, de ugyanakkor felvetődött az is, hogy Kismácsédnak mi változtatta meg az arculatát, és nagyon mélyen befolyásolta a háború utáni 1945 és az 50-es évek közötti időszak. Tehát ez adta a következő lépést, hogy a kitelepítettek, tehát magában egészében véve a benesi korszakkal is foglalkozni kell. Az első kötetet nem zárhatom le folytatás nélkül. Ez egy folyamat.
1: Beszélgessünk akkor erről a kötetről, mely Benes árnyékában címmel jelent meg, és engem az érdekelne így elsőként, hogy amikor már eldöntötte, hogy ezt a témát szeretné feldolgozni, milyen reakciókkal találkozott, hogyan fogadták ezt helyben, hogyan fogadták ezt az ismerősei, rokonai?
0: Hát szinte lehetetlen kezdeményezésnek, kicsit magamnak is úgy tűnt. Nehéz volt a kiindulási pont, hol kezdeni, mely levéltáraknál, egyszerűen honnan kezdeni az anyaggyűjtést. Hát a legegyszerűbb módját választottam. Mindig azt kérdeztem meg, akihez eljutottam, mint érintett személy. Hát lépésről lépésre haladtunk a dolgokkal. Nagyon sok ellentmondásos anyaggal találkoztam. Nagyon sok ellentmondásos anyagot kellett sok esetben 3-4 anyagból azonosítani, hogy a lehető legpontosabban, tehát automatikusan a tökéletességre törekedve 100%-os pontossággal hiteles anyagot adjak ki a kezemből. Ez magában foglalta például azt is, hogy a magyarországi településeken megkeressem azokat, akik oda lettek telepítve. Na de 70 év után azt lehet mondani, ez már egy kicsit lefutott téma, az idősebbek elhaltak, a leszármazottak elköltöztek, sőt olyan is volt, hogy az idősebbeket a gyermekeik máshol temették el. Tehát ez egy óriási kutató munka, amikor minden információ hiányában ott állok egy kis falu közepén, és senki nem tudja megmondani, hogy XY, hol a gyermekek, hol az idősebbek, hol vannak eltemetve. Hát, de azért csak eljutottunk a végére.
1: Hány év munkája van ebben, a kötetben?
0: 4 év, de azt lehet mondani, hogy az idő nagyon hajtott. Nagyon szűkösre vettem az időt, mert a 2020-at számítottam annak, hogy a magyarság összetartozásának az éve, tehát akkorra legyen meg, és ebbe bevetettem minden eszközt, minden szabadnapot, minden éjszakát, rengeteg órát.
1: Valóban ön mutatni házszámokra lebontva dolgozta fel a történteket, de mégsem beszélhetünk egy olyan alkotói folyamatról, ahol csak úgymond számokban beszélünk egy korszakról, hogy ön lényegében újra átélte azokat a történéseket, amik a könyvben szereplő lakosokkal vagy volt lakosokkal megtörténtek, ezzel hogyan birkózott meg?
0: Hát valóban átéltem a történetírást, mint történetet, mert hogy én azoknak a javarészét ismertem, akikhez átjártunk Magyarországra, azok rokonok voltak. Tehát én még gyermekfejjel emlékszem rájuk, és természetesen most már a leszármazottakra, ha már úgy bontjuk részleteibe, hogy unokatestvérek, tehát még mai napig tartjuk a kapcsolatot. Azok, akik megélték a kitelepítést, azokra úgy emlékszem, hogy nem csak írtam róluk, hanem amikor írtam róluk, emlékeimben visszatértek. És néhány mondattal ezelőtt említettem azt az egy mondatot, hogy a szélben még a fű is meghajol, azt édesanyai nagyapámék szomszédja mondta, amikor átmentünk hozzájuk, megvolt a nagy találkozás, megvolt a nagy beszélgetés, és az ottaniak mindig visszakérdeztek a kismácsédiakra, az otthon maradottakra. És amikor szóba jött, hogy XY szintén vagy reszlovakizált, vagy már az utódok szlovákok, akkor hát konkrétan mondom, Bilicki Miklós bácsi mindig nagyon szomorúan azt mondta, hát a szélben még a fű is meghajol. Ne róljuk fel bűnüknek, hogy ez történt. Ez egy olyan korszakban történt, amikor az embereket törvényesen megfenyítették, megfélelmítették.
1: Beszélgessünk is akkor erről a korszakról, és kezdjük elsőként a Csehországba való deportálásokkal, hogy ez hogyan zajlott a gyakorlatban, mit éltek át ezek az emberek?
0: Deportálásnak egy története jut eszembe, édesanyámtól szoktam hallani. Tehát amikor megvolt a benesi törvény, a csehszlovákiai magyarságot érintve a deportálásra. A deportációnak is valójában az volt a célja, hogy a talán országos méretben a szegényebb réteget Csehországba vigye, akik után úgymond nem marad semmi, vagy nagyon kevés marad, és azokat szétszórja Csehország területén. Az utánuk maradott apró ingatlanok, hát megmaradtak, de valójában akkor, amikor a deportálás zajlott, akkor a katonaság, ugye téli hónapokról van szó, katonaság körülvette a falut, Seki, Sebe. A kismácsédiakat érintően ez megtörtént február végén, február végei napokban, és akkor valójában -20 fokos hidegek voltak. Bejött a katonaság, bejött a teherautó 50 kilós csomaggal, tehát azonnal. Az nem azt jelenti, hogy ahogyan most egy fiatal elképzelné, hogy akkor összeszedem a dolgaimat, nem, hanem azonnal kellett cselekedni, hogy mi az, ami az 50 kilóba belefér. Tehát ez csak valójában élelmiszer, a túléléshez. 50 kilós csomaggal fölrakták a teherautóra a családokat, vitték, ami minket érintett a diószegi állomásra, és marhavagonokban. Marhavagonokban fagyoskodva vitték őket Csehország különböző területeire. Persze ott sem volt olyan, hogy kiszállunk, és akkor már tudjuk, hogy hova megyünk. Tudjuk, hogy milyen szállásunk lesz. Nem. Azok az emberek mentek a bizonytalanságba. Amikor az állomásra értek, XY családot szólítva, vagy maguk a gazdák válogatták ki, kire van szükség. Ugye arról van szó, hogy hivatalosan ez munkaerő átszervezésnek van megnevezve, és a cseh gazdák valójában azt gondolták, hogy itt akkora éhínség, akkora szegénység van, hogy a felvidéki magyar lakosság munka után költözik Csehországba. Tehát az igazság, amit sem a cseh lakosok, sem a cseh gazdák nem tudtak, sem a felvidéki magyarok nem tudtak, hát ez valahol itt van. Tehát munkaerő átszervezés, és a cseh gazdák válogatták a családokat, hát ugye, ahol öregek voltak, gyerekek voltak, esetleg még beteg is, ha volt, azok nem nagyon kellettek. És hogy ők hova kerültek? Hát ők kerültek az előzőleg elűzött szudéta németek, vagy előzőleg elűzött német családok házaiba, sok esetben nem is házakba, sok esetben csak az a cseh gazda istállóiba. És így éltek néhány évig, egy évig, két évig. Volt, aki hazajött, volt, aki ott maradt. A gyerekeket cseh iskolába íratták. Ugye aztán a család vagy alkalmazkodott a cseh élethez, némelyik gazda aztán elengedte a munkavállaló férfit az iparba dolgozni, tehát a család egy kicsit felszabadult a nehéz, úgymond rabszolgamunka alól, kicsit jobb bevételre tettek szert. Az a család ott maradt. Ami kismácsédot illeti, minden kismácsédi család visszatért. Sőt, olyan esetek is vannak, hogy 47 elején hazajöttek, és még 47 folyamán ki is lettek telepítve Magyarországra.
1: Folytassuk a kitelepítésekkel akkor. Ezek hogyan történtek? Volt-e bármilyen mozgástér?
0: Hát, ami a deportálást és a kitelepítést illeti, talán itt ez a két kifejezés a leggyakoribb, ami a köznyelvben belevésődik az emberbe. Engedtessék meg megjegyezni, hogy oda kívánkozzon két olyan szó, hogy egyik a reszlovakizáció, és a másik pedig a kitelepítésre kijelöltek listájának az összeállítása. Tehát megvolt a deportáció, az otthon maradott lakosságot egy bizottság, egy államilag összeállított bizottság elé vezették, vagy úgymond az a bizottság összeállított egy névsort, hogy kiket érdemes reszlovakizálni. Tehát ezek általában ipari munkások voltak, hiszen már Diószegen működött a cukorgyár, ha úgy vesszük, nem csak mezőgazdasági gazdálkodókról van szó. Azt lehet mondani, hogy a megmaradt lakosságnak a 80%-át ajánlották reszlovakizációra. Ugye volt, aki nem fogadta el, az automatikusan felkerült a kitelepítésre kijelöltek listájára. És volt, akiket maga a bizottság nem ajánlott reszlovakizációra. Ilyenek voltak a korszaknak megfelelően, akkor működött a magyar párt, akiknek a tagjait kicsit szelektálták, mint háborús bűnöseket, mint Csehszlovákia elárulóit, azokat az embereket nem ajánlották reszlovakizációra, őket automatikusan felvették a kitelepítésre, kijelöltek listájára. Viszont vannak esetek is, amikor még a ugye háború utáni időszakról van szó, amikor a családfő, vagy éppenséggel a család valamely férfi tagja, tehát lehet az gyermek is, idősebb gyermek, aki még a frontról a fogságba került, és a fogságból még nem ért haza, nem tért haza. A családot ugyan kitelepítették, és majd valamikor 47, 48 vagy 49 folyamán akkor tért haza a családfő, ugye nagy meglepetésre az üres házat, vagy éppenséggel már nem az ő általuk lakott házat találta, de volt olyan eset is, amikor már a hazatérő férfit, családapa, családfőt már egyenesen a fogságból hazatérő vonatról Magyarországra irányították a család után.
1: Kemény idők voltak ezek.
0: Kemény idők.
1: Sok olyan dolog van ezzel kapcsolatban, sok olyan kérdés merül fel mostanában is, amik miatt is úgy gondolom, hogy fontos erről a korszakról beszélni, mert azt látom, azt tapasztalom, hogy főleg a fiatalabb generációk keveset tudnak már erről, valóban esetleg a családban, hogyha még az idősebbek meséltek erről, valahogy keverednek ezek a fogalmak, nem igazán értjük már mi magunk sem, hogy mi történt saját magunkkal. Hogy próbáljuk ezt valóban kicsit közelebb hozni a hallgatóknak is, akár a fiatalabbak számára is, hogy mivel járt, mi történt azokkal az emberekkel, akiket kitelepítettek?
0: Azok, akik rákerültek a kitelepítésre, kijelöltek listájára, azoknak 90%-át ki is telepítették. Persze volt kivétel, amikor valaki lekerült a listáról és otthon maradhatott. Van kivétel, amikor valaki nem volt a listán, és ennek ellenére kitelepítették. Na most a kitelepítést én ezt úgy képzelném el, talán megmagyarázni a fiatalabbaknak, hogy megjelenik a katonaság, tehát előzőleg a család megkapja a fehér lapot, az egy értesítés, hogy ki lesznek telepítve. Azután jön a vagyonösszeírás, hogy mi az, amit magukkal fognak vinni, és aztán eljön a kitelepítés dátuma. Tehát a katonai teherautó betolat az udvarba, és lehet rakodni. Amit a leltárba tettek, ingóságot és magukkal viszik, azt magukkal vihették. De természetesen az ingatlan, az az ingatlan, ami nemzedékről nemzedékre öröklődött, a föld tulajdona és a ház, a családi ház, ahol generációk nőttek fel, az maradt. Annak maradni kellett. És ennek az a hatása, hogy a negatív hatása, amit talán a fiatalabbak már nem is tudnak úgy feldolgozni, vagy elképzelni, hogy egy házat, amikor az apa otthagy, az soha többi a gyermekei nem fogják sem örökölni, de még csak részben, még egy részesedést sem kapnak belőle, nem kapnak kárpótlást érte. Tehát ez egy elveszett életmunka. A mai fiatalok ezt nem tudják elképzelni, hogy elmenjenek otthonról, és sok-sok évig, mert ugye azért az államhatalom beleavatkozott abba, hogy a családlátogatások azért sok évig korlátozva voltak. Tehát ha egy fiatal elmenne otthonról, külföldre, és még csak haza sem jöhetne, és amikor sok-sok év után hazajönne, és megnézni a családi házát, és azt az érzést kellene átélni, hogy ez már nem az övé, ez valamikor a szüleié volt, és őnek ehhez semmi köze.
1: Mi történt a kitelepítettekkel? Mi volt az ő későbbi sorsuk?
0: Ami a mi tájainkról elvitt Magyarországra kitelepített lakosságot illeti, ők talán javarészt a legszegényebb, Magyarország legszegényebb sváb részeire, tehát onnan ugye a svábokat, vagy ahogyan ott mondják sváboknak, mi németeknek mondjuk, az ottani németeket kitelepítették, azok helyére költöztek, no de a Baranya megye, Tolna megye, ezek Magyarország legszegényebb részei. Tehát amikor például a Kokáért megemlítem, hogy amikor Magyarországon is bekövetkezett a kollektivizáció, a földtulajdont, tehát amit a itteni magyarjaink a svábok után megkaptak, azok voltak bár szántóföld, akár szőlőterület, az állam nem államosította. Tehát amikor létrehozták a TSZ-eket, némelyeknek ezt a tulajdont meghagyták, abból kifolyólag, hogy ott sem nagyobb TSZ, sem nagyobb ipar, sem más munka lehetőség nincsen, tehát próbáljanak meg abból élni, azzal boldogulni. Hát nem nagy bevételt jelentett, de végül is egy munkahelypótló bevétel. Hát ennyire szegény volt akkor Magyarország, és Magyarországnak az a része, amire én is emlékszek, még a 80-as években is foglalkoztak szőlő termesztéssel, látták a borszövetkezetnek, vagy borgyárnak, de az csak egy szezonális, ez csak egy idény bevétel volt. Nagyon jellemzően nem volt ottan sem nagyobb mezőgazdasági szövetkezet, az ipar végképp nem. A talajművelésre alkalmas szántóterület egyenlő a nagy nullával, tehát így hát talán kárpótlásul azt kapták, hogy nem vették el azt, amit a svábok után kaptak.
1: Beszélgessünk egy keveset a következményekről, és talán először próbáljuk így számszerűsíteni, hogy valóban körülbelül hány embert érintettek a Benes dekrétumok Kismácsédon, és hogyan változott meg a falu lakossága ez alatt a néhány év alatt?
0: Kismácsédról Csehországba 38 házból vittek el családot, 58 családot érintett, 234 szeméről van szó. Valójában említettem, hogy ők hazatértek, visszatértek, de ebből a 234 személyből, akik valójában elvitték és visszajöttek, ezek közül néhányat kitelepítettek. A kitelepítés végül is 47. május 5-től kezdődött, tehát onnantól indultak az első turnuszok, és egészen 48. decemberéig, december 12-éig, holott akkor már ott voltunk a leállítás időpontjánál. Tehát Kismácsédról 8 megyébe, 15 településre, 13 időpontban, 62 házból 77 család és 319 személy volt érintett. Megjegyzem, Kismácséd ma 600 lakosú falu. Akkor 41-ben, tehát az utolsó hivatalosnak számítható adat szerint, Kismácsédnak 833 lakosa volt. Ha a 833-at felbontjuk erre az emberek megmozgatására számszerűsítve, akkor valójában ez a kétharmadát elhurcolták. Ami pontosan 553 szemét érint, ugye beleszámítottam akkor a csehországiakat, beleszámítottam a kitelepítettek mennyiségét, tehát ez így 553 a 833-ból. Na most, ugye a kitelepítésnél, deportálásnál talán nem említettük azt, hogy voltak gyermekek is. Tehát ebből a mennyiségből, a kitelepítettek mennyiségéből 83 fő volt 18 év alatti gyermeke. Kitelepítésre kijelölve, mint említettem, hogy nem mindenkit vittek el, vagy esetleg azon kívül is vittek el, kitelepítésre kijelölve 295 személy volt, és ebből 275-öt telepítettek ki. Valójában a 20 személy az a listán kívül kerültek kitelepítésre.
1: Tehát néhány év alatt lényegében a feje tetejére állt minden.
0: Igen.
1: Kismácsédon. Milyen viszony alakult ki a betelepítettekkel?
0: Hát az 50-es évek elejére nagyon megváltozott a nemzetiségi összetétel. Na most azért említem az 50-es éveket, mert ugye a hozzánk betelepülő 72 család, ők sem mindenki maradtak meg, és olyan is van, hogy valakit például Hidaskürtre telepítettek, tehát telepítettek Magyarországról, önként jöttek át. Hidaskürtön telepedett le, de jött a családja után Kismácsédre. A magyarországi szlovákok azok szintén családok voltak. Tehát ha jött a család Kismácsédre, akkor az egy nagyobb családot, nagyobb letelepedést képeztek, és ha valaki éppenséggel más faluba került, az jött a család nagyobb része után. Ilyen volt például, amikor a nagymácsédre rengeteg hosszú a népsor, akik áttelepültek, de viszont csak 28 család maradt meg. Azokból némelyek átjöttek Kismácsédre, ugyanúgy említettem Hidaskürtöt, Hidaskürtről is. De viszont kialakult az a úgymond urbanizáció, városiasodás, ahol a maga az áttelepült lakosság is kialakította a saját központjait. Ilyen volt Diószeg. Tehát volt, aki átköltözött Diószegre, volt, aki átköltözött Szencre. Kialakultak a ilyen telepes központok, ahol ők is nagyobb kommunitában, nagyobb egységben tudták érintkezni. Tehát akik nálunk megmaradtak, azok nagyon is befolyásolták a falu összetételét, nemzetiségi összetételét. Konkrétan dokumentum nem említi, csak emlékezésből, tehát visszaemlékezésből hallottam, hogy valami csetepaté volt az 52-53-as években, ilyen kocsmai verekedések. Hát érthető is, hogy nem ment simán, amikor az egyik a másiknak fölrója a vagyoni viszonyokat. Viszont ilyen feljegyzés van Nagymácsédról. Ott nagyméretű volt akkor a verekedés.
1: Hogy látja, hogy ezek a sebek már begyógyultak, vagy inkább csak valami szinten így el lettek fedve?
0: A sebek nem gyógyultak be. Sok esetben még most is hallom, hogy főleg a magyar lakosság részéről, amikor fölhozódik XY, elad valami földparcellát, és akkor azt mondja, hogy nem a tiédet adod el. Ez nem a tiéd, ez sohasem volt a tiéd. Tehát valamilyen úton, módon még az emlékezetben él. De hogy már minek mi a jelentősége, kutatásaim során, mert ezt még tovább folytatom, kutatásaim során még nagyon-nagyon sokszor keverednek a kitelepítés és deportáció szavak, amikor még valahol a vagyonelkobzás és a, tehát az önkéntes áttelepülés és a kitelepítés között nincs meg a különbség, tehát nem tudnak különbséget tenni, amikor természetesen még sok esetben fogalmuk sincs a fiatalabbaknak, hogy itt nem csak a lakosság eltávolításáról volt szó, hanem a vagyoni helyzetek megváltoztatásáról is. Azt gondolom, hogy talán eljött az ideje rendezni a dolgokat.
1: Mit gondol, hogy mi jelentene valódi, úgymond csak erkölcsi jóvátételt?
0: Talán a történelem valós ismerete. Ha a történelmet valójában úgy fogadnánk el, ahogy az volt, akkor tudná a politikai elit is, hát próbáljuk meg mellőzni a politikát a történelemtől. Ha a politikus elismeri a történelemnek a valós részeit, akkor meghajol, fejet hajt az elmúlt események előtt, és valahol talán illene azt mondani, hogy bocsánat, megtörtént, tegyük jóvá a dolgokat. És ez mindkét részről érvényes, de nagyon-nagyon el tudnám képzelni, ami egyelőre nincs, és nagyon szeretném, hogy legyen a közös történelemkönyvek megírása. Ez nagyon fontos lenne.
1: Varga Ferenc helytörténészt hallották, aki saját faluján Kismácsét történetén keresztül mesélt a benesi korszak következményeiről.

0: Május 6-án ünnepelte a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara a helyi magyar pedagógus képzés 65. évfordulóját. A Jó Szóval Oktasd következő adásában a helyszínre látogatunk el. Összeállításukban megszólal László Béla, a kar alapító dékánja, Bárci Zsófia, a kar előző vezetője, valamint Szekeres László, az intézmény jelenlegi dékánja.
1: A magyar képzés története alatt Nyitrán 65 év alatt 5500 pedagógust bocsátottunk sikeresen útjára, és elmondhatom azt is bátran, hogy nincs olyan szlovákiai iskolai intézmény, ahol ne dolgozna nyitrai végzés.
0: Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom önöket a 16 órai hírek után, az ismétléssel pedig szombaton a 15 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Ozogány Ernő szakíró hosszú ideig volt munkatársa a Pátria Rádiónak. Meg nem élt 75. születésnapja alkalmából gazdag munkásságát idézzük fel a vele készült beszélgetésekkel. A részletekről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai hírek után közvetítünk. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Megalakult a Tisza kormány. Az egészségügyi világszervezet szerint jelenleg alacsony a hanta vírus járvány kockázata. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A Progresszív Szlovákia szerint a kormánykoalíció már tárgyal egy új gazdasági élénkítő csomagról, amely több adó- és vállalkozásbarát intézkedést is tartalmazhat. A kiszivárgott tervek között szerepel a tranzakciós adó eltörlése, bizonyos nagyvállalatok energiaárkedvezményeinek bevezetése, valamint a sport és rekreációs utalványok megszüntetése is. Stefan Kis ellenzéki képviselő szerint azonban ezek nem valódi reformok, inkább kisebb korrekciók. Bírálta például az állam és a magánszféra együttműködésére épülő úgynevezett PPP projektek előkészítését is, mert szerint ezek túlárazott beruházásokhoz vezethetnek. A tervek között szerepelhet az is, hogy már 16 éves kortól lehessen vállalkozást indítani, valamint egyszerűsítenék a külföldi végzettségek elismerését. A koalíció egyelőre nem jutott végleges megállapodásra az intézkedésekről. A szlovák pénzügyi hatóság arra figyelmezteti a vállalkozókat, hogy ellenőrizzék pénztárgépeik és nyomtatóik beállításait, mert a nyugtákon minden szlovák ékezetes karakternek hibátlanul kell megjelennie. A törvény szerint a pénztárgépekhez kapcsolódó nyomtatóknak támogatniuk kell a teljes szlovák ABC és az írásjelek helyes nyomtatását is. Az adóhatóságok hangsúlyozták, céljuk elsősorban a problémák megelőzése és annak biztosítása, hogy a nyugták megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak. A figyelmeztetés előzménye egy nagy visszhangot kiváltó eset volt Úszorból, ahol egy lángos sütőt 1500 eurós bírsággal sújtottak. A pénzügyi hatóságok szerint azonban nem csak az ékezetek hiánya, hanem több más szabálytalanság miatt is büntetést szabtak ki a vállalkozóra. A Sándor palotában hivatalosan is kinevezték a Tisza kormány minisztereit. Magyar Péter miniszterelnök jelölt először Súlyog Tamás köztársasági elnökkel írta alá a szükséges dokumentumokat, majd ünnepélyes keretek között átadták a kinevezési okiratokat. Az esemény a himnusszal kezdődött, a végén pedig a szózat hangzott el. A kabinet összesen 16 miniszterből áll. A fontosabb tárcák élére többek között Vitézi Dávid került közlekedési és beruházási miniszterként, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterként, míg Orbán Anita külügyminiszterként folytatja munkáját. A miniszterek még kedd délután teszik le esküjüket az országgyűlésben. A Tisza kormány hivatalosan éjféltől kezdi meg működését, az első kormányülést pedig szerdára hívták össze. Beszédet egyik vezető politikus sem mondott az eseményen. Az egészségügyi világszervezet szerint egyelőre nincs jele annak, hogy nagyobb hantavírus járvány alakulna ki az Atlanti-óceánon közlekedő MV Hondius óceánjáró fedélzetén történt megbetegedések után. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a vírus hosszú lappangási ideje miatt a következő hetekben még előfordulhatnak újabb esetek. A hajón eddig 3 ember halt meg, és összesen 7 fertőzést igazoltak. A vírus egyik úgynevezett andoki törzse emberről emberre is képes terjedni. A tünetek között láz, izomfájdalom, hányás, hasmenés és légszomi is szerepelhet. Az utasok többségét már evakuálták és hazaszállították. A hajó jelenleg Rotterdam felé tart, ahová várhatóan május 17-én érkezik meg. A WHO szerint továbbra is nagyon alacsony az esélye annak, hogy a fertőzés szélesebb körben elterjedjen. Friedrich Merz német kancellárt hangosan kifütyölték a Német Szakszervezeti Szövetség kongresszusán Berlinben. A kancellár a német gazdaság megerősítéséhez szükséges szociális és gazdasági reformokat próbálta megvédeni, de a szakszervezeti küldöttek több ponton is tiltakoztak beszéde alatt. Merz szerint Németország az elmúlt 20 évben nem modernizálta megfelelően gazdaságát, ezért most mélyreható változásokra van szükség. A legnagyobb ellenállást az egészségbiztosítási költségcsökkentések és a tervezett nyugdíjreformok váltották ki. A kancellár úgy fogalmazott, a nyugdíjrendszer átalakítása nem politikai szándék kérdése, hanem a demográfiai helyzet és a gazdasági számítások miatt elkerülhetetlen. Merz arra kérte a szakszervezeteket, hogy partnerként vegyenek részt a reform folyamatokban, mert szerinte csak közösen lehet újra növekedési pályára állítani Németországot.
0: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős vagy borult az ég. Helyenként, főként a délnyugati ország részben átmenetileg felszakadozott felhőzettel. Többfelé előfordul eső, vagy akár zápor is, leginkább keleten és elszórtan zivatar is kialakulhat. A hőmérsék 14 és 19 fok között alakul, a szepességben és a garam mentén azonban csak 8-13 fok várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik, a hegyekben viharos széllökésekre is számítani lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Lassul a forgalom Galgóc felé a D1-es autópálya lehajtójánál, a városba vezető szakaszon 15-20 perces torlódásra kell számolni. Báksején a Nyitrai úton a belváros irányába szintén lassabb a haladás, ott körülbelül 10 perces idővesztéssel kell számolni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, most ismét következzen egy részlet a szerdai nappaliból. 98 éves korában elhunyt Eritéva Eger, amerikai klinikai szakpszichológus, a posztraumás stressz-szindróma elismert kutatója, író, a holokauszt túlélője. Eritéva Eger Kassán született Elefánt Edit Éva néven. 1944-ben mindössze 16 évesen családjával együtt koncentrációs táborba deportálták. Nem csak szeretett világától, a balettől fosztották meg, hanem édesanyját is elveszítette Auschwitzban. A tábor poklában József Mengelének kellett táncolnia. Később úgy emlékezett vissza, talán éppen a tánc segített neki életben maradni. A háború után Amerikába emigrált, ahol sikeres pszichológus lett, és könyveivel, előadásaival emberek millióinak segített feldolgozni saját traumáikat, veszteségeiket és fájdalmaikat. A Döntés és az Ajándék című kötetei világszerte olvasók százezreihez jutottak el. A következő percekben ráemlékezünk Pickó Katalin pszichológussal. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Köszöntöm a vonalban, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot, köszönöm szépen a meghívást!
0: Mikor találkozott először Eritéva Eger nevével vagy könyveivel? Mi volt az, ami legelőször megérintette benne?
1: Hú, hát pontos időt nem tudok mondani, tehát így fogalmam sincs, de az biztos, hogy a Döntés című könyve az, amikor a kezembe került, és ezt végigolvastam, az egy ilyen meghatározó mű volt az életemben. Már csak azért is, mert hogy nagyon sok olyan hasonló gondolat volt, ami teljesen egybeesett az én saját tapasztalati rendszeremmel, értékrendemmel, tehát hogy ittam a szavait, a gondolatait, mert számomra nagyon megerősítőek voltak.
0: Sokan beszélnek traumáról, veszteségről, fájdalomról és ezek feldolgozásáról. Eritéva Eger is számtalan traumát élt át, mégis volt benne valami egészen különleges könnyedség és életszeretet. Ön szerint mi volt az ő legfontosabb üzenete?
1: Talán nehéz egy legfontosabb üzenetet megfogalmazni, de néhány dolgot így szívesen megosztanék, amit én magam fontosnak tartok. Először is, hogy a szabadságunk kérdése az egy belső döntés. Tehát mindannyian élünk meg nagyon nehéz helyzeteket az életünk során. Azt hiszem egyébként ma Magyarországon különösen aktuális minden gondolata Edit Éva Égernek, és dönthetünk, tehát abban nem, azt nem választhatjuk meg, hogy mi történik velünk, de azt igen, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Ugye egy nagyon fontos gondolata, hogy senki nem veheti el tőled azt, amit az elmédbe helyeztél. Aztán egy másik nagyon fontos gondolat, hogy valójában a börtön az gyakran nem kívül van, hanem belül van, ami úgy is érthető, hogy ha ér bennünket valamilyen sérelem, trauma, valamilyen fájdalom, utána egy bizonyos idő múlva, hiszen kell, hogy legyen ennek egy feldolgozási folyamata, de egy idő múlva választhatunk, hogy az ezzel kapcsolatos negatív érzéseinket egész életünkbe hordozzuk. Ezekből gyakran gyűlölet, harag, ítélkezés fakad, vagy pedig letesszük mindezt, és képesek vagyunk újra szeretettel fordulni mások felé. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen nagyon fontos döntés, egy átalakította, átkeretezte a fájdalmas tapasztalatot, tulajdonképpen ilyen célt készített belőle saját magának a saját életében, nem tehernek fogalmazza meg, hanem hogy ezek a fájdalmas tapasztalatok, ezek ajándékok lehetnek. Van egy kedvenc idézetem, amit egy csoportunktól kaptam a oktatás során, kiírva a falra nálam. Traumám egy kút volt, melyből meríthettem a megértés és az intuíció mély forrása. Tehát azt, hogy ő hogy tudta feldolgozni a saját dühét, fájdalmát, veszteségélményét, azt utána a saját maga megfigyelésével egy átadható tapasztalattá formálta. Hogy ő hogy jutott ki ebből a fájdalomból, ennek milyen útja, módja volt, az szerintem egy nagyon fontos lépés, hogy hogyan tudott ebből átadni másoknak, utat mutatni, fényt az úthoz, az alagút végén megjelenő fényt, hogy számára mi volt, milyen stációi voltak ennek az útnak, és ez hogyan tud másnak segíteni, ez szerintem egy nagyon fontos része magának a gyógyulási folyamatnak is. Az is egy fontos gondolat volt tőle, hogy nem tudod meggyógyítani, amit nem tudsz érezni. Tehát ahhoz, hogy el tudjunk szakadni, át tudjuk alakítani a saját fájdalmunkat, ennek le kell menni a mélyére. Ha érzéketlenítjük magunkat, akkor tovább cipeljük valójában belül a fájdalmat, és ez újra meg újra meg fog jelenni. És alapvetően szerintem az egyik legfontosabb, hogy megvan bennünk a képesség a gyűlöletre és a szeretetre is, és hogy alapvetően rajtunk múlik, hogy melyik felé nyúlunk, mihez érkezünk meg a saját életünkben, ahol nincs értelme annak a kérdésnek, hogy miért én, miért pont én. Átforgalmazta ezt a kérdést úgy, hogy mit kezdhetek ezzel, mit kezdhetek a bénultsággal, a fájdalmammal, az áldozatiságommal. Tehát még egyszer megerősíteném, hogy nem az számít, hogy mi történik velünk az ő gondolatrendszerében, hanem hogy mit kezdünk vele.
0: Igen, nagyon megrendített, ahogyan arról beszélt, hogy a legnagyobb borzalmak után sem akart ő áldozat szerepben maradni, hogy mit tanulhat ebből egy mai ember, aki azért egészen másfajta nehézségekkel küzd?
1: Hát mondhatom azt, hogy másfajta nehézségekkel küzdünk, de közben meg mégis van hasonlóság. Tehát nagyon sok kora gyermekkori gyerekcsalád terápiát, edukációt, mentorálást, coachként is dolgozom. Tehát egyrészt nagyon sok korai traumánk van. Gyermekkorunkban milyen átélünk sérelmeket, megéljük valamilyen helyzetben a szégyent, a kirekesztettséget, a magányt, azt, hogy nem vagyok elég. Sokszor nincs tökéletes szülő, tehát hogy az óhatatlan a legjobb szülő is okozhat traumát a gyerekének. Aztán utána jön az óvoda, az iskola, a közösség, tehát hogy mindenki kap sérelmeket. Nyilván ezek nem olyan szintű sérelmek nagyon sok embernél, mint egy koncentrációs tábor, de azért az élmény, a fájdalom, a hiány, az alapvető szükségleteinknek a kinemelégítettsége az mindjárt megjelenik. És az, hogy ezzel mit kezdünk, annak pedig pontosan ugyanaz az útja, mint amin Edith Éva Éger végigment.
0: Edith Éva Éger sokat beszélt arról is, ön is említette, hogy a trauma nem csak seb lehet, hanem erőforrásá is válhat.
1: Igen.
0: Mit jelent ez a valójában? Hogyan lehet ezt átültetni a mindennapjainkba?
1: Hát talán ennek van egy ilyen belső útja, hogy először is ismerjem fel a saját börtöneimet. A saját börtöneinket nagyon sokszor gondolatainkkal teremtjük. Ilyen börtönt teremtő gondolat, mondjuk az, hogy áldozatként élem meg magam egy helyzetben. De ilyen börtönt teremtő gondolat az is, hogy ítélkezek a másik ember fölött. Tehát, hogy másik fölé helyezem magam. De ilyen börtönteremtő érzés, például amikor cipelem a saját haragomat, a mérgemet. Nagyon érdekes a magyar nyelv ilyen szempontból, hogy ugyanazzal a szóval illeti, hogy a méreg az méreg. Tehát a mérgesség érzése az tulajdonképpen méreg saját magunk számára, mert lehet, hogy a másik emberre haragszom, de én cipelem a mérgemet. Ez így megjelenik Edith Éva Égernél is. Nem tudok ők saját magammal együtt élni. Tehát ő azt mondja, hogy az egyetlen ember, akivel egy életen át együtt vagy, az te magad vagy. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen érzéseket cipelünk. Én szoktam úgy magyarázni, hogy minden negatív érzést elképzelhetünk úgy, hogy van a hátunkon egy sák, és abban kövek vannak, minden negatív érzés egy lehúzó kő. Tehát az első lépés, hogy egyáltalán erre ébredjek fel, hogy a perlekedés pincéjében vagyok, saját magamat mérgezem. A következő, miért vagyok én itt? Tehát a felismerés után jöhet egy fajta, mit kell nekem itt megtanulnom, miért kerülök ide, mi számomra ennek a jelentése. aztán utána megnézhetem azt, hogy vajon hogyan tudnék kijönni egyébként a perlekedés pincéjéből való kijövetelnek. Szerintem egy nagyon fontos része az, hogy az elfogadásba kerüljek, hogy mi az, amit el kell fogadnom. Mindig azt kell elfogadnom, amire nincs ráhatásom. És a múlt egy ilyen dolog, ami történt velem, ami megtörtént velem, azt nem tudom megváltoztatni, az megtörtént. De amit Edith Éva Égertől tanulni lehet, hogy az, hogy hogyan viszonyulok hozzá, mit teremtek ebből, arra viszont van ráhatásom. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy fókuszáljak arra, amire van ráhatásom. Fókuszáljak a saját érzéseimre. És ez az, ami úgy tudok kijönni innen, hogy először lemegyek tényleg a mélyére, megélem az érzéseimet, megélem a fájdalmamat, de a fájdalommal nagyon sokszor egy tévút, hogy a világon a legjobb fájdalomcsökkentő egyébként az a harag, a méreg. Elkezdek a másikra haragudni. Ennél jobb fájdalomcsökkentő nincs. De ha én ebbe beleragadok, hogy a másikra haragszom, a másikkal gyűlölködöm, a fölött ítélkezem,

0: fordulni. Megpróbálok ahhoz a forrásomhoz kapcsolódni, ami egyébként mindannyiunkban ott van, csak amire rárakódik nagyon sokszor a méreg, a harag, az indulat. Érdekes, hogy van egy amerikai pszichiáter, akinek egyébként nagyon hasonló gondolatai vannak Edith Eva Egerhez, Gerald Jampolsky, aki például azt fogalmazza meg, hogy gyakran az ítélkezésünk, a félelmeink, a múltbeli sérelmeink mögött nagyon sokszor az van, hogy ilyen saját ellenfogadott részeinket vetítjük ki a másikra. Mind a ketten beszélnek a megbocsátásról. A megbocsátás az nem azt jelenti, hogy amit megtörtént, az rendben volt, hanem azt, hogy nem engedem, hogy továbbra is a negatív élményeim, érzéseim irányítsák, és negatív gondolataim az életemet. Valójában nem a másiknak kell megbocsájtani, a megbocsátás az egy belső folyamat. Leteszem azt a terhet, amit cipelek, és tulajdonképpen ez a döntésnek a választása, tehát hogy e körül van döntésem, hogy továbbra is a múltbeli sérelmeim irányítják az életemet, vagy képes vagyok ezt letenni, és képes vagyok szabadon választani és dönteni. Ez a teherletétel, ez tényleg sokszor egy nagyon nehéz út, és van olyan, hogy kell hozzá külső segítség. De hogyha valaki azt érzi saját magán, hogy én úgy hívom, hogy nagyon sokat van nem állapotban, nagyon sokat van a perlekedés pincéjében, kifelé hibáztat másokat, ítélkezik, áldozatnak éli meg magát, és erre képtelen egyedül kijönni ebből a helyzetből, akkor kérjen külső segítséget. Nem mindenki képes arra, amire Edith Eva Eger képes volt, hogy a saját traumáját azt egyedül dolgozza fel, illetve ő is járt terápiába. Szóval, hogy ebben is tanulhatunk tőle, hogy ő is volt olyan időszak az életének, amikor külső segítséget kért.
1: Maradt még nagyjából 2 percünk, így a beszélgetésre készülve belenéztem az On the Spot dokumentumfilm sorozat egyik részébe, amely ez a rész Edith Eva Egerről szólt, és egészen hihetetlen volt azt látni, hogy mennyi energia és nyitottság volt benne még 90 évesen is. Ön szerint miből fakadt ez az életerő és életszeretet, vagy mi kell ahhoz, hogy 90 évesen is valaki ekkora életerővel tudja megélni a saját életét?
0: Azt, hogy hogyan éljük meg a jelen pillanatot, azt én szoktam 4 részre osztani. Mint egy ilyen ház. A pince az a perlekedés, egy nem állapotban vagyok, gyűlölködök, mérges vagyok, ítélkezek, hibáztatok. A földszint az az elfogadás. Itt már süt a nap. Az élvezet az első emelet, és van egy tetőterasz, a lelkesedés, a szenvedély, itt meg nagyon-nagyon süt a nap. Tehát Edith Eva Eger a tetőteraszon volt, a lelkesedés, a szenvedély állapotában, és azt gondolom, hogy azért tudott itt lenni, és tartósan itt lenni, mert adott másoknak, mert segített másoknak. Tehát olyan értéket teremtett, ami túlmutatott saját magán. A másokért való élés, a másoknak való adás, a segítés, az egy hatalmas erőforrás, és szerintem őt ez éltette 90 éves, 90 akárhány évesen is.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Edith Eva Egerre, a Kassán született amerikai klinikai szakpszichológusra, holokauszt túlélőre és íróra emlékeztünk Pickó Katalin pszichiáterrel és párkapcsolati szakértővel, a Szeretett Kert programjának kialakítójával. Kedves Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta a gondolatait.
0: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
1: Június 9-e és 14-e között rendezik meg Komáromban a 61. Jókai Napokat a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kis színpadok és diák színpadok országos fesztiválját. A jelentkezés már lezárult, vagyis lassan körvonalazódik. Milyen előadások, társulatok és szakmai programok várják majd az érdeklődőket. A tavalyi jubileumi 60. évad után most arról kérdezem a fesztivál főszervezőjét, milyen lendülettel készülnek az idei Jókai Napokra, mit mutat az idei mezőny, és milyen állapotban van ma a szlovákiai magyar amatőr színjátszás. Bajkai Csengel

0: Monikával beszélgetek, a 61. Jókai Napok főszervezőjével, és kezdjük talán egy kis visszatekintéssel, hogy mi az első gondolatod, hogyha visszagondolsz a tavalyi jubileumi 60. Jókai Napokra.
1: Összes jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Gyönyörű emlékeim vannak róla. Hát ugye első körben az, hogy a Gimis fődíjas lett, az egy fantasztikus pillanat volt. Azt gondolom, hogy nem csak a csoport életében, hanem az én életemben is. Első éven ugye átadtam a stafétát teljes mértékben Hosztomszky Fanninak, a Jókai Színházi Művészének, és most már a középső csoportot, mert ugye a Gimisnek két csoportja van, vannak a negyedikes végzősök, és vannak a középső Gimisek, az 1-3 évfolyam, és most már a Fanni teljes mértékben egyedül viszi a középső csoportot, és tavaly a Legyek Urával fődíjat nyertek, tehát számomra ez volt az egyik legfelemelőbb pillanata a fesztiválnak, meg természetesen rengeteg olyan emlék és olyan ember, akivel évről évre találkozom, aki eljön, és ha már nem is versenyzőként, de visszajáró fesztiválozóként itt van velünk. Szóval ezek mind olyan pillanatok, amikért érdemes csinálni, azt gondolom, hogy már jó pár éve ezt a fesztivált.
0: Mennyire nehéz újra lendületet találni egy ilyen kerek jubileumot követően?
1: Lendületet találni az mindig nehéz, mert ugye mikor véget ér, így június közepére, akkor azért az ember eléggé elfárad. De aztán jön a nyár, jönnek az új tervek, és akkor jönnek a találkozások, nem beszélve arról, hogy ugye jön a Karvai Színjátszótábor, ami el kell mondjam, hogy nagyon fontos részét képezi most már hosszú évek óta a felvidéki amatőr színjátszóképzésnek, aminek meg is van az eredménye. És akkor a táborban újra töltődik az ember, és akkor újra jönnek az új tervek, és az emberkék, akikkel megbeszéljük, hogy mit fognak csinálni jövőre, és ki dolgozik, és ki kivel dolgozik, és hogy dolgoznak. Szóval ez aztán ad egy újabb lendületet arra, hogy ősszel tervezzünk, és akkor januárban pedig meghirdetjük a fesztivált.
0: Milyen célkitűzésekkel hirdettétek meg az idei évadot? Készültök esetleg valamilyen fajta újításokkal?
1: Minden évben készülnénk ugye újításokkal, csak az a baj, hogy, és remélem ez majd egyszer megváltozik, hogy nem tudjuk sohasem előre, hogy milyen támogatást kapunk. Tehát ugye minden fesztiválnak, amatőr fesztiválnak is, meg professzionális fesztiválnak is, ugye arról kell beszélni, hogy van egy anyagi háttere. És az nyilvánvaló, és azért végtelenül hálásak vagyunk, hogy Komárom városa már közli márciusban, hogy mennyivel tud beszállni a fesztivál szervezésébe, ez mindig a díjakra ugye elég, hiszen itt pénzdíjakról is beszélünk, meg könyvjutalmakról. Tehát ez a támogatás mindig elég a díjakra, de sajnos azt nem tudjuk, hogy mi az a pénz, amivel még rendelkezünk. Hát most is majd május 19-én lesz a bizottsági meghallgatás, tehát még egy héttel azután, hogy most beszélünk, sőt több mint egy héttel utána, kettővel utána. De még mindig nem tudjuk azt, hogy mennyi pénzt kapunk. Reméljük, hogy lesz keretünk egy szép és jó fesztivált megszervezni, csak az a baj, hogy nagyon hatalmas nagy újításokban így előre ez miatt nem tudunk gondolkodni. De természetesen az jó dolog, hogy sokan vannak, és pont ezért elég feszített tempójú fesztiválnak nézünk elébe.
0: Ugye a jelentkezés már lezárult, hogyan alakult az idei mezőny, voltak-e számodra, vagy vannak-e számodra meglepetések?
1: Meglepetések azért nincsenek, ugye, mert úgy általában én azért a csoportvezetőkkel tartom a kapcsolatot, a csapatokkal tartom a kapcsolatot. Kellemes meglepetések vannak. 11 csoport jelentkezett végül is, ami azt gondolom, hogy nagyon jó, mert ugye ez a 11 ezzel is, tehát úgy minden évben van 12-13 jelentkező, akik jelzik, hogy szeretnének jönni, és akkor a vége az, hogy lehet, hogy vagy 9-en vannak, 8-en vannak, 10-en vannak. Most ez a 11 egy nagyon nagy szám, ha azt nézem, hogy gyakorlatilag a versenyt, mint magát, 3,5 nap alatt, vagyis hát 3 nap alatt és 1 este alatt kell lebonyolítani. Sokan nem tudják, hogy ezért ezek olyan előadások már, amelyeknek olyan technikai háttere van, mint egy professzionális előadásnak. Tehát itt fénytechnikáról, hangtechnikáról, színpadtechnikáról beszélünk, és azért ugye itt átállásokkal is számolni kell, hogy az egyik épít, a másik leszed, de közben már próbálni szeretne. Tehát itt ezt az egész logisztikáját megoldani 11 előadással azért nem lesz egyszerű, de nagyon boldog vagyok, hogy ez így van, mert ugye ennek a versenynek aztán van egy napja, amikor meg a professzionális előadók lépnek föl, meg aztán ugye van a díjátadás, és a díjátadásnak ilyen evidens módon már versenyprogram nincsen. Ez a 11 csapat, ez viszont azt gondolom, hogy mind minőséget képvisel. Két egyetemista színjátszó csoport van, egy felnőtt amatőr színjátszó csoportunk van, és a többiek pedig diák színjátszó.
0: Mennyire látszik az utánpótlás? Vannak esetleg új csoportok, új arcok, akik miatt bizakodó vagy?
1: Igen, egyértelmű, és ezt nem véletlenül mondtam az előbb a karvai színjátszótábort, ugyanis itt van most 4-5 olyan csoport, akiknek vagy a vezetőjük, vagy a csapat magját azok a diákok képezik, akik hosszú évek óta visszajárók a táborunkba. És alakultak itt már olyan baráti társaságok, olyan szövetségek, olyan csapatok, csoportok, akik itt kezdték a munkát. Tehát ott például a Seje Egyetemi Színjátszók nagy része karvai táborozó. Ezen kívül alakult most egy teljesen baráti társaság, itt Komáromban, a Csemadok épületében próbálnak. Ők is a karvai táborozókból alakultak. De itt sorolhatnám a diák színjátszó csoportokat is, a fókuszosoktól kezdve, az ÉSMI színpadon keresztül, a GIMISZ nagy része, mind-mind olyan diákok, akik nagyon kemény, tehát ez a 10 napos képzés, ez egy elég kemény képzés nyáron, és ők ezen részt vesznek boldogan évről évre, vannak olyanok köztük, akik már 8. éve jönnek. Tehát azt gondolom, hogy olyan szakmai háttérrel rendelkező csoportokról tudunk már beszélni, akikre érdemes odafigyelni. És nagyon örülök neki, hogy például a nagy visszatérők mellett például a Bodolandiék is, ugye a KGSZ-e a tavalyi évet kihagyta, de most visszatérnek. Hosszú évek után, ha minden jól megy, akkor sikerül összehozni, hogy az iparisták, a komáromi iparisták a Viszta is föl tudjon lépni a Jókai napokon. Náluk ez általában mindig ilyen szakmai gyakorlat, vagy más verseny, vagy az ugye itt iparistákról beszélünk, ők azért műszaki beállítottságúak, műszaki versenyekre is járnak, és sokszor üti az egyik hét a Jókai napokat. De ha minden jól megy, akkor az idén ők is itt tudnak lenni. Annak is nagyon örülök, és ez végtelenül fontosnak tartom, hogy Füleken van egy örületes folytonosság, hogy amit Szórák Zsuzsi elkezdett az apropóval, aztán az Éva kolléganője folytatta, és most átvette egy új kolléga. Tehát, hogy ezek a munkák nem állnak le. A fókuszban is van egy folytonosság, hisz ott meg Kalocsányi Gábor vette át a csapatot. Szóval ezek nagyon jó jelek arra, hogy van ennek értelme, van ennek a munkának értelme, van ezt folytatni.
0: Jó, ilyen pozitív híreket hallani.
1: Igen.
0: A jelentkezett csoportok inkább a klasszikusokhoz nyúlnak, vagy a kísérletezés
1: nem.
0: kap?
1: Nem. Egyértelműen nemet kell, hogy mondjak. Nyilván vannak, a klasszikusokhoz nyúlnak. Például most pont a GIMISZ, Iliász és Odüsszeát csinálnak, de teljesen átdolgozva. Tehát kísérletező színházat csinálnak. Ugye az egyetemista színjátszók is általában saját anyagból, vagy saját ötletekből dolgoznak. Mondjuk épp az iparisták, ők mozseket csinálnak, tehát lehet ezt mondani, hogy vannak, akik klasszikusokhoz nyúlnak. Például a Bodon Andi élet, a kassai KGST színpad, életében először krimit Agatha Christiehez nyúlt hozzá. Úgyhogy mindenféle lesz, azt mondom, hogy érdemes belekóstolni a Jókai napokba, mert tényleg nagyon sokszínű lesz a program.
0: A Jókai napok a szlovákiai magyar amatőr színjátszás kis színpadok és diák színpadok országos fesztiválja. Sokat használjuk ezt a kifejezést, hogy amatőr színjátszás, de
1: igen.
0: Ugye sokféle minőséget, hozzáállást, műhelymunkát jelenthet. Te hogyan fogalmaznád meg, mit jelent 2026-ban amatőr színjátszónak lenni Szlovákiában, magyar közegben?
1: Jóska mondta mindig azt, hogy én Kispéntek Jóska, hogy az a szó, hogy amatőr, az egy ilyen dehonestáló kifejezéssé vált. Hogy amikor valakire azt mondjuk, hogy amatőr, akkor azt hiszük, hogy nem ért hozzá, a hozzá nem értő. Tehát, hogy néha már az emberek ezt gondolják, hogy az amatőr szó ezt jelenti, hogy nem jó abban, amit csinál. És azt gondolom, hogy a műkedvelő sokkal megfelelőbb, és mindig ezt szerette használni, de én is ebben egyetértek, hogy ez egy sokkal jobb szó. Mert ezek az emberek imádják azt, amit csinálnak. Ezek az emberek szívüket, lelküket, összes tudásukat belepakolják abba, amit aztán létrehoznak a színpadon, és ingyen csinálják, ingyen és bérmentve teszem hozzá. Szabadidőjükben, én nem várva semmiféle támogatást, egyedül a közönség tapsa az, ami élteti őket. Azt gondolom, hogy ha valaki ilyen értéket hoz létre a mai világban, ami tudjuk, hogy mennyire szól a pénzről és az anya mocskos anyagiakról, azt gondolom, hogy ezt mindenképpen értékelni kell, és ebből a szempontból a szlovákiai magyar amatőr színjátszás nagyon jó úton van.
0: Beszélgessünk még nagyon röviden Komárom szerepéről is. Ugye Komáromi fesztiválról van szó, ráadásul Jókai Mór szülővárosáról. Mit ad hozzá Komárom ehhez a fesztiválhoz?
1: Hát ugye én nagyon jó helyzetben vagyok abból a szempontból, hogy az Egressy Béni Városi Művelődési Központban dolgozom főállásban, és itt tudom szervezni a fesztivált. Tehát ugye nekem nem kell sehova sem mennem kilincselni, hogy valahol helyszínt találjunk egy 61 éves fesztiválnak. Tehát elsősorban azt gondolom, hogy ami a legnagyobb érték az, hogy van itt egy olyan csapat, egy olyan műszaki csapat, egy olyan szervezőgárda, akinek azt mondom, hogy Jókai napok, akkor szerintem 20 év óta tudja a dolgát. Tehát pontosan tudja, hogy januárban ezt csinálja, márciusban azt csinálja, májusban majd ezt csinálja, és akkor júniusban jönnek a színjátszók, és mindenki pontosan tudja a feladatát. És ugye mi a városhoz tartozunk, mint művelődési ház. De ugyanez a helyzet azokkal a külsősökkel is, akikkel már évek óta dolgozom együtt, a Városi TV munkatársával, a Salát Ricsivel, aki ugye fölveszi az összeset, ő a grafikai szerkesztője a fesztivál újságnak, akkor a főszerkesztője, aki az anyagokat írja, a Bárány János, ő is azt gondolom, hogy egy olyan ikonikus alakja Komáromnak, és a fesztiválnak is, hogy nélkül ez elképzelhetett. Itt gyakorlatilag minden helyben van. És amikor Lakatos Robi vette át Varga Anna után a kultúrházigazgatását, az volt az első, amit mondott, hogy a Jókai napok, amíg ő igazgatja, nincs veszélyben helyszínileg, mert ő ugyanúgy a lelke egy részének érzi ezt a fesztivált, és ugyanolyan fontos számára is, mint nekünk. Nem beszélve arról, hogy a polgármester úr is maximális támogatást nyújt, helyszínileg is, meg hát személyesen is, és egy színház szerető ember, és amikor az ideje engedi, akkor mindig itt van. Ő nyitja meg a fesztivált, ő adja át a díjakat, megnézi az amatőr előadásokat, fiatalok közé megy, beszélget velük, tehát hogy azt gondolom, hogy ennél nagyobb támogatottság a város részéről nem lehet, nem beszélve arról, hogy van egy törzs közönsége és egy közönségbázison is már ennek a fesztiválnak a városban.
0: Neked személyesen mit jelent a Jókai napok? Van-e olyan pillanat az elmúlt évekből akár, ami rámutat, hogy miért többe számodra egyszerű munkánál?
1: Ó, hát ezt egy pillanat, azt nem lehet kiragadni. Ez nekem az életem része. Nekem ez ugyanannyira, nagyon hosszú évek óta, nem is mondom ki, hogy hány éve, ki se tudom, mert nem tudom kiszámolni már igazából, hogy hány éve része, szerves része az életemnek, és nekem ez olyan természetes, hogy csinálom, mint az, hogy levegőt veszek, meg hogy reggel bejövök dolgozni, meg hogy szeretem a gyerekemet, meg a férjemet. Tehát, hogy nekem a fesztivál gyakorlatilag a második gyerekem, és nekem ez így, ez miatt azt gondolom, hogy nincs olyan pillanat. Nyilvánvalóan minden évben vannak elemelő pillanatok. Minden évben, még amikor én csináltam a gimiszt, voltak olyan évek, például a Koccanásos Társaság, a Koccanás című előadást, amikor csináltuk, akik kiemelkedő helyet foglalnak el a szívemben, meg az életemben a mai napig, vagy olyan fellépők, akik nagyon közel állnak hozzám. De azt gondolom, hogy akikkel együtt dolgozom is, meg akik ide járnak, és azok is fontos részei az életemnek. Tehát pont az miatt, hogy a fesztivál fontos része az én életemnek. Személyes életemnek, meg a szakmai életemnek is.
0: Végül, hogyha egyetlen mondatban kellene összefoglalnod, mire számíthatnak az érdeklődők június 9-e és 14-e között Komáromban, mit mondanál?
1: Nagyon jó fesztivál programra, rengeteg jó előadásra, nyüzsgő Európa udvarra, mert hogy ugye ott lesz a fesztiválklub minden este, és sok-sok vidám diák színjátszóra, azt gondolom, hogy érdemes őket támogatni tapssal, érdemes őket támogatni azzal, hogy megnézzük az előadásaikat.
0: Június 9-e és 14-e között rendezik meg Komáromban a 61. Jókai napokat a Szlovákiai Magyar Amatőr Színjátszók Kis Színpadok és Diák Színpadok országos fesztiválját. Ennek kapcsán beszélgettem a fesztivál főszervezőjével, Bajkai Csengel Mónikával.

Ozogány Ernő szakíró hosszú ideig volt munkatársa a Pátria Rádiónak. Meg nem élt 75. születésnapja alkalmából gazdag munkásságát idézzük fel a vele készült beszélgetésekkel. A részletekről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai hírek után közvetítünk. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Boris Kollár nyilvánosan bocsánatot kért Ján Csurillától. Donald Trump tárgyalna Kubával. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 4 fok közé csökken. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Vádat emelt a szlovák ügyészség a Technopol Service ügyében több személy ellen, köztük Ján D. ellen is, akit idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelezettségek megsértésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint az ügyben további 4 személy is érintett lehet bűnrészesség miatt. A nyomozás egy másik szálán 2 magánszemély és 1 jogi személy ellen is vádat emeltek részvénylopás és pénzmosás miatt. A hatóságok szerint a Technopol Service részvényeit jogellenesen szerezték meg, majd tovább értékesítették. A sajtóhírek szerint az ügyben felmerült Marian K. vállalkozó neve is. A rendőrség közlése szerint 2 külön büntető eljárás zajlott párhuzamosan, amelyek tavaly és idén tavasszal zárultak vádemelési javaslattal. Boris Kollár volt házelnök és az Merodina párt vezetője nyilvánosan bocsánatot kért Ján Csurilla nyomozótól a korábbi Csurilla maffia kijelentései miatt. A bocsánatkérés a Szita hírügynökségen keresztül jelent meg, miután a bíróság erre kötelezte Kollárt. A közlemény szerint a politikus elismeri, hogy kijelentései sértették Csurilla személyiségi jogait, és nem feleltek meg a valóságnak. Csurilla ügyvédje korábban arra figyelmeztetett, hogy Kollár nem tartotta be a bíróság által megszabott határidőt, ezért végrehajtási eljárást helyezett kilátásba. A politikus egy héttel ezelőtt már 50 ezer eurós kártérítést is kifizetett a nyomozónak a bírósági döntés alapján. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kész tárgyalásokat folytatni Kubával. A Truth Social közösségi oldalon közzétett üzenetében Kuba helyzetét összeomlás közeli állapotként írta le, és azt állította, hogy a szigetország segítséget kér az Egyesült Államoktól. Trump részleteket egyelőre nem közölt a lehetséges egyeztetésekről, ugyanakkor nemrég újabb szankciókat vezetett be Havanna ellen. Az intézkedések az energetikai, pénzügyi és védelmi szektorhoz kötődő személyeket és intézményeket érintik. A kubai vezetés szerint az ország humanitárius válságát az amerikai szankciók és az energiaszállítások akadályozása súlyosbítja. Trump korábban arról is beszélt, hogy az amerikai hadsereg akár nagyon gyorsan képes lenne megszállni Kubát. Újabb 2 kormánytag távozott Keir Starmer brit miniszterelnök kabinetjéből. Jess Phillips belügyi államtitkár és Alex Davis Jones, az áldozatvédelemért felelős politikus is benyújtotta lemondását. Mindketten arra szólították fel Starmert, hogy jelölje ki saját távozásának menetrendjét. A politikusok szerint a munkáspárt nem hajtja végre kellő határozottsággal a választóknak ígért változásokat. A brit kormányfőre azután nehezedik egyre nagyobb nyomás, hogy a Labour súlyos vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon, több mint 1400 mandátumot veszített és történelmi kudarcot vallott Walesben is. Starmer ugyanakkor kijelentette, továbbra is a kormányzásra összpontosít, és hivatalosan még nem indult el párton belül a vezetőváltási folyamat. Irán bejelentette, hogy jelentősen kibővítette a hormuzi szorosról alkotott katonai és stratégiai meghatározását. A forradalmi gárda egyik vezető tisztségviselője szerint a térséget már nem egy szűk tengeri átjáróként kezelik, hanem egy kiterjedt műveleti zónaként. Az új meghatározás a korábbi 20-30 mérföld helyett akár 200-300 mérföldes térséget is magába foglalhat. A hormuzi szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, ahol korábban a globális olaj és csepp folyósított gázexport mintegy 1/5 haladt át. Az iráni bejelentés tovább növelheti a feszültséget a térségben az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktus közepette.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de nyugat felől fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet, és helyenként kiderülhet az ég. Főként Közép-Szlovákiában fordulhat elő eső vagy zápor, a magasabban fekvő területeken pedig havazás is lehet. Helyenként köd is képződhet. az éjszakai hőmérséklet 9 és 4 fok közé csökken. Szerdán változóan felhős idő várható, reggel és este több helyen derült lehet az ég, hajnalban helyenként köd képződhet, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Az idő továbbra is hűvös marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a szél gyenge vagy mérsékelt marad délelőtt helyenként nyugati, észak-nyugati irányból élénkülhet meg.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az R1-es gyorsforgalmi úton a D1-es autópálya csomópontja után Nyitra irányába a 4. kilométernél két személyautó ütközött. A járművek a leállósávon vesztegelnek, a forgalom lassulására kell számítani. A rendőrség a helyszínen irányítja a közlekedést. Szered után Diószeg felé a körforgalomban egy kamion felborult, ezért az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A rendőrség a forgalmat Galánta irányába tereli. Rózsahegyen a Koritnyická utcában a belváros felé egy személyautó nekicsapódott egy családi ház kerítésének. Az érintett szakaszon váltakozó irányú egysávos haladásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Szeretné, ha otthon a patyolat tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig vagy a készlet erejéig tart. Jó szóval oktasd, Gazsik Viktóriával.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! Május 6-án egy ünnepi délutánnal emlékeztek meg a Nyitrai Magyar Pedagógus Képzés 65 évéről a Megyeháza koncerttermében. Az ünnepség részeként beszédet mondott Libor Vozár, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem rektora, Szekeres László, a Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja, Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, és Priskin Zoltán, az Érsekújvári Cucor Gergely alapiskola igazgatója. Ezt követően került sor az emlékérmek átadására azon személyiségek és intézmények számára, akik munkájukkal és támogatásukkal jelentős mértékben hozzájárultak a 65 éves nyitrai magyar pedagógus képzés sikeréhez. Az átadást ünnepi hangverseny követte. Oktatási műsorunk adásában ma összefoglaljuk az elmúlt 65 évet. A történelmi kitekintőt követően a Közép-európai Tanulmányok Karának volt dékányait kérdezzük, László Bélát és Bárci Zsófiát, majd a tanító és tanárképzés jelenét tekintjük át Szekeres Lászlóval, a kar jelenlegi dékányával. Ha tehetik, maradjanak velünk. Gondolatébresztő rádiózást kívánok!

65 év nem lezárt történelem, hanem élő hagyomány, szólt a nyitrai magyar pedagógus képzés 65 éve előtt tisztelgő ünnepség résztvevőihez Szekeres László, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok karának dékánja. Az elmúlt 65 év eseményeit azonban erősen befolyásolták a történelmi tényezők, a hatalmi viszonyok változása, a következőkben éppen ezért röviden összefoglaljuk a nyitrai magyar pedagógus képzés több mint 60 évének fontosabb mozzanatait. ...1959 nyarán megszűnik a pozsonyi pedagógiai főiskola, a pedagógusok felsőfokú képzését ezért Nyitrára helyezik át. 1960-ban kezdődik meg az oktatás a pedagógiai intézet két egyenrangú tagozatán, magyar és szlovák nyelven. A magyar tagozatra 1960-ban 212 nappali hallgatót vettek fel, és 29 oktatóval indult meg a magyar nyelvű képzés. Az első végzős évfolyam 1962-ben vehette át diplomáját. 24-en voltak. Egy évvel később, 1963-ban ez a szám 142-re ugrott. Az intézményt 1964-ben pedagógiai karrá nevezték át. A végzős hallgatók száma a 60-as évek végéig változatlan maradt, a 70-es években 80 körüli volt az átlag, a 80-as években pedig 30-ra csökkent. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a mai kortól sem idegen pedagógus hiány az 50-es években vált igazán hangsúlyossá, hiszen az 1948-ban újra megnyíló magyar iskolák tanereje jelentősen megfogyatkozott a háborús évek következtében. Az egykori 2000-es lélekszám feletti tanerő töredéke maradt csak az ország területén, alig több mint 100-an, mivel a II. Világháborút követő kitelepítések során a magyar ajkú tanárok elsőbséget élveztek. A fordulópontot a nyitrai pedagógus képzés múlt századi történelmében 1974 hozta meg, ugyanis ebben az évben hirdettek meg utoljára felvételi vizsgákat a magyar tagozatra még teljes szakpárosításban. 1978-ban pedig megszüntették a tanárképzést a magyar tagozaton. Csupán a tanítóképzés maradt meg teljes egészében. Ezek a változások azt eredményezték, hogy a hallgatók és az oktatók száma is a felére csökkent. A 80-as évek végén a szlovákiai magyarság alap- és középiskoláinak létét fenyegető pedagógus hiány és a belső tarthatatlan rendezetlen viszonyok miatt a kar magyar hallgatói és a tanárai követelték a kar vezetésétől, hogy állítsa vissza az 1978 előtti állapotokat. A kar vezetésének elutasító magatartása miatt a magyar tanárok és hallgatók 1988 tavaszán petícióval fordultak az állam és a párt legfelsőbb szerveihez. A petíciót két tanár és csaknem valamennyi magyar hallgató aláírta. Ennek hatására bizonyos engedményeket tett a kar vezetése, többek között 1989-ben kétszeresére emelte a magyar tagozatra felvett hallgatók számát. A nyitrai magyar pedagógus képzés fejlesztésére azonban csak az 1989-es novemberi rendszerváltozás után nyílt igazi lehetőség. 1962 és 1978 között 1847 pedagógus végezte el a nyitrai képzést, 1979 és 1994 között 652. A máig használt nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem megnevezést 1996-ban veszi fel az intézmény, amikor is egyetemi státuszt nyer. A 90-es években több elképzelés is születik azzal kapcsolatban, hogy válhatna önállóvá a nyitrai magyar tagozat. Ezt követően 2004-ben megalakul a közép-európai tanulmányok kara, melynek célja a magyar nyelvű pedagógus képzés biztosítása, valamint a vegyes lakosságú területek önkormányzatai állami intézményei, a magánszféra, továbbá a civil szektor számára olyan szakemberek képzése, akik a kultúra, a szociális ügyek, a közigazgatás, a regionális politika, a gazdaságszervezés és az idegenforgalom területén megfelelnek az európai integrációs feltételeknek, és elősegítik a régiók felzárkóztatását. A közép-európai tanulmányok karának alapító dékánya László Béla 2008-ig tölti be tisztségét, őt Komzsik Attila váltja, aki 2016-ig látja el a dékáni feladatokat. 2016 és 2024 között Bárci Zsófia vezette a kart, jelenleg pedig Szekeres László a nyitrai intézmény dékánja.

0: Május 6-án ünnepelte a nyitrai közép-európai tanulmányokkara a helyi pedagógus képzés elmúlt 65 évét. Az ünnepségnek otthont adó Megyeháza koncerttermében arról kérdeztem a kar volt dékányait, elsőként László Bélát, majd Bárci Zsófiát, hogy emlékeznek vissza dékáni éveikre, és miről ismeretes a nyitrán végzett pedagógus.
1: A nyitrai magyar pedagógus képzés 65 évére emlékezünk. A modernkori történetben egy fontos mozzanat volt a közép európai tanulmányok karának a létrehozása. Ön volt az alapító dékán. Milyen volt a közhangulat, amikor létrejött a közép-európai tanulmányok kara, és milyen változást hozott a pedagógus képzésben?
2: A magyar pedagógus képzés az lényegében megmentette a szlovákiai magyar alap- és középiskolákat. Volt elég pedagógus eddig. A közép-európai tanulmányok kara azért jött létre, mert a 90-es években, a múlt 90-es években elszaporodott a magyar ellenesség, és veszélybe került az egyetemen is az egyes tanszékvezetők miatt a tanszékeken folyó magyar pedagógus képzés. Eztnek megelőzésére került sor a közép-európai tanulmányok létrehozására, amely azt kívánta, hogy megmentse a nyitrai magyar pedagógus képzést a széttagoltságból és a megszűnésből. A közép-európai tanulmányokkal egy időben létrejött a Seje Egyetem is, amely viszont átvette a szlovákiai magyar pedagógus képzés zömét. Így most két helyen folyik pedagógus képzés, remélhetőleg, hogy mind a két helyen hosszú ideig még fönt marad.
1: Hogy emlékszik vissza a dékáni éveire? Van esetleg legkedvesebb emléke, akár szakmai, akár emberi szempontból?
2: Hát a dékáni éveimre, az elejére is szívesen gondolok vissza, mert amikor arról volt szó, hogy létrejön a kar, akkor az egyetemen szétszórt magyar diákok szinte mindegyike eldöntötte, hogy átjön a közép-európai tanulmányok karára. Tehát ez nagy élmény volt számomra, és a pedagógusok is, a magyar pedagógusok is jöttek a közép-európai tanulmányok karára. Ez nagy élmény volt, hogy meg lehetett

0: középiskolákra, az alapiskolákra is ott folytatják. Tehát a pedagógus képzésnek úgy, ahogy most a kormányzat az alap- és középiskolák megújítására igyekszik, úgy ezt meg kell előzni a pedagógus képzésnek is, és szeretném azt mondani, hogy a nyitrai pedagógus képzés is ezt tudatosítja, és felkészül az elkövetkező időszak követelményeire.
1: Az évfordulókban benne van a múltidézés és a jövő betekintés, és mit üzen a jövőnek, akik mondjuk a százat megélik?
0: Hát az évforduló ugye 65 év, az amikor 1960-ban ide került a nyitrai magyar pedagógus képzés, a pedagógus képzés Nyitrára került, Pozsonyból az átszerveződése keretén belül ide került a alapiskola tanárok képzése. A nyitrai magyar pedagógus képzés akkor nagy lendülettel fejlődött. Meg kell mondani, hogy a nyitrai magyar pedagógus képzés az, amely megalapozta már, amint említettem, a szlovákiai magyarság iskoláinak létezését. A 65 év, ez nagy évforduló. Remélem, hogy a nyitrai magyar pedagógus képzés még további 65 évig is létezni fog.
1: Berti Zsófia áll most velem szemben, aki 2016 és 2024 között volt a Közép-Európai Tanulmányok Karának a dékánja. Hogy emlékszik vissza dékáni éveire? Van esetleg legkedvesebb pillanatja, akár emberi, akár szakmai szempontból?
2: Egyértelműen az, amikor el tudtam adni a következő dékánnak a stafétát, de komolyra fordítva a szót, ugye én egy olyan időszakban voltam dékán, ami egy rendkívül nehéz időszak volt az egyetemek életében, tehát ilyen 2018-tól tulajdonképpen elkezdődtek a megszorítások, először kisebb mértékben, utána nagyobb mértékben jött a Covid, jött a háború, és ebből jócskán kijutott, tehát igazából egy borzasztóan nehéz és igénybevevő időszak volt ez. De ettől függetlenül nyilván nagyon-nagyon sok jó pillanat is volt benne, amit hát többnyire a kollégáimnak és a diákjaimnak köszönhettem. Talán inkább folyamatok voltak, amikre szívesen emlékszek, mint pillanatok, olyat nehéz lenne kiemelni egyet.
1: Felhoztam a konkrét éveket, viszont ha jól jártam utána, akkor megye korábban fellépett az életében a nyitrai magyar pedagógus képzés, az egyetemi tanulmányait is itt végezte. Azokról az évekről mit tudom mondani?
2: Így van, én itt fejeztem be az egyetemi tanulmányaimat, sőt, hát itt is kezdtem az egyetemi tanulmányaimat. Én nagyon-nagyon szerettem nyitrai diák lenni. Akkor ez egy borzasztóan gazdag diákélettel bíró egyetem és város volt. Nagyon sok jó barátomra itt tettem szert. Folyamatosan történt valami. Akadémiai esték, ugye a tudomány vonatkozásában, kulturális rendezvények, és egyáltalán maga a diák élet is nagyon pezsgő volt, úgyhogy számomra ez egy rendkívül kedves időszak.
1: Közelebb és a távolabbi múltra is kitértem, de ugye nem állt meg 2024-ben a történet, továbbra is jelen van a pedagógus képzés mindennapjaiban. Mit mondhatunk a hallgatóinknak, hogy mutatnánk be azt, hogy jelenleg milyen a pedagógus képzés Nyitrán?
2: Hát leginkább elkötelezett azt mondanám, tehát hogy azt gondolom, hogy kollégáim is, és hát én is igyekszem, mindent tényleg megteszünk azért, hogy a hozzánk jelentkező hallgatók azok egyrészt szembesüljenek azzal, hogy mit jelent pedagógusnak lenni. Nyilván ezt majd csak a pályán fogják megtapasztalni, de azért próbáljuk őket felkészíteni módszertani szempontból is. Az óráinkat mindig próbáljuk úgy felépíteni, hogy legalább a szeminárium az egy nagyon szorosan, szigorúan felhasználható legyen a későbbi pályán, tehát egy ilyen gyakorlati szempontú megközelítést valunk a magunkénak. És ez egy olyan csapat, aki várja a jelentkezőket, akik tényleg tulajdonképpen itt élnek. Tehát a karral élnek, a pedagógus képzéssel élnek, és a hallgatókért teszik a mindennapi tennivalót.
1: A pedagógus szakma és az oktatás folyamatosan kihívásokkal küzd, napról napra meg kell újulni, alkalmazkodni kell. Mik azok az örök értékek, amiket a pedagógus szakma kapcsán át tudnak adni a hallgatóiknak?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően

0: Egy szemlélet az, amit át tudunk adni, és ebben nagyon egységesek vagyunk, azt is mondhatnám, hogy szerencsére, az, hogy a diák van az oktatás középpontjában, tehát, hogy ez az egyik, ugye a másik az, hogy nem azt nézzük, hogy mit tud, hanem azt nézzük, hogy hova tudjuk eljuttatni, tehát egy nagyon erős fejlesztő szemléletmód, amit szintén próbálunk átadni a hallgatóinknak, és az, hogy mindezt tegyük humánusan, tehát tegyük ezt lehetőleg szeretettel és kedvesen.
1: Az elmúlt percekben László Bélát és Bárci Zsófiát hallották, akiket a Nyitrai Magyar Pedagógus Képzés 65. évfordulója kapcsán kérdeztek.

0: 65 éves a nyitrai magyar pedagógus képzés. Ennek kapcsán most Szekeres László dékán urat kérdezem. Elsőként arra lennék kíváncsi, hogy milyen programokkal készül az ünnepi 65-ös évre a kar.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai napon a nyitrai magyar pedagógus képzés fennállásának 65. évfordulóját ünnepeljük. Az ünnepség délután kezdődik 1 órakor a Nyitrai Galéria koncerttermében, és az első része az ünnepségnek egy áttekintés lesz, egy találkozó azokkal az emberekkel, akiknek az elmúlt 65 évet köszönhetjük, akikkel szoros és jó kapcsolatot alakítottunk ki. Az ünnepség keretén belül sor kerül emlékérmek átadására, és mindenképpen szeretnénk ennek részeként emlékérmeket átadni a gyakorlóiskoláink számára is, akik nélkül az 65 év nem jött volna létre, vagy pedig nem ebben a minőségben, nem ilyen formában, ahogy ezt ma ismerhetjük.
0: A hallgatóink kedvéért elmondom, hogy mi most ennek az ünnepi délutánnak a délelőttjén beszélgetünk, és utólag kerül majd adásba ez a beszélgetés. Meg tudjuk-e név szerint nevezni ezeket a gyakorló iskolákat, illetve egy-két kitüntetett?
1: Gyakorló iskolákkal nagyon sok éves múltra visszatekintő együttműködésünk van. Vannak olyan iskolák, amelyek esetében az együttműködés több évtizedes, sőt több mint 50, sőt 60 éves, és jelenleg 14 iskola intézménnyel írtunk alá szerződést a pedagógiai gyakorlattal kapcsolatban. Nagyon régi kapcsolatunk van az érsekújvári Tutor Gergely alapiskolával, valóban már a kezdeti évek óta járnak oda hallgatóink pedagógiai gyakorlatra, de hasonlóképpen az érsekújvári Pázmány Péter gimnáziummal, Dunaszerdei általános iskolákkal, Dunaszerdei Vámbéri gimnáziummal, és természetesen felsorolt még több iskolát, de talán ezek azok az intézmények, amelyekkel a legrégebbi a kapcsolatunk a gyakorlat terén.
0: Több évvel ezelőtt több cikkben lehetett olvasni azt, hogy az akkori nyitrai pedagógus képzés attól is különleges, hogy már az első év folyamban biztosít a hallgatók számára lehetőséget arra, hogy már iskolákban, a gyakorlatban kipróbálják magukat. Ez továbbra is így van?
1: Ez továbbra is így van. Tanulmányi programjainknak szerves része a pedagógiai gyakorlat. Vannak kötelező részei a pedagógiai gyakorlatnak, de vannak szabadon választható formái is a pedagógiai gyakorlatnak. Tehát a klasszikusan a hospitációs óralátogatásokon kívül az asszisztensi gyakorlat, amikor már ki is próbálják magukat a hallgatóink a tanításban, de vannak olyan típusú gyakorlati órák is, amikor a hallgatók részt vehetnek például olyan iskolai tevékenységekbe, mint a folyosói felügyelet, vagy pedig felkészítés versenyekre, zsűrizés, tehát valóban kipróbálják magukat a pedagógusi szakmának minden egyes területén.
0: Most egy kicsit a személyes kötődésre térnék rá. Az ön életének mióta része a közép-európai tanulmányok kara, illetve a pedagógus képzés?
1: Az életemnek a Nyitrai Egyetem 1993 óta része, ugyanis itt szereztem pedagógusi diplomámat Nyitrán. Doktori tanulmányomat is Nyitrán végeztem, és itt nyertem felvételt alkalmazásba, akkor még nem létezett a közép-európai tanulmányok kara, hanem a természettudományi kar alkalmazottja lettem 1999-ben, és amikor karunk megalakult 2003-ba, akkor kértem az áthelyezésemet az újonnan megalakult karra, amit familiárisan máig magyar karnak nevezünk. Illetve még szívesen hozzátenném azt is, hogy családunkban a nyitrai hagyományok, ezek nem velem kezdődtek, hanem édesanyámmal, aki a korai években, a 60-as évek elején került Nyitrára, és itt szerezte is pedagógusi diplomáját matematika-rajz szakpárosításban.
0: Úgy gondolom, hogy az ilyen évfordulók ugyanannyira személyes élmények, mint közösségiek, és ezek a saját hallgatói éveiből van-e valamilyen legkedvesebb emléke, amit megosztana velünk?
1: Hallgatói éveink alatt a magyar képzés az úgynevezett magyar szekció vagy magyar tagozat alatt szerveződött, és a legkedvesebb emlékeim talán azok a diákélethez kötődő emlékek, amelyek különböző extrakurikuláris aktivitásokhoz kötődtek, vagy pedig esetleg olyan szabad foglalkozásokhoz, mint ami az iskolai falain kívül valósultak meg. Tehát például a hagyományos judik bálok, a különböző találkozók Nyitrai Magyar Akadémia Esté keretén belül, amikor híres emberek, híres személyiségek jöttek előadni Nyitrára, és nagy örömmel találkoztunk és hallgattuk meg ezeket az emberek. embereket.
0: Most akkor ebből egy ilyen általánosabb kérdés felé hajolnék el. Mit tart a nyitrai pedagógus képzés küldetésének, mindannak a történelemnek a hátterében, amit magáénak tudhat? Ugye volt egy egészen hosszú időszak, amikor csak Nyitrán folyt magyar nyelvű pedagógus képzés az akkori szlovák, csehszlovák köztársaságnak a területén, mindezt összevetve, úgyhogy ma ugye már több helyen az országban ugye erre van lehetősége, Perjestől Pozsonyig, jelenleg mi a küldetés?
1: Jól tetszik látni, ez valójában nem csak hagyomány, nem csak történelmi múlt, ez valóban küldetés. Nyitrán a magyar felsőfokú képzés azért alakult meg, mert társadalmi igény mutatkozott rá, és valójában elmondhatjuk azt, hogy 2003-ig Nyitrán kívül a pozsonyi Comenius Egyetem magyar tanszékén folyt magyar felsőfokú képzés. Azonban Nyitrának az volt a jelentősége, hogy megfelelő mennyiségben tudott pedagógusokat kibocsátani mind az alsó tagozat, mind a felső tagozat, valamint a középiskolák részére, és büszkén mondhatom el, hogy a magyar képzés története alatt Nyitrán a 65 év alatt 5500 pedagógust bocsátottunk sikeresen útjára, és elmondhatom azt is bátran, hogy nincs olyan szlovákiai iskolai intézmény, ahol ne dolgozna nyitrai végzős.
0: Igen, akkor én a számadatoknál maradnék is. Milyen az érdeklődés a tanárszak iránt, mit mutatnak az elmúlt éveknek az adatai?
1: Az elmúlt évek adatai, összehasonlítva a sok éves korábbi átlaggal, azt mutatja, hogy némileg megcsappant az érdeklődés a pedagógusi pálya iránt, azonban ezen belül minden évben vannak bizonyos határok közti kilengések. Vannak évek, amikor valamivel magasabb az átlagnál az érdeklődés a tanári pálya iránt, van, amikor alacsonyabb. Viszont elmondhatjuk azt, hogy az óvodapedagógia az egyik olyan pedagógiai szakunk, amely iránt a magas érdeklődés töretlen. Itt is vannak bizonyos kilengések, azon elmondhatjuk azt, hogy nagy igény mutatkozik nem csak a klasszikus általános iskolai és középiskolai pedagógusi diploma iránt, hanem az óvodapedagógusi diploma iránt is.
0: Azt tudjuk esetleg, hogy kik válasszák Nyitrát, ugye, ahogy már előbb említettem, Pozsontól Leperjesig zajlik jelenleg pedagógus képzés az országban. Végülis területi osztásban hogy néz ez ki?
1: Területi osztást figyelembe véve hallgatóink Szlovákia összes magyar lakta régióját képviselik, tehát valóban Délnyugat-Szlovákiától Közép-Szlovákián keresztül, tehát Délkelet-Szlovákiáig terjedőleg minden régióból vannak hallgatóink, és gyakran elbeszélgetünk velük, megkérdezzük, hogy miért választották Nyitrát. És az az egyik leggyakoribb válasz, hogy mivel számos pedagógusuk nyitrai végzős, ismerik munkájuknak a minőségét, és ők is ezt szeretnék nyújtani majd később a diákjaik számára, és ezért is választják Nyitrát szívesen.
0: Továbbá az érdekelne, hogy milyen keretek között zajlik jelenleg a tanárképzés, milyen lehetőségei vannak annak, aki a nyitrai magyar pedagógust képzést választja.
1: A pedagógus képzésnek a formája, vagy a keretrendszere egy kicsit attól is függ, hogy konkrétan melyik szegmense iránt érdeklődik a végzős középiskolás, ugyanis az óvodapedagógia és az alsó tagozatos tanítóképzés bizonyos mértékig összekapcsolódik. Az alapképzésben az első 3 évben óvodapedagógusi diplomát szerez a hallgató, folytathatja mesterképzésben, amely alatt tanítószakos diplomát szerez. Aki eleve tanárképzésre jelentkezik, az azt jelenti, hogy az általános iskolák felső tagozata, valamint a középiskolák számára, az ő esetükben szakpárosításban valósul meg a képzés, alapképzésben, illetve mesterképzésben. A szakpárosítás az azt jelenti, hogy a pedagógiai alap mellé, amely pedagógiai, pszichológiai tantárgyakat foglal magába, a hallgató még felvesz 2 szakot, és Nyitrán a szakok párosítása, ez teljesen szabad alapon történik, tehát bármelyik szakkal szabadon párosítható. Azok az érdeklődők, akik az egyik szakként a magyar nyelvet és irodalmat válasszák, ők karunk hallgatóivá válnak.
0: Most már nem árulunk zsákba macskát, amikor beszélgetünk, az alap és a mesterképzésre való jelentkezés határideje már lejárt. Tudunk esetleg némi képet nyújtani arról, hogy milyen volt ebben a tanévben a jövőre nézve az érdeklődés, ugye ez még nem a végső szám, tehát hogy ugye akik beiratkoznak, azok nem egyenlőek azokkal, akiket felvettek, de így nagyjából mit mutatnak a számok?
1: A jelentkezések első körében mintegy 270 érdeklődőt tudtunk nyilvántartani tanulmányi programjaink iránt. Ebből 220 érdeklődőnek küldtünk pozitív felvételi határozatot, és ez az első kört jelenti. Az első körben felvett hallgatók június közepéig jeleznek vissza, amiben egy elsődleges információt kaphatunk, hogy belépnek majd szeptemberben, vagy pedig esetleg más az elképzelésük, és ha úgy látjuk, hogy vannak még szabad kapacitások, akkor a nyári időszakra augusztus közepéig egy második felvételi kört is hirdetünk.
0: Igen, itt ugye összesítve beszélgetünk mint azokról a szakirányokról, amit a közép-európai tanulmányok kara kínál. Összefoglalhatjuk-e ezeket most röviden, hogy mik ezek a programok? Hogy fér el a pedagógus képzés mellett a többi szakirány, illetve hogy tudnak együttműködni egy légtérben?
1: Karunk eredeti képzési profilja a tanítóképzés volt, az óvodapedagógus képzés, valamint a tanárképzés. Már a kezdeti években egy olyan tanulmányi programot is kínáltunk, amely nem tanári irányba készítette fel a hallgatókat, ez pedig a hungarológia tanulmányi program volt. Későbbiekben karunkon megjelentek más tanulmányi programok is, tehát például a tolmácsképzés, tolmácsképzési szakpárosításban tudjuk kínálni, azt jelenti, hogy magyar nyelv és kultúra szakpárosításban, angol nyelvvel és kultúrával, némettel, szlovákkal, vagy pedig spanyollal. Illetve ezen kívül nagyon érdekes tanulmányi program a kínálatunkban a magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezés. Ez egy olyan tanulmányi program, amelynek a hallgatóit a magyar és a szlovák hivatalos nyelv helyes és korrekt használatára készítjük fel, nem csak az önkormányzati élet számára, hanem a vállalkozások számára is. És ezen kívül kínálunk nagyon fontos része képzésünknek az idegenforgalmi képzés, amikor alapképzésben a regionális idegenforgalom számára és mesterképzésben pedig ennek a menedzsmentjét kínáljuk, és hogy hűek maradjunk karunk megnevezéséhez, van egy tanulmányi programunk, amelynek a neve közép-európai areális kultúra, ahol a közép-európai nyelvekkel, kultúrával, művészetek oktatásával foglalkozunk.
0: Akkor tehát, ha jól számolok utána, akkor már a korábbi évfordulók kapcsán is itt volt már Nyitrán. Az első az ilyen, ha jól néztem utána, az a 45-ös évforduló volt, utána az 55-ösről is megemlékeztek. Hogyha most ezt a 10-20 évet összevetjük, hogy változtak a hétköznapok a nyitrai magyar pedagógus képzés életében?
1: Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tanulmányi programjaink úgy készítsék fel a hallgatóinkat, hogy a munkaerőpiac számára a legértékesebb megoldást kínálják végzőseink, hallgatóink, és természetesen figyelembe vesszük azt is, hogy mire mutatkozik társadalmi igény. Szeretném kiemelni fontos partnerünként a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét, amely szervezettel szorosan együttműködünk már nagyon régóta, és nagyon fontos partnerek számunkra olyan szempontból is, hogy meg tudják fogalmazni, hogy mire van szüksége a szlovákiai magyar pedagógus társadalomnak, tudják jelezni a várható változásokat, és részt vesznek tanulmányi programjaink értékelésében is, és ezeket a tapasztalatokat nagy szeretettel, tisztelettel és alázattal fogadjuk, és tanácsaikra mindig odafigyelünk. Ennek köszönhetően tanári programjaink állandóan aktuálisak lehetnek, új programokat dolgozunk ki, vannak terveink is, amellyel egyrészt reagálunk a szlovákiai iskolákat érintő törvényi háttér változásaira, és természetesen nem csak a tanári programok változnak, hanem amire igény mutatkozik, az előbb, hogy említettem, idegenforgalom tanulmányi program, az is később lépett be karunk életébe, de mivel igény mutatkozik rá, hogy ilyen tanulmányi programok Szlovákiában megalakuljanak, megszerveztük, megnyitottuk, és máig az egyik legsikeresebb tanulmányi programunk.
0: Most egy kicsit általánosan beszélgetnénk arról, hogy azoknak a változásoknak a tükrében, amik az oktatásra, a pedagógusokra és az iskoláinkra várnak, illetve jelen vannak a mindennapjaikban, azokra hogy tudja a nyitrai tanító és tanárképzés felkészíteni a hallgatóit. Itt ugye van egy iskolai törvénycsomag, amit tavaly összefogadott el a parlament, és 7 törvénymódosítását tartalmazza, ugye ezek más-más időpontokkal lépnek hatályba. De van köztük a felsőoktatási törvény is módosul. Fog-e hozni ez valamilyen változást a közép-európai tanulmányok karának a jövőjében, illetve készülnek erre valahogy?
1: Természetesen figyelemmel és érdeklődve kísérjük a törvényi változásokat. Ezeknek hatásuk van egyrészt a már meglévő és futó tanulmányi programokra. Igyekszünk reagálni a kurikuláris reform kihívásaira tanári és tehát pedagógiai tanulmányi programjaink keretén belül. És a meglévő programok keretén belül annak tantárgyi hálójának módosításával reagálunk ezekre a kihívásokra, illetve igyekszünk a közoktatásból meghívni olyan szakembereket különböző kurzusok, tantárgyak bebiztosítására, amellyel hallgatóink számára kézzelfogható, nagyon jól felhasználható tudást biztosítunk a hétköznapok számára. Másrészt a közoktatás és a főiskolai törvény változására úgy is reagáltunk, hogy lehetőség nyílik ma már tanári tanulmányi programokat kínálni műveltségi területek számára is. Karunk tavaly akkreditált egy ilyen tanulmányi programot, amely a nyelv és kommunikáció, a műveltségi terület oktatását célozta meg. Ez azt jelenti, hogy ennek a tanulmányi programnak a végzősei a magyar és a szlovák nyelven kívül még két idegen nyelv oktatására lesznek fölkészítve, és most lehetőség nyílt arra, hogy mivel a szlovákiai magyar tannyelvi iskolák számára ma már csak egy idegen nyelv oktatása kötelező, ezért ezt a tanulmányi programot módosítjuk háromnyelvű változatra, tehát magyar, szlovák és angol nyelvű pedagógusokat fog képezni ez a tanulmányi program.
0: Küldetésről, örökségről már beszéltünk, ennek ellenére én úgy az egyensúlynak az embere vagyok, úgyhogy az is érdekelne, hogy a jelenlegi pedagógus képzésben mik azok a mindennapi kihívások, amikkel meg kell a tanári karnak birkóznia.
1: Nagyon jó kérdés, és ennek számos oldala van. Kezdjük talán a legprofánabb részével, ahhoz, hogy főiskolai képzést tudjunk biztosítani, ennek vannak bizonyos anyagi vonzatai is, és hát sajnos szlovákiai felsőoktatásra jellemző az, hogy az éves állami támogatásnak a kritériumai állandóan változnak. Tehát nagyon nehéz ráállni egy olyan pályára, amivel előre láthatóan és kiszámíthatóan tudunk tervezni. Azonban nagy kihívás számunkra az is, és pozitív kihívás, hogy a pedagógusi szakma modern problémáira is reagálni tudjunk. Tehát számunkra is nagyon fontos, hogy nem ülhetünk a babérjeinkon, hanem figyelni kell az állandó változásokat, nem csak a tudományos kérdésekben, hanem a módszertani kérdésekben is. És elmondhatom azt, hogy kollégáim ennek nagy hívei, hogy valóban úgy tanítsunk olyan módszerekkel, amelyekkel modern tudást adhatunk át a kor kihívásainak megfelelően.
0: Felemlegette a kollégákat, úgyhogy erre rá is csatlakoznék. Hogyha most egy ilyen tablót nyújtanánk a jövő generációinak, hogyha valaki majd egyszer a jövőben előhalásza ezt a felvételt, akkor most nyújtanánk egy tablót arról, hogy jelenlegik vannak a pedagógus képzésnek a tanári gárdájában.
1: Karunknak jelenleg 60 alkalmazottja van, és én legszívesebben az összes nevet megemlíteném ebben a pillanatban, de hogyha a kérdésre úgy reagálnék, hogy talán a legismertebb neveket említeném meg, akkor talán akiket szeretnék kiemelni, Bárci Zsófia, korábbi dékánasszony, aki a magyar irodalomnak jeles és ismert művelője, Benyószky Krisztián professzor urat, aki elismert irodalomkritikus, Petres Gabriella tanárnő docensasszonyt, aki a gyermekirodalom területén közismert szereplője a szlovákiai oktatásügynek, Entót Anikó tanárnőt, azt hiszem jól ismerik sokan irodalmi műveinek köszönhetően is, illetve a szervezési munkáját is jól ismerik, nem csak Nyitrán, hanem lakhelye környékén is. Nyelvész kollégáink között szeretném megemlíteni Baukó János tanár urat, aki az onomasztika területének nagy ismerője, Presinszky tanár úr, aki a helynevekkel foglalkozik, és Nyitrának az egyik specifikus erőssége a kétnyelvűség kutatása, ezért szeretném külön még kiemelni Vancsó Ildikó professzorasszonynak a személyét, akiről bátran elmondhatom azt, hogy a kétnyelvűség kutatásában Szlovákiában a legjobbak közé tartozik. De természetesen más szakokból is tudnék neveket mondani, tehát például nyitrai végzősök már régóta jól ismerik Barát László tanár urat, aki a testneveléssel, annak módszertanával foglalkozik, illetve Lehocki Zsuzsa tanárnő, aki a matematikának egy lelkes művelője, valóban nagyon odafigyel arra, hogy modern módszertani megoldásokkal tegye a matematikát szerethetővé, nem csak a mi hallgatóink számára, hanem majd a végzőseink lendő diákjai számára is. És még számos nevet tudnék megemlíteni, természetesen teljesség igénye nélkül. És ha még esetleg még egy nevet szabadna megemlítenem, akkor mindenképpen Józsa Mónika tanárnő nevét szeretném fölhozni, ugyanis a tanárnő nem csak Magyarország szerte, hanem Kárpát-medence szerte ismert karmester, és elmondhatom, hogy a karvezetés, az ének, a zene kitölti a tanárnő egész életét.
0: Az elmúlt évforduló kapcsán többször felmerült, illetve interjúkban, cikkekben olvasható az az üzenet, hogy amíg van szlovákiai magyar közoktatás, addig nyitrai pedagógus képzés is lesz. Hogy látja ezt a jövőt 2026-ból?
1: A jövő tele van számos kihívással. Pillanatnyilag az egyik fő problémánk az az, hogy sajnos csökken a magyar érettségizők száma évről évre, és összehasonlítva a korábbi adatokkal, amelyek visszamenőlegesen visszamutatnak 12-15 évvel korábbi időszakra, akkor sajnos 40%-kal csökkent a magyar érettségizőknek az aránya. Valójában azok a felsőoktatási intézmények Szlovákiában, amelyek magyar érdekeltségűek, tehát mi elsősorban ezekre a hallgatókra, vagy ezekre a végzősökre építünk. Azonban középiskolai végzősök számára számos remek tanulmányi program kínálkozik nem csak Szlovákiában, nem csak a szlovákiai magyar felsőoktatási intézményekben, hanem a szlovákiai szlovák nyelvű felsőoktatási intézményekben, valamint Magyarországon, Csehországban, vagy nyugat más régióiban. És hát ezzel kell megbirkóznunk, ezzel a konkurenciával, amit mindenképpen baráti konkurenciának tartunk, mert én úgy gondolom, hogy a szlovákiai magyar felsőoktatási intézményeknek egy a célja és egy a törekvése, hogy jól szolgáljuk a közösségünknek az érdekeit.
0: Az évfordulókhoz illik az időkapszula koncepciója, és ezzel is fogjuk zárni most már ezt a beszélgetést. Ha most üzenetet hagyhat, na, mi lenne az, és ezt több részben szétbontanám. Az első az, hogy mit üzenne azoknak az elődöknek, akik kitaposták az utat a jelenkori nyitrai magyar pedagógus képzés előtt.
1: Nagy hálával gondolok az elődökre, ugyanis a nyitrai magyar pedagógus képzés 65 évének voltak könnyebb és voltak nehéz időszakai, és nagyon jól tudjuk, hogy mi az, hogy helyesen helytállni, jól helytállni egy olyan közegben, amely primárisan nem magyar nyelvű. Tehát valójában a magyar közeget Nyitrán mi alkotjuk. Hallgatóink ebben jól érzik magukat, de ezért tennünk kell, hogy ezt megalkossuk. Ez az elődöknek sikerült, és mi azon igyekszünk, hogy ezt fenntartsuk. És valójában a következő generációknak is azt üzenném, hogy tartsanak ki ebben a törekvésükben, végezzenek mindig minőségi munkát, mert ez meghozza az intézménynek a jó hírét, és a jó hír pedig azt jelenti, hogy lesznek érdeklődők is a nyitrai magyar felsoklatás iránt.
0: Továbbá az érdekelne, hogy a jelenkori hallgatóknak mit üzenne?
1: A jelenkori hallgatóknak azt üzenem, hogy bár nagyon nehéz és bonyolult időszakban élünk, számos kihívás várja őket, már csak azért is, mert a közoktatásban egy óriási reform van kibontakozóban, elkezdődött a reform, amely, ha minden igaz, nem fog megállni az általános iskolákon, érinteni fogja a középiskolákat is, és ne féljenek új módszereket elsajátítani. Legyen a tudásuk mindig naprakész, és ezt próbálják meg olyan módon majd majd átadni későbbi diákjaiknak, hogy az érdekes legyen. Tehát nem elég ma már valamilyen klasszikus frontális módszerre tanítani az iskolába, hanem meg kell ragadni a diáknak a figyelmét. Ő már nem fog csak azért odafigyelni, mert a pedagógusnak van tekintélye, hanem akkor fog odafigyelni a diák, hogyha le tudjuk ott kötni. És ez nem olyan könnyű különböző tantárgyakon belül elérni.
0: Zárlatként pedig előre néznénk, mit üzen a jövő generációinak, akik a legközelebbi kerek évfordulókat, a 75-öt vagy akár a 100-at is megélik.
1: Elsősorban azt, hogy figyeljenek oda az aktuális kihívásokra. Nem szabad a babérjainkon megülni, hanem figyelni kell, hogy mire van szüksége a szlovákiai magyar társadalomnak, nem csak az iskolák szempontjából, hanem általánosan, és mindig próbálj meg rugalmasan erre reagálni, és legyünk jelen a szlovákiai magyar közéletben. Lássanak minket, tudjanak rólunk, lássák, hogy mi munkánknak a gyümölcse, eredménye, és én bízom benne, hogy ezáltal továbbra is a történések központjában maradhatunk.
0: 2026. május 6-án emlékezik meg egy ünnepi délutánnal a nyitrai közép-európai tanulmányokkal arról, hogy 65 éves a magyar nyelvű tanító, illetve tanárképzés, röviden pedagógus képzés a nyitrai intézetben. Ennek kapcsán Szekeres László dékán urat kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Kedves hallgatóink! A Jó Szóval Oktasd mai adásában Nyitráé volt a főszerep, hiszen a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara május 6-án emlékezett meg a magyar pedagógus képzés elmúlt 65 évéről. Helyszíni összeállításokban megszólaltak a kar volt dékányai László Béla és Bárci Zsófia, valamint Szekeres László, a kar jelenlegi vezetője. Mai adásunkat szombaton a 15 órai hírek után ismételjük meg. Új résszel két hét múlva várom önök. Kovács János hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották, további szép délutánt, lankadatlan kíváncsiságot kívánok, a viszonthallásra.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Boris Kollár nyilvánosan bocsánatot kért Ján Csurillától. Donald Trump tárgyalna Kubával. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 4 fok közé csökken. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Vádat emelt a szlovák ügyészség a Technopol Service ügyében több személy ellen, köztük Ján D. ellen is, akit idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelezettségek megsértésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint az ügyben további 4 személy is érintett lehet bűnrészesség miatt. A nyomozás egy másik szálán 2 magánszemély és 1 jogi személy ellen is vádat emeltek részvénylopás és pénzmosás miatt. A hatóságok szerint a Technopol Service részvényeit jogellenesen szerezték meg, majd tovább értékesítették. A sajtóhírek szerint az ügyben felmerült Marian K. vállalkozó neve is. A rendőrség közlése szerint 2 külön büntető eljárás zajlott párhuzamosan, amelyek tavaly és idén tavasszal zárultak vádemelési javaslattal. Boris Kollár volt házelnök és az Merodina párt vezetője nyilvánosan bocsánatot kért Ján Csurilla nyomozótól a korábbi Csurilla maffia kijelentései miatt. A bocsánatkérés a Szita hírügynökségen keresztül jelent meg, miután a bíróság erre kötelezte Kollárt. A közlemény szerint a politikus elismeri, hogy kijelentései sértették Csurilla személyiségi jogait, és nem feleltek meg a valóságnak. Csurilla ügyvédje korábban arra figyelmeztetett, hogy Kollár nem tartotta be a bíróság által megszabott határidőt, ezért végrehajtási eljárást helyezett kilátásba. A politikus egy héttel ezelőtt már 50 ezer eurós kártérítést is kifizetett a nyomozónak a bírósági döntés alapján. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kész tárgyalásokat folytatni Kubával. A Truth Social közösségi oldalon közzétett üzenetében Kuba helyzetét összeomlás közeli állapotként írta le, és azt állította, hogy a szigetország segítséget kér az Egyesült Államoktól. Trump részleteket egyelőre nem közölt a lehetséges egyeztetésekről, ugyanakkor nemrég újabb szankciókat vezetett be Havanna ellen. Az intézkedések az energetikai, pénzügyi és védelmi szektorhoz kötődő személyeket és intézményeket érintik. A kubai vezetés szerint az ország humanitárius válságát az amerikai szankciók és az energiaszállítások akadályozása súlyosbítja. Trump korábban arról is beszélt, hogy az amerikai hadsereg akár nagyon gyorsan képes lenne megszállni Kubát. Újabb 2 kormánytag távozott Keir Starmer brit miniszterelnök kabinettjéből. Jess Phillips belügyi államtitkár és Alex Davis Jones, az áldozatvédelemért felelős politikus is benyújtotta lemondását. Mindketten arra szólították fel Starmert, hogy jelölje ki saját távozásának menetrendjét. A politikusok szerint a munkáspárt nem hajtja végre kellő határozottsággal a választóknak ígért változásokat. A brit kormányfőre azután nehezedik egyre nagyobb nyomás, hogy a Labour súlyos vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon, több mint 1400 mandátumot veszített és történelmi kudarcot vallott Walesben is. Starmer ugyanakkor kijelentette, továbbra is a kormányzásra összpontosít, és hivatalosan még nem indult el párton belül a vezetőváltási folyamat. Irán bejelentette, hogy jelentősen kibővítette a Hormuzi szorosról alkotott katonai és stratégiai meghatározását. A forradalmi gárda egyik vezető tisztségviselője szerint a térséget már nem egy szűk tengeri átjáróként kezelik, hanem egy kiterjedt műveleti zónaként. Az új meghatározás a korábbi 20-30 mérföld helyett akár 200-300 mérföldes térséget is magába foglalhat. A Hormuzi szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, ahol korábban a globális olaj és csepp folyósított gázexport mintegy 1/5 haladt át. Az iráni bejelentés tovább növelheti a feszültséget a térségben az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktus közepette.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de nyugat felől fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet, és helyenként kiderülhet az ég. Főként Közép-Szlovákiában fordulhat elő eső vagy zápor, a magasabban fekvő területeken pedig havazás is lehet. Helyenként köd is képződhet. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 4 fok közé csökken. Szerdán változóan felhős idő várható, reggel és este több helyen derült lehet az ég, hajnalban helyenként köd képződhet, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Az idő továbbra is hűvös marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a szél gyenge vagy mérsékelt marad délelőtt helyenként nyugati, észak-nyugati irányból élénkülhet meg.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az R1-es gyorsforgalmi úton a D1-es autópálya csomópontja után Nyitra irányába a 4. kilométernél két személyautó ütközött. A járművek a leállósávon vesztegelnek, a forgalom lassulására kell számítani. A rendőrség a helyszínen irányítja a közlekedést. Szered után Diószeg felé a körforgalomban egy kamion felborult, ezért az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A rendőrség a forgalmat Galánta irányába tereli. Rózsahegyen a Koritnyická utcában a belváros felé egy személyautó nekicsapódott egy családi ház kerítésének. Az érintett szakaszon váltokozó irányú egysávos haladásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.
2: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
3: 4,5 évvel a vádirat benyújtása után tegnap elkezdődött a tisztító tűzügy tárgyalása, amelyet szinte azonnal el is napoltak, így még az igen terjedelmes vádirat felolvasására sem került sor. Ez azonban nem változtat a tényen, hogy a botrány, amely igen érzékenyen érinti a legerősebb kormánypártot, ismét a figyelem középpontjába került. A Smernek különösen kellemetlen az ügy, hiszen több a tömörülés holdudvarába tartozó személy, például a parlament általuk jelölt alelnöke, Tibor Gáspár is a vádlottak padján ül. A vonalban Mészáros Lajos volt alkotmánybíró. Mielőtt rátérnénk az esetleges alkotmányos aggályokra, kérem segítsen nekünk eligazodni abban, hogy hogyan is kellene értelmezni a némiképp már említett friss fejleményeket, hiszen röviddel azután, hogy a tárgyalás egyáltalán elkezdődött, már el is napolták. A halasztás oka pedig egy eljárási indítvány volt, amely az ügy egyesítését kérte egy másik eljárással. De tulajdonképpen miért lehetett szükség erre a döntésre, illetve okozhat-e ez a határozat jelentősebb fennakadást a tárgyalás menetében?
4: Úgy gondolom, hogy a bíróságokon az egyesítések, tehát az ügyeknek az egyesítése, vagy azoknak az elkülönítése az rutinos dolog. Tehát ez semmilyen különleges esetről nincs szó. Az ügyvédek, vagy maguk a vádlottak is gyakran javasolnak, tehát gyakran vannak ilyen indítványok. Adott esetben is, ha jól emlékszem, akkor az egyik bűnvádló vádlottnak az ügyvédje, dr. Kubina, ő maga üdvözölte, tehát úgymond üdvözölte ezt, mondta, hogy nem állt ebben semmilyen gondot, ugyanis tanúknak nem kell majd kétszer a bíróság elő állni, tehát gazdaságossági szempontból. A kérdés viszont csak az, hogy ezt a javaslatot az ügyvédek, a vádlottak valamelyik ügyvédek nem tette volna meg korábban is, tehát korábban is megtették volna, és akkor ugye van még egy ügy, amely összefügg ezzel a hatalmas, ezzel a nagy üggyel, és össze lehetett volna vonni már korábban is. Tehát itt viszont bizonyos obstrukciót lehet fedezni dolog mögött.
3: Ezek szerint a fennakadásra vonatkozó feltételezések nem olyan alaptalanok, és bár Tibor Gáspárnak tegnap nem kellett sokáig ücsörögnie a vádlottak padján, hamarosan azért mégiscsak vissza kell majd térnie oda. Ennek kapcsán pedig igen gyakran felmerül, mennyire jó döntés az, hogy Tibor Gáspár két tárgyalás között mondhatni a továbbiakban is a parlament alelnöke tevékenykedik majd. A munkavégzésének vannak valamilyen alkotmányos korlátai, vagy ebben az esetben inkább morális, illetve etikai aggályok merülhetnek fel?
4: Adott esetben parlament alelnökét, ugye, mint vádlottat, az ártatlanság vélelme védi valójában. A büntetőeljárás során egy előnyhöz juttatja. Arról van szó, hogy az alkotmány szerint is mindenkit, ugye mindenkit, aki ellenbüntető eljárás folyik, ártatlannak kell tekinteni mindaddig, amíg a bíróság jogerős döntésben ki nem mondja a bűnösségét. Ugye úgy kell rá tekinteni, úgy kell vele szembe viselkedni, úgy kell róla írni, úgy kell tájékoztatni, mintha ő nem lenne bűnös. Ez az alkotmányos joga. Most ez a jog, ez nagyon erős alkotmányos jog, ugyanis mi úgy mondjuk, hogy ez abszolút jog, hogy nem korlátozható. Ami azt jelenti, hogy nem korlátozható, hogy akár a parlament alelnökének is megválasztható, tehát meg lehetett őt választani. Természetesen az, amit ön említett, komoly erkölcsi aggályokat vett fel az, hogy egy olyan személy kell, hogy képviselje a parlamentet, mint alelnök, ugye, ki súlyos bűncselekményekért lehet a jövőben elítélve. Tehát ez egy erkölcsi, komoly erkölcsi problémákat vet föl, de nem alkotmányjogi, nem jogi, és főleg nem alkotmányjogi problémát.
3: És éppen az erkölcsi problémákra hivatkozik az ellenzék is, amikor rendszeresen próbálják felhívni a polgárok figyelmét arra, hogy mennyire botrányosnak tartják, hogy Tibor Gáspár az ügy árnyékában is a parlament alelnökeként tevékenykedhet. De mikor jöhet el az a pont, amikor Tibor Gáspár már nem kérheti majd ki magának az ellenzék ilyen jellegű kritikáját, hanem valóban el kell majd gondolkodnia a lemondáson?
4: Amíg az ellenzék az erkölcsi kritikáról beszél, addig rendben van, addig nincs gond. De a vádlott, amíg jogerősen el nem lesz ítélve, vagy föl nem lesz mentve, tehát abban az esetben, hogyha el lesz ítélve, csak azután, és hangsúlyozni kell, hogy miután jogerősen, tehát amikor már nincs jogorvoslat, amikor már nem lehet föllebezni a döntések ellen, csak azután lehet róla kimondani, hogy bűnös. Tehát ellenzéknek, de hát ugyanakkor a sajtónak is nagyon nagy a felelőssége, mert egyrészt a sajtónak a feladata az, hogy tájékoztasson, hogy informálja a közvéleményt a közügyekről, és ugye ez egy nagyon fontos közügy. A másik oldalon, tehát itt két alkotmányjog ütközik, a másik oldalon az ártatlanság vélelme. Lehet kritizálni, kell kritizálni erkölcsileg. Az erkölcs az sokkal szélesebb, mint a jog, ugye. A média kritizálhat, és az ellenzék is kritizálhat, de nem ítélkezhet. Tehát írhatja azt, vagy mondhatja azt, hogy fennáll a gyanúja annak, hogy az alelnök súlyos bűncselekményeket követett el, de nem mondhatja ki azt, hogy ő bűnös. Tehát ez csak a bíróságra tartozik.
3: Az eddig megjelent kritikák többsége pedig éppen az erkölcsi alapokon nyugszik, és tulajdonképpen ennek megfelelően ugye az, hogy Tibor Gáspárt esetleg felmentsék, vagy bűnösnek nyilvánítsák, az akár még évekbe is beletelhet, hiszen láttunk már erre példát korábban Szlovákiában is, de mikor jöhet el a tárgyaláson az a fordulópont, amikor neki magának is elképzelhető, hogy el kellene gondolkodnia azon, hogy legalább a dolog erkölcsi oldaláért valamilyen módon úgymond felelősséget vállaljon?
4: Hát erkölcsi szempontból gondolom, hogy az ellenzéknek már régen el kellett volna gondolkodni azon, hogy egyáltalán vállalja-e az, hogy képviselni fogja az egész országot, mint alelnök a parlamentben. Tehát erkölcsileg elítélendő, az természetes. Jogilag viszont csak akkor jön el, hogyha őt jogerősen elítélik, mert úgy, ahogy ön azt említette, amennyiben most fogják őt úgy kezelni, mint elítéltet, akkor személyiségi pereket is indíthat a vádlott, annak ellenére, hogy ő vádlott, tehát személyiségi pereket is indíthat, vagy a sajtó, vagy az ellenzék képviselői ellen is. De erre volt már példa a múltban, nem, Szlovákiában nem emlékszem, hogy lett volna ilyen eset, de például Csehországban Andrej Babist is elítélték, vagy ha jól tudom, Olaszországban Bettino Craxi miniszterelnöknek is hasonló gondja volt.
3: És hogyha már magát az időtartamot említettük, ugye soha nem lehet megjósolni, hogy egy-egy ilyen per milyen hosszúra nyúlik majd, de talán az időtartamot némiképp fel tudjuk mérni. Ön mire számít, rövidesen döntés születik majd, vagy elhúzódó, több évig is eltartó perre rendezkedne be?
4: Úgy látom, hogy ez egy nagyon szövevényes, nagyon bonyolult büntetőjogi ügy, és nagyon hosszú ideig fog húzódni. Maga a bíróság, ha jól emlékszem, 37 tárgyalási napot tűzött ki. De ez nem gyakori, hogy ilyen sok tárgyaláson nap van. Maga a vádirat, az több száz oldalas. Maga az irat, az több ezer oldalas. Tehát én úgy gondolom, hogy ez főleg az miatt, hogy nagyon nehéz 10 vádlottal dolgozni a bíróságon, ez húzódni fog. Biztos, hogy úgy, ahogy tervezték jövő februárban, márciusban úgy tervezték, hogy akkor lehet vége, tehát lehet döntést hozni. De ha első fokon döntést hoznak, abban esetben biztos, hogy a 10 vádlott közül valaki föllebbezni fog. Ha nem a vádlottak, akkor az ügyész föllebbezi. Tehát én föltételezem azt, hogy ez az ügy nem fog az első fokú bíróságon végződni, tehát nagyon sokáig fog húzódni, évekig fog tartani.
3: Hosszadalmas perre kell tehát berendezkedni, de mi történik majd akkor, hogyha bebizonyosodik esetleg, hogy Tibor Gáspár valóban bűnös, és azt már megbeszéltük, hogy mit jelenthet mindez a házelnök helyettes szempontjából, de hogyan hathat ez a SMER-re, tehát arra a tömörülésre, amelynek tagja, illetve jelöltje? Lehet esetleg bármilyen jogi következménye annak, hogy a törvényhozás alelnökének jelölték, és megtartották tisztségében Gáspárt?
4: Politikailag természetesen, hogy jogi kifejezést használjuk, súlyosbító körülmény ez a MER-nek, ennek a politikai pártnak. Jogilag viszont azokért a jogügyletekért, amelyeket mondjuk ő most aláír, amelyeket ő megköt, ezért nem lesz felelős. Ugyanis a döntések, a bírósági ítéletek, azok a jövőbe szólnak. Tehát abban az esetben, hogyha egy év múlva, két év múlva, én azt mondom, hogy 2-3 év múlva, vagy inkább 2 év múlva, hogyha hoznak ítéletet ebben az ügyben, akkor abban az esetben ez csak a jövőbe fog szólni. Tehát amint jogerős lesz, nem a múltban, nem visszamenő hatája van a döntéseknek sem, nem csak a törvényeknek, de a döntéseknek, a határozatoknak, az ítéleteknek is a jövőben van hatája. Tehát ilyen szempontból jogilag semmilyen következménye, semmilyen jogkövetkezménye nem lesz azoknak jogügyleteknek, amelyeket ő megkötött.
3: És mi a helyzet azzal, hogy az elmúlt időszakban, mióta ez a választási ciklus megkezdődött, több olyan módosítást is elfogadtak, ami például Tibor Gáspár is kedvezőbb helyzetbe hozhatja?
4: Igen, ez egy nagyon fontos jogi kérdésként is fölmerülhet. Tehát magyarán Tibor Gáspár ugye olyan törvényekről szavazott, amely számára kedveznek. Az a helyzet itt elfogultságról, tehát a parlamenti képviselő elfogultságáról lenne szó, szintén a házi rend ezt nem szabályozza. Tehát ki mondja ugyanazt, hogy nem szabadna, ha közvetlenül érinti. De mivel a törvények azok nem személyre szabottak, hanem a törvényeknek általánosaknak kell lenni, tehát nagyon sok emberre, több ezer, több millió emberre vonatkoznak, ez miatt ezt a felelősséget is kivonni ezekből a viszonyokból, tehát kikövetkeztetni ezekből a viszonyokból nagyon nehéz. Tehát az ő felelősségeit adott, de jogilag nagyon nehéz megfogni, nagyon nehéz felelősséget kimutatni.
3: Tibor Gáspár Szlovákia történetének első olyan parlamenti alelnöke, aki társaival együtt egyebek mellett bűnszervezet létrehozásával és működtetésével, korrupcióval, valamint hivatali jogkörrel való visszaéléssel vádolnak. Arról, hogy vannak-e alkotmányos korlátai annak, hogy Tibor Gáspár a per ideje alatt is ellássa házelnök helyettesi feladatait, Mészáros Lajos volt alkotmánybírót kérdeztem. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Én is köszönöm.
3: Magyar Péter egyik legfontosabb kampányígérete a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása volt. A jogtalanul megszerzett köztulajdon visszavételére vonatkozó vállalások nagy port kavartak, a Tisza párt április 12-i kétharmados győzelme óta pedig mindenki azt találgatja, hogy hogyan váltja majd tettekre korábbi célkitűzéseit az új miniszterelnök. De valóban visszaszerezhetőek azok a nemzeti javak, amik időközben elveszítették közpénzt. Jellegüket. A következő percekben erről is beszélgetünk majd dr. Horváth Lóránt ügyvéddel, az ügyvédkör elnökével, aki már itt van velünk a vonalban. A felvezetőben is említett Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása tulajdonképpen része annak az elszámoltatásnak, amely végrehajtására az új magyar miniszterelnök korábban többször is ígéretet tett. A közérthetőség érdekében kérem kezdjük azzal, hogy melyek azok a bűncselekmények, amelyek gyanúja egyáltalán felmerül, hogyha szóba kerül az elszámoltatás ügye.
5: Két része kell osztanunk ezt az egész ügycsoportot. Az egyik része a hivatali bűncselekmények, tehát amit maguk a hivatalok követnek el, vagy a hivatalnokok követnek el. A másik pedig a gazdasági szereplők, akik részt vesznek ebbe, tehát erre a két csoportra tudjuk szétosztani ezeket a cselekményeket.
3: Visszaszerezhetőek egyébként ezek a pénzek jogszerűen?
5: Minden további nélkül. Az állam jelenleg is számos és azt mondom, hogy tömegével folytat eljárásokat különböző bűncselekmény, gazdasági bűncselekmény típusokban, ahol vagyonokat foglalnak le, és vagyonokat szereznek vissza, mert megkárosították az államot. Itt sincs ennek akadálya. Attól függetlenül, hogy esetleg ezek külföldön vannak, nincs semmi akadálya annak, hogy ezeket az állam jogszerűen visszaszerezze.
3: Ahhoz, hogy ezeket a pénzeket tényleg vissza lehessen szerezni, feltehetően nem árt ismerni magát a rendszer működését sem, de hogyan és miként mehettek végbe ezek a visszaélések, amely eredményeképp ez a vagyon, hogy klasszikusokat idézzünk, elveszítette a közpénz jellegét?
5: Gyakorlatilag úgy, hogy az állami jogalkotás a piac igényei szerint ment végbe, és ezáltal olyan jogszabályok születtek, amik lehetőséget adtak arra, hogy a piaci szereplők ilyen vagy olyan módon állami vagyonhoz, jelentős állami vagyonhoz jussanak. Tehát ennek ez volt a technikája. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a jogszabályok, törvények jók voltak, hanem ez azt jelenti, hogy megvoltak azok a kiskapuk, amit a gazdasági szereplők ki tudtak használni, és ezt meg is tették.
3: A felelősségre vonás kapcsán talán arra is érdemes kitérnünk, hogy a Nemzeti Együttműködés rendszere vagy a NER alatt létrejött egy új típusú, az állami, illetve a magánszféra határán álló úgynevezett politikai tulajdon. Erről mit érdemes tudni pontosan?
5: Politikai tulajdonnak azt nevezzük, amikor állami pénzeszközök felett kezd el, hogy inkább úgy magyarázom, hogy állami pénzeszközök felett kezdenek el maguk a politikusok rendelkezni, mint hogyha saját magánvagyonuk lennén. Ez nyilván, hogy egy elítélendő dolog, és nem is erre kaptak felhatalmazást, de azt látjuk például az MNB ügyben is, még számos más ügyben is, ezek a vagyonok egyszerűen egyszerű politikai döntések alapján kerültek el magánkézbe, és ott kerültek felhasználásra.
3: A felelősségre vonásnak azonban lehetnek bizonyos akadályai, és bár azt említette, hogy például az nem jelenthet különös gondot, hogyha az az adott vagyon már kikerült az országból, az idő múlása azért nehezítő tényező lehet. De mit érdemes tudni magáról az elévülésről, ami ebben a kontextusban érdekes lehet? Tehát, hogyha van valós szándék ezen ügyek kivizsgálására, akkor a kabinetnek mennyire kellene gyorsan cselekednie, hogy ne ütközzenek bele az elévülési időjelentette falba?
5: Hát mindenképpen taktikus lenne ezeket a büntetőeljárásokat mi hamarabb megindítani. Az általános elévülés az 5 év, ezen túlmenően a különböző bűncselekmény típusoknál változik az 5 év, tehát magasabb is lehet, ami azt jelenti, hogy amennyiben a büntetési tétele egy bűncselekménynek mondjuk 10 év, akkor annak 10 év lesz az elévülése. Tehát itt szerintem nem is az elévülés lett itt az érdemi kérdés, hanem az, hogy ezek a vagyonok egyáltalán megvannak-e. Nyilván, hogy az ingatlan vagyonok azok megvannak, elérhetőek, különböző gazdasági társaságokban szereplő részesedések, részvények, stb. Ezek

0: információkat, esetleg eljárási cselekményeket végezni egy külföldi országban, és ennek a vagyonnak a kiadatásáról rendelkezni, ez mind-mind sajnos időigényes, tehát ez ellene játszik annak, hogy ezek a folyamatok gyorsan lezajlódjanak.
1: És mennyiben segítheti elő az ügyek felgöngyölítését az, hogyha egy másik korábbi ígéretnek megfelelően Magyarország valóban csatlakozik az Európai Ügyészséghez?
0: Az Európai Ügyészség nem egy mindenható szerv, tehát nyilván egy vizsgálatokat lefolytathat, de a munka oroszlán része egyértelműen a magyar nyomozóhatóságok és az ügyészség kezébe fog kerülni, és az ő hozzáállásuk fogja meghatározni, hogy ezek a folyamatok mennyire lesznek gyorsak. A vagyon visszaszerzési hivatal és védelmi hivatal kapcsán egyelőre részletes információ nincs arról, hogy ez milyen szerkezetben fog felállni, melyik minisztérium alatt fog pontosan működni, milyen jogkörökkel fog rendelkezni, lesz-e nyomozati jogköre, lesz-e vádemelési jogköre, milyen eszközöket vehet a nyomozáshoz igénybe, ezeket még egyelőre nem látjuk, tehát abból indulunk ki, hogy a hatályos jogszabályok szerint a jelenleg létező nyomozóhatóságok és ügyészségek fogják ezeket az eljárásokat lefolytatni.
1: Az új hivatal felállt a kapcsán ugyanakkor felmerül az is, hogy a szakmában eleve óriási a kapacitás hiány, illetve szakmai kiüresedés is tetten érhető már az állami szervek esetében is, és itt sokan kétségbe vonják, hogy mennyire megvalósítható ilyen körülmények között az, hogy egyáltalán felálljon egy teljesen új hivatal, mint amilyen a vagyon visszaszerzési is lehet, amiről Magyar Péter beszél. Ön hogy látja ezt a kérdést?
0: Én is ezt több interjúban megerősítettem, tehát alapvetően azt gondolom, attól függetlenül, hogy erős politikai szándék van arra, hogy a felelősségre vonás megtörténjen, ennek kell egy kapacitás hátteret biztosítani, tehát a nyomozati szerveket olyan szintre kell hozni, hogy ők képesek legyenek ellátni a feladatokat. Egy számot mondok önnek, nagyjából gazdasági bűncselekmények területén a NAP bűnügyi szerve évente 3500-4500 ügyet indít. Amit most meg kellene indítani nyomozást, az én becsléseim szerint legalább 7000. Tehát a folyamatban lévő ügyek, a keletkező ügyek, és plusz ez a 7000 szám, ez olyan szinten terhelné le jelenleg a kapacitásokat, hogy a hatóságok megfulladnának. Tehát itt egyértelműen azt kell a hatóságnak értékelni, illetve azt a problémát kell megoldani, hogy megfelelő mennyiségű személyzet, illetve szaktudás koncentrálódjon ebbe a hivatalba. Ez nem lesz egyszerű feladat.
1: És kihívható ilyenkor segítségül, tekintve, hogy ugye kapacitás hiány adott, a szakmai kiüresedés adott, tehát ki lehet az, aki mentőövet nyújthat az érintetteknek, illetve az illetékeseknek?
0: Én azt gondolom, hogy a nyomozásoknak a legnehezebb része az alapstruktúrának a felderítése. És ehhez én azt gondolom, hogy taktikus lenne, vagy pedig szakszerű lenne bevonni esetleg külső tanácsadó cégeket. És itt el is magyarázom, hogy értsék a hallgatók, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy egy elkövetésnek van egy úgynevezett elkövetési térképe. Ezt az elkövetési térképet kell első körben felrajzolni a hatóságnak, hogy lássuk, kik a szereplők, milyen tranzakciók mentek végbe, hova került a pénz, ki kivel volt kapcsolatban. Ezek több ilyen nagy, akár képileg is megjeleníthetők, és jellemzően ezek egyébként ilyen képi formában is leképződnek. És ennek a felállítása a nyomozásnak az alapkérdése. Ehhez én azt gondolom, hogy külső tanácsadók igénybevétele szinte elkerülhetetlen lesz, mert olyan mennyiségű adatot kell feldolgozni a hatóságnak, amire nagy valószínűséggel nem lesz kapacitása. Hogyha ezek az elkövetési térképek rendelkezésre állnak, akkor azt követően már akár egy gyanúsítás is közölhető, akár tanúkihallgatásokat le lehet folytatni, tehát visszakerülhet egy normális kerékvágásba a nyomozás. De ez az első lépés, és azt gondolom, hogy ehhez a külső tanácsadóknak a közreműködése az szinte elengedhetetlen lesz.
1: Hogyha nemzetközi szintéren kezdünk nézelődni, akkor arra jutunk, hogy az, ami Magyarországon történt, nem teljesen egyedi eset, hiszen az elmúlt években több olyan korrupciós ügyet is sikerült felgöngyölíteni külföldön, ahol összefonódtak a kormányzati és az üzleti körök valamilyen módon. De akadnak esetleg ezek között olyan példák, amik mondjuk irányadóak lehetnek arra vonatkozóan, hogy mi várható majd Magyarországon?
0: Nyilván, hogy a bűncselekményeknek a java része egyébként határon átnyúló, tehát itt mi az ügyvédi gyakorlatban is ritkán találkozunk olyannal, hogy ne lehessen valamilyen külföldi szállat bonyolítani. A hatóságoknak viszonylag bejáratott technikája van arra vonatkozóan, hogy ezeket a ügyeket hogyan tudja lebonyolítani. Az, hogy most pontosan ezeknél az ügyeknél, teszem azt mondjuk Európai Uniós országokban bekövetkezett egyéb példák mennyire tudnak távú szolgálni, erről nem tudok nyilatkozni sajnos.
1: Azt azonban látni lehet, hiszen a Medián legfrissebb néhány nappal ezelőtt közzétett felmérése is rámutat, hogy a lakosok kétharmada azt szeretné, hogyha lenne valamilyen nem elszámoltatás, tehát ahogy jelezte, ne éljünk az új miniszterelnök, illetve a kabinet.

0: szókincsével, hanem felelősségre vonás, és azt szeretnék a polgárok, hogyha ebből bizonyos magasrangú politikusok sem maradnának ki. De azok a lehetséges eljárások, amik megindulhatnak majd feltehetően az új kormány tényleges felállta után, amikről eddig beszélgettünk, mennyiben tehetnek eleget ennek az úgymond lakossági elvárásnak vagy megrendelésnek?
1: Én azt gondolom, hogy a lakosság igénye ez irányban teljesen jogos. Tehát itt olyan dolgok történtek az elmúlt 16 évben, amelyek nem múlhatnak el következmények nélkül. És hogyha a magyar társadalom ezzel nem fog szembenézni, akkor gyakorlatilag bűnrészese ennek, cinkosa, szemet huny felette, hát megtörtént, hát ez van, ellopták a pénzt, nem baj, majd akkor a következő kormány valahogy rendbe teszi. Tehát én azt gondolom, hogy ez szükségszerű és elkerülhetetlen, hogy azok a politikai szereplők is, akik ebben részt vettek, azok is meg bíróság elé álljanak és feleljenek a tettükért. Azt, hogy ezt végre tudja hajtani az új kormány, hát én nagyon bízom benne. A politikai szándék megvan, itt már csak apparátus és kapacitás kérdés lesz az, hogy mennyire lehet az ügyeknek utána menni.
0: És kik lehetnek majd érintettek, akár a legmagasabb politikai körökig is elnyúlhatnak majd a nyomozás szálai?
1: Én azt gondolom, hogy nem akár, hanem biztos, hogy el fognak nyúlni. Tehát gyakorlatilag, és egy posztomba beszéltem erről most legutóbb, hogy a múlt politikai rendszerünk az nem egy gazdasági, üzleti közösségként, egy etikusan működő társaságként tevékenykedett, hanem ténylegesen egy bűnszervezetként. És amit látni szoktunk a bíróságokon, nyomozásokon, mint ügyvédek, az pont ezt mutatja. A bűnszervezetek pont ugyanígy omlanak össze, és a központi elkövetői kör kivonásával, a pénzcsapdák elzárásával, a Stroman rendszerek összeomlásával bekövetkezik az, hogy az alsóbb szintek terhelő vallomásokat tesznek felfelé, és én szinte biztos vagyok benne, hogy ezek a legmagasabb politikai köröket is el fogják érni nagyon rövid időn belül.
0: És ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, mármint hogy felgöngyölíthetőek legyenek ezek az ügyek, kellett az az óriási felhatalmazás is, amit a Tisza párt a választásokat követően kapott. Ugyanakkor egyes értelmezések szerint a korábbi kormányzat esetében is a kétharmados többség, amivel most a Tisza párt is rendelkezik, volt a fő ok, amiért sikerült mondhatni intézményesíteni a korrupciót. Hogyan kellene tehát sáfárkodnia az új kabinetnek ezzel a saját kétharmados többségével, hogy ezt az óriási felhatalmazást jól, illetve a jogállamiság alapelveit tiszteletben tartva használják fel a céljaik megvalósítására?
1: Én azt gondolom, hogy az Európai Unión belül számos olyan ország van, ahol kiforrott rendszere van a korrupció elleni küzdelemnek. Tehát Magyarországnak, magyar jogrendszernek egy olyan fékekkel és ellensúlyokkal, illetve jelzőrendszerrel ellátott új jogrendszert kell felállítania, ami csökkenti a korrupciót. Nyilván, hogy ez 100%-ig nem szüntethető meg, vagy legalábbis egy olyan társadalmi változásnak kellene végre elkezdődnie, vagy végbe mennie, ami rövid időn belül nem fog bekövetkezni, de maga az intézményrendszer is garancia lehet arra hosszú távon, hogy a korrupció mértéke az minimálisra csökkenjen Magyarországon.
0: És hogyha visszakacsintunk a vagyon visszaszerzés ügyére, akkor azt hogy kellene kivitelezni úgy, hogy az ne önkényes vagyonelkobzás legyen?
1: Hát a büntető eljárás keretein belül kell lefolytatni ezeket a vizsgálatokat, és akkor nem lesz az. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg a hatóságok abszolút készek arra, és ez a tapasztalatunk, például itt volt az aranykomba ügy, amit szintén mi képviseltünk. Látjuk, hogy a hatóságok képesek úgy tevékenykedni, hogy a jogszabályoknak eleget tegyenek. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a hatóságokban is megvan az a szándék, hogy ezeket az ügyeket korrekten és a jogszabályoknak megfelelően visszaélésektől mentesen bonyolítsák le.
0: A szakmai társadalom egy részében viszont kérdések merültek fel arra vonatkozóan, hogy mi lehet a sorsa azoknak az eljárásoknak, amik mondjuk a jövőben meghozott törvények alapján indulhatnának el. Ezek szerint inkább a már meglévő jogrendre kéne valamilyen módon támaszkodni, vagy valóban valamilyen módon mégiscsak elengedhetetlen, hogy a jogállamiság egy új szintre emelkedjen azáltal, hogy a jövőben is zajlik majd egyfajta törvénykezés, amire ezek az eljárások épülnek majd.
1: Igen, a kérdés az kettős. Egyrészt a múltnak a feltárása az mindenképpen a hatályban lévő jogszabályok, tehát a régi jogszabályok alapján kell, hogy történjen, és ettől nem is nagyon lehet majd eltérni, mivel a visszamenő hatály ezt nem engedi, visszamenő hatály tilalma ezt nem engedi. Tehát, hogyha most hozna az országgyűlés egy jogszabályt, büntető törvénykönyvet módosítaná, akkor azt nem lehetne alkalmazni a korábban elkövetettekre. És emellett, meg nyilván, hogy változtatni kell a rendszeren, és olyan szintű változtatásokat kell végrehajtani, amely érinti az alaptörvényt. Én most már alkotmánynak nevezem, mert bízom benne, hogy át is fogják keresztelni az alaptörvényünket alkotmányra, és nem fognak ennyiszer módosításokat eszközölni rajta. Tehát az egész jogrendszerünknek a teljes megváltoztatása szükséges ahhoz, hogy itt a jogállamiság ténylegesen visszatérjen Magyarországra.
0: A szakértők többsége úgy véli, hiba volna, ha a magyarországi kormányváltást követően nem teljesülnének a vagyon visszaszerzéssel kapcsolatos korábbi ígéretek. A megvalósítás azonban nem épülhet politikai bosszúra, de kivitelezhető a magántulajdonba került állami pénzek visszavétele úgy, hogy közben a jogállamiság elvei se sérüljenek. Az elmúlt percekben erről is beszélgettünk dr. Horváth Lóránt ügyvéddel, az ügyvédkör elnökével. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm, viszonthallásra.
0: A várható élettartam 2040-re meghaladhatja a 80 évet, tehát jóval hosszabb ideig élünk majd, mint elődeink, ami egyet jelent azzal, hogy a nyugdíjas éveinkben is több pénzre lesz szükségünk, mint bármelyik másik generációnak. A tudatosság terén azonban még bőven van hová fejlődnünk, mivel anyagilag egyáltalán nem készülünk körültekintően a visszavonulásra. Derül ki az NM biztosító legfrissebb felméréséből, amely tanulságai szerint a takarékoskodók száma ugyan növekvő tendenciát mutat, de még mindig akadnak olyanok, akik meg vannak győződve arról, hogy teljesen felesleges anyagi védőhálót építeniük. A vonalban Szabó Tamás pénzügyi tanácsadó. Miben keresendő az ok, amiért a lakosok többsége nem tekinti prioritásnak a nyugdíjas éveire való felkészülést? Az érintettek ennyire megbíznak az állami nyugdíjrendszerben, vagy a döntésüket egyéb tényezők is befolyásolják?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és egy fontos dolog, mert a nyugdíjak téma az mindannyiukat érinti. Sokan kicsit így bagatelizálják a témát, hogy úgy élik meg a nyugdíjat, viszont arra kivetíthető, hogy minél távolabbi valami, annál kisebb hangsúlyt fektetünk a témára. Viszont friss felmérés alapján 64%-unk még mindig bízik az államban. Ez viszonylag magas szám, de ez is csökken. És egy érdekes szám is kijött ebből a felmérésből, hogy 55 év feletti emberek 70%-a tervez valamiféle munkát a nyugdíja során. Ez viszont már az reflektálja, hogy az emberek szembesülnek azzal, hogy a nyugdíjak azért nem lesznek olyan magasak, mint lehetnének, vagy mind azt várják. A fiatalabbaknál talán ott kicsit, hát ők vehetnék talán jobban, komolyabban a témát, ők nagyon távolinak látják ezt a nyugdíjat, és többnyire ők gondolják úgy, hogy vikorhatárt úgy sem élik meg, és csak 11%-unk érdeklődik a nyugdíj után. A nyugdíj az olyan dolog sajnos, hogy nem kopogtat mindig a hónap végén, és vagy nem jön rá számla, hogy be kell fizetni. A legjobb lenne, a legideálisabb lenne, hogyha már 20 évesen erre így fel tudna mindenki, vagy céltudatosan készülne, mert ilyenkor még a kicsiből vagy kis összegből is tényleg csodát lehet csinálni kis túlzással, viszont erre már később 40-45 év fölött sajnos nincs lehetőség. És még erre a statisztikára visszatérve, a lakosságnak csak a 17%-a az, aki elégedett a pénzügyi helyzetével, és amivel viszont én is így sajnos sokat találkozok, 22%-uknak viszont semmilyen tartalékuk nincs, akár a következő hónapi extra kiadásokra sem. És így a kérdésnek a margójára tényleg csak a legnagyobb probléma talán nem az, hogy az emberek túlságosan így megbíznának az államban, hanem inkább, hogy túl későn kezdenek elfoglalkozni a saját jövőjükkel. Ugye a szociális biztosító erre is gondolt így kimutatásukkal kapcsolatban, ami most újdonság, és erről talán fogunk is még beszélni.
0: És tulajdonképpen be is vezette a következő kérdést, hiszen ott folytatjuk, hogy az állam maga is azt szeretné, hogy a polgárok sokkal tudatosabbak legyenek és készüljenek a jövőre, és mindenhez egy úttörő újdonságot hívtak segítségül, hiszen ha néhány hete a kedves hallgatók már velünk voltak, akkor arról tudnak, hogy ebben a hónapban minden munkavállalót értesítenek arról, hogy előre láthatóan mekkora nyugdíjra számíthatnak majd, akkor azonban arról még nem tudtunk szót ejteni, hogy mit is tartalmaznak ezek a bizonyos értesítők, mostanra azonban jó néhány érintett már készhez kapta a szóban forgó tájékoztatót. De mennyire hatott kiózanítóan az egyénekre ezeknek a leveleknek a tartalma? Tehát melyek azok a legfőbb tanulságok, amikre ezek az előrejelzések rámutattak?
2: Így van. Hát röviden erről az előrejelzésről annyit kell tudni, hogy én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, szerintem erre már lett volna igény sokkal korábban is, de először kapunk egy ilyen információt, ez egy informatív nyugdíj előrejelzés, ezt május végéig 3,5 millió munkavállaló fogja megkapni postán, e-mailben vagy ebben a Slovensko.sk portálon. Mindenki, aki az előző év végéig legalább egy napot is ledolgozott, az ezt előrejelzést meg fogja kapni. Na most lesz ebbe több adat, mindjárt erre kitérek, de ezeknél a legfontosabb az, hogy minél többet dolgozott már valaki, vagy volt vezetve ugye a szociális biztosítóba, annál pontosabb is lesz aztán ez az előrejelzése, és az utolsó két év az mérvadó, szóval, hogyha valakinél az utolsó két évben sokkal magasabb járulékok voltak elvezetve a szociális biztosítóba, annak akár meglepően magas előrejelzés is jöhetett erre a nyugdíjra. És amit még fontos tudni, hogy a szociális biztosító viszont a jelenlegi demográfiai helyzetet vette alapul a jövőbeli nyugdíjaknak a kifizetéséhez, erre majd még lehet később kitérünk. És aki az előrejelzést megkapja, annak szerintem három dolgot mindenképp érdemes figyelni. Az első adat ebből a kimutatásból, vagy az előrejelzésből az hogy mennyi lenne a várható nyugdíja. Itt lesz egyébként három forgatókönyv is, egy optimista, egy pessimista és egy ilyen realista szenárió. Ez attól függ, vagyis hát úgy lettek kiszámolva, hogy majd a gazdaság az milyen ütemben fog teljesíteni. A második dolog pedig az, hogy hány éves korukban érnék el majd a nyugdíjkorhatárt, ez is egy nagyon fontos adat. A harmadik pedig, hogy mekkora különbség várható a nyugdíja és az életszínvonal között, ez az úgynevezett ilyen mérna áhradi, vagy a nyugdíjhelyettesítési arány, tehát hogyha például a kokáért valaki keres 1500 eurót bruttóban, és kijön neki az előrejelzés, hogy 500 euró lenne a nyugdíja, akkor az életszínvonala harmadára esik vissza. Kimutatásnál még talán annyi fontos, hogy a jövőbeni, nagyon sokat kérdeznek, hogy a jövőbeni nyugdíj összege található viszont mai pénzértéken átszámolva.
0: És tulajdonképpen az ön által említett információk közül az egyik legsokkolóbb adat az feltehetően a nyugdíjkorhatár emelkedése volt, hiszen a fiatalabbak elég meredek számokat láttak papírra vetve, és ahogy a beszélgetésünk elején említett felmérés is rámutatott, ezek az adatok nem igazán vannak összhangban a lakosok elvárás, hiszen a polgárok többsége már úgy 60 éves kora környékén vissza szeretne vonulni, hogy nyugdíjasként is boldog és teljes életet élhessen. De mi az áloga annak, hogy valaki tényleg így idő előtt és teljes nyugalomban hátradőlve kiléphessen a munkaerőpiaci mókuskerékről, mivel már minden fedezet adott?
2: Így van. Hát nagyon sok előrejelzésben, és én is így, akikkel így találkoztam, vagy beszélgettünk róla, sokaknak 69 éves korukban, vagy után ez a kimutatás, ez az informatív nyugdíj előrejelzés, hogy majd akkor mehetnek nyugdíjba. Egy nagyon fontos problémát jó tudatosítani az, hogy jelenleg egy nyugdíjasnak a nyugdíjára 2,5 munkavállaló szükséges ahhoz, hogy ez a nyugdíj következő hónapban ki legyen fizetve. Viszont az előrejelzések szerint sajnos 20-30 év múlva már csak másfél munkás fog esni egy nyugdíjasnak a nyugdíjára, ahhoz, hogy ez a nyugdíj ki legyen következő hónap aztán neki fizetve. És hát ez véget muszáj a nyugdíjkorhatárt is emelni, hogy több munkavállaló legyen a gazdaságban, és sajnos ezt nem fogjuk tudni semmilyen szinten elkerülni. Ezért is jöttek ki ezek a magas nyugdíjkorhatárok ezekben a előrejelzésekben, és itt nagyon fontos tényleg az, hogyha valaki korábban is el szeretne mondjuk menni nyugdíjba, akkor ne csak az államra hagyatkozzon, ez nagyon-nagyon fontos, és itt több felkészülés, vagy hát több pillérre ajánlom támaszkodni. A legfontosabb az, hogy minél korábban el kell ezt kezdeni. Minél korábban valamilyen összeget félretenni, befektetni, erre majd még lehet, hogy kitérünk. A másik az, hogy rendszeresen, minden hónapban, szóval nem csak valamilyen időn belül párszor egy évbe, ne csak bankszámlán tartsuk a pénzt, hanem azt ideális esetben be kell valahogyan fektetni. Hosszú távban gondolkodjunk, és tényleg pozitív, hogyha valaki kihasználja másik pillért, harmadik pillért, és mellette akár van valamilyen különböző befektetése, befektetési alapokat kihasznál, ez mindenképp pozitívan tud aztán arra is hatni, hogy korábban el tudjon menni nyugdíjba. Nagyon sok megoldás erre a helyzetre sajnos nincs, szívesen mondanák mást is, de ha hamarabb nyugdíjba szeretnénk menni, akkor azokat a lehetőségeket ajánlom kihasználni.
0: A kulcs tehát a tudatos felkészülés, illetve az, hogy minél előbb megkezdjük ezt a körültekintő felkészülést a visszavonulásra, és ennek kapcsán a korosabb polgárokban gyakran felmerül az az érzés, hogy ők már rég lecsúsztak arról, hogy anyagi védőhálót építsenek, de valóban van olyan, hogy valaki lekéste a nyugdíjra való felkészülést?
2: A nyugdíjra való felkészülést én azt szokom mondani, hogyha engem is kérdeznek, hogy bármikor elkezdi az ember, mindig jobb, mint hogyha nem kezdeni el soha, szóval inkább jobb később, mint soha, de fontosabb az, hogy tényleg gondoljunk rá. Van, aki ezt a nyugdíjra való felkészülést, hát rosszabb esetben 50 éves kora után kezdi el, amikor az ember már jobban szembesül azzal, hogy bizony itt már valamit fel kellene készülni, félre kellene tenni, be kéne fektetni. De nagyon sok fiatal is erre gondol, ami szerintem pozitív, és hogy visszakanyarodjuk erre az előrejelzésre, szerintem ez az előrejelzés is nagyon sokaknak aztán fel fogja nyitni így a szemét, hogy amikor szembesülnek azzal, hogy tényleg mennyi nyugdíjat várhatnak, és mikor fog kellenük elmenni nyugdíjba, akkor nagyon sokakat ez motiválni fog arra, hogy valamilyen szinten gondoljanak a nyugdíjukra, befektessenek valamit, utána nézzenek, hogy mennyi megspórolt pénzük vannak befektető alapokban, vagy a pilléreikben, hogy ugye szerintem mindenképp pozitív lesz a jövőre nézve. És legfontosabb, amit én mindenkinek ajánlani szokok, hogy minél hamarabb. Tehát akár 20 éves korban elkezdeni, tényleg 20-30 euróval már csak a szokást kialakítani, az a legjobb.
0: A szlovákiai polgárok többsége 60 éves kora környékén szeretne visszavonulni, arról azonban sokan hajlamosak megfeledkezni, hogy a korai nyugdíj egyik záloga a tudatos anyagi felkészülés. De mi a teendő, hogyha valaki élete alkonyán sem szeretne szűkölködni, és mikor érdemes elkezdeni a felkészülést, hogy annak valódi hatása legyen? Az elmúlt percekben erről is beszélgettünk Szabó Tamás pénzügyi tanácsadóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
2: Én is köszönöm, további szép napot!
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
4: Megalakult a Tisza kormány. Trump tárgyalna Kubával. Boris Kollár nyilvánosan bocsánatot kért Ján Csurillától. Az egészségügyi világszervezet szerint jelenleg alacsony a hantavírus járvány kockázata. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 4 fok közé csökken.
3: Napzárta.
4: Kedves hallgatóink, önök adászáró hír összefoglalónkat hallgatják május 12-én, kedden. A mikrofonnál Mezőszellási Márk, jönnek a részletek. A koalíció eltörölheti a tranzakciós adót, erről beszélt a parlamentben Tomás Drucker oktatási miniszter. A politikus szerint a kormánykoalíció csütörtökön tárgyal a gazdaság élénkítő intézkedésekről, és bízik abban, hogy ebben a kérdésben is megállapodás születik. Nyitrai Nóra információi.
5: Drucker egyértelműen fogalmazott, azt gondolom, hogy meg fogunk ebben állapodni. Hozzátette, a tranzakciós adó egy jelentős akadálya vállalkozások számára, még akkor is, ha évente mintegy 400 millió eurót hozna a költségvetésnek. A miniszter szerint a kormány fő részéről is van nyitottság a változtatásra. Mint mondta, a miniszterelnök részéről is azt éreztem, hogy ő maga is úgy nyilatkozott, el tud képzelni egy lehetséges megállapodást. A koalíció ugyanakkor első körben olyan intézkedésekkel foglalkozna, amelyek nem terhelik az államkasszát. Ezek főként adminisztratív lépések lehetnek. Drucker nem zárta ki azt sem, hogy a jövőben csökkentsék az adó- és járulékterheket, de hangsúlyozta, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Ezt az utat elő kell készíteni, meg kell mutatni az üzleti szektornak és a befektetőknek, ez a helyes út, fogalmazott. A tranzakciós adót 2025 májusában vezették be a vállalkozók bírálata és tiltakozása ellenére, az idei év elejétől azonban az egyéni vállalkozók már mentesültek alóla.
4: Nem az állam hibázott az eperési kórház építésénél. Ezt hangsúlyozta a parlamentben Robert Kalinyák védelmi miniszter. A tárcavezető szerint a munkálatokat azért állították le, mert ellenőrizni kell a tartószerkezeti elemek kivitelezésének minőségét. A végleges szakvélemény a jövő héten érkezhet meg, és ez alapján döntenek a további lépésekről. Nyitrai Nóra összefoglalóját hallják.
5: Robert Kalinyák világossá tette, a költségeket elsősorban a kivitelező viseli. Erre módosított szerződésünk van, és annak megfelelően fogunk eljárni. A miniszter szerint jelenleg egyes tartóoszlopok jelentenek problémát.
6: Presne stanoví Slovenská technická univerzita, ktoré sa budú musieť vymeniť. A zatiaľ predbežne hovorí o počte do 10 kusov.
5: A Szlovák Műszaki Egyetem dönti el, melyeket kell elbontani, előzetes álláspontja szerint legfeljebb 10 oszlopról van szó, mondta a védelmi miniszter. A további lépésekről a szakértői jelentés után döntenek, és tárgyalások kezdődnek a kivitelezővel a garanciákról, de akár a szerződés felbontása is szóba kerülhet. Az ellenzék ugyanakkor bírálta a kormányt, mert szerintük nem kaptak konkrét válaszokat. Oszkár Dvorzsák képviselő úgy fogalmazott, szerinte a problémák már hónapokkal ezelőtt jelentkeztek. Az ellenzék azt is kifogásolta, hogy nem ismert, mennyivel csúszik az építkezés, és mennyibe kerül majd. A KDH képviselői Peter Stachura és František Majerszky elutasították az építési felügyeletre vonatkozó érvelést, és bírálták a szerződések nyilvánosságra hozatalának hiányát. Tomás Szalai SASZ-es képviselő a projekt folytonosságáról kérdezett, ha a kórház nem készülne el a választási ciklus végéig. Marek Krajcsi volt egészségügyi miniszter szerint azonban nem kell túl dramatizálni a helyzetet. Ha valami rosszul épült meg, azt ki kell javítani. Fontos, hogy a végeredmény jó legyen, és az államnak legyen elegendő forrása a befejezéshez. A befejezés határidejének csúszását maga a miniszter sem zárta ki. Az Eperjesi Katonai Kórház építését április végén állították le, miután a kivitelezés minőségével kapcsolatban aggályok merültek fel. A szakértőknek most azt kell eldönteniük, hogy a hibás részek javíthatók-e, vagy le kell bontani és újraépíteni azokat.
4: A Progresszív Szlovákia szerint a kormánykoalíció már tárgyal egy új gazdasági élénkítő csomagról, amely több adó- és vállalkozás barát intézkedést is tartalmazhat. A kiszivárgott tervek között szerepel a tranzakciós adó eltörlése, bizonyos nagyvállalatok energiaárkedvezményeinek bevezetése, valamint a sport és rekreációs utalványok megszüntetése is. Stefan Kis ellenzéki képviselő szerint azonban ezek nem valódi reformok, inkább kisebb korrekciók. Bírálta például az állam és a magánszféra együttműködésére épülő úgynevezett PPP projektek előkészítését is, mert szerint ezek túlárazott beruházásokhoz vezethetnek. A tervek között szerepelhet az is, hogy már 16 éves kortól lehessen vállalkozást indítani, valamint egyszerűsítenék a külföldi végzettségek elismerését. A koalíció egyelőre nem jutott végleges megállapodásra az intézkedésekről. A szlovák pénzügyi hatóság arra figyelmezteti a vállalkozókat, hogy ellenőrizzék pénztárgépeik és nyomtatóik beállításait, mert a nyugtákon minden szlovák ékezetes karakternek hibátlanul kell megjelennie. A törvény szerint a pénztárgépekhez kapcsolódó nyomtatóknak támogatniuk kell a teljes szlovák ABC és az írásjelek helyes nyomtatását is. Az adóhatóságok hangsúlyozták, céljuk elsősorban a problémák megelőzése és annak biztosítása, hogy a nyugták megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak. A figyelmeztetés előzménye egy nagy visszhangot kiváltó eset volt Úszorból, ahol egy lángos sütőt 1500 eurós bírsággal sújtottak. A pénzügyi hatóságok szerint azonban nem csak az ékezetek hiánya, hanem több más szabálytalanság miatt is büntetést szabtak ki a vállalkozóra. Vádat emelt a szlovák ügyészség a Technopol Service ügyében több személy ellen, köztük Ján D. ellen is, akit idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelezettségek megsértésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint az ügyben további 4 személy is érintett lehet bűnrészesség miatt. A nyomozás egy másik szálán 2 magánszemély és 1 jogi személy ellen is vádat emeltek részvénylopás és pénzmosás miatt. A hatóságok szerint a Technopol Service részvényeit jogellenesen szerezték meg, majd tovább értékesítették. A sajtóhírek szerint az ügyben felmerült Marian K. vállalkozó neve is. A rendőrség közlése szerint 2 külön büntető eljárás zajlott párhuzamosan, amelyek tavaly és idén tavasszal zárultak vádemelési javaslattal. Boris Kollár volt házelnök és az Merodina párt vezetője nyilvánosan bocsánatot kért Ján Csurilla nyomozótól a korábbi Csurilla maffia kijelentései miatt. A bocsánatkérés a Szita hírügynökségen keresztül jelent meg, miután a bíróság erre kötelezte Kollárt. A közlemény szerint a politikus elismeri, hogy kijelentései sértették Csurilla személyiségi jogait, és nem feleltek meg a valóságnak. Csurilla ügyvédje korábban arra figyelmeztetett, hogy Kollár nem tartotta be a bíróság által megszabott határidőt, ezért végrehajtási eljárást helyezett kilátásba. A politikus egy héttel ezelőtt már 50 ezer eurós kártérítést is kifizetett a nyomozónak a bírósági döntés alapján. A Sándor palotában hivatalosan is kinevezték a Tisza kormány minisztereit. Magyar Péter miniszterelnök jelölt először Súlyog Tamás köztársasági elnökkel írta alá a szükséges dokumentumokat, majd ünnepélyes keretek között átadták a kinevezési okiratokat. Az esemény a himnusszal kezdődött, a végén pedig a szózat hangzott el. A kabinet összesen 16 miniszterből áll. A fontosabb tárcák élére többek között Vitézi Dávid került közlekedési és beruházási miniszterként, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterként, míg Orbán Anita külügyminiszterként folytatja munkáját. A miniszterek még kedd délután teszik le esküjüket az országgyűlésben. A Tisza kormány hivatalosan éjféltől kezdi meg működését, az első kormányülést pedig szerdára hívták össze. Beszédet egyik vezető politikus sem mondott az eseményen. Az egészségügyi világszervezet szerint egyelőre nincs jele annak, hogy nagyobb hantavírus járvány alakulna ki az Atlanti-óceánon közlekedő MV Hondius óceánjáró fedélzetén történt megbetegedések után. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a vírus hosszú lappangási ideje miatt a következő hetekben még előfordulhatnak újabb esetek. A hajón eddig 3 ember halt meg, és összesen 7 fertőzést igazoltak. A vírus egyik úgynevezett andoki törzse emberről emberre is képes terjedni. A tünetek között láz, izomfájdalom, hányás, hasmenés és légszomi is szerepelhet. Az utasok többségét már evakuálták és hazaszállították. A hajó jelenleg Rotterdam felé tart, ahová várhatóan május 17-én érkezik meg. A WHO szerint továbbra is nagyon alacsony az esélye annak, hogy a fertőzés szélesebb körben elterjedjen. Friedrich Merz német kancellárt hangosan kifütyölték a Német Szakszervezeti Szövetség kongresszusán Berlinben. A kancellár a német gazdaság megerősítéséhez szükséges szociális és gazdasági reformokat próbálta megvédeni, de a szakszervezeti küldöttek több ponton is tiltakoztak beszéde alatt. Merz szerint Németország az elmúlt 20 évben nem modernizálta megfelelően gazdaságát, ezért most mélyreható változásokra van szükség. A legnagyobb ellenállást az egészségbiztosítási költségcsökkentések és a tervezett nyugdíjreformok váltották ki. A kancellár úgy fogalmazott, a nyugdíjrendszer átalakítása nem politikai szándék kérdése, hanem a demográfiai helyzet és a gazdasági számítások miatt elkerülhetetlen. Merz arra kérte a szakszervezeteket, hogy partnerként vegyenek részt a reform folyamatokban, mert szerinte csak közösen lehet újra növekedési pályára állítani Németországot.
7: Sport Kis Balázsa.
8: A pozsonyi Slovan labdarúgó csapatának vezetőedzője Vladimir Weiss lett a szlovák labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A 61 éves szakember az olasz Francesco Calzonát váltja a kispadon, és 14 év után tér vissza a nemzeti csapathoz. Weiss korábban történelmi sikert ért el a válogatottal, amikor kijuttatta az együttest a 2010-es dél-afrikai világbajnokságra, ahol a 8-döntőig meneteltek. Marco Rossi 5 újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. A magyar szövetségi kapitány ma Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort. Pécsi Ármin, Mark Graf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz most először kapott meghívót a magyar válogatottba. Rossi csapata június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lépnek pályára. Hamarosan újra elfoglalhatja helyét a Real Madrid kispadján José Mourinho. A jelen pillanatban a Benfica szakmai munkáját vezető portugál szakember mindenben megegyezett a királyi gárda vezetőségével, de sajtóhírek szerint a felek a jövő héten jelenthetik be a megállapodást a Reállal. Mourinho 2010 és 13 között már irányította a Real Madridot, amellyel spanyol bajnokságot, királykupát és spanyol szuperkupát is nyert. A Cseh Ligás Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága hivatalosan is a vendég Sparta Praha javára ítélte a Slavia Sparta derbit 3-0-ás végeredménnyel. A Slavia a szombati mérkőzésen történt incidensek miatt a kiszabható legmagasabb 10 millió cseh koronás büntetést kapta, emellett 4 hazai mérkőzést zárt kapuk mögött kell lejátszaniuk. A fegyelmi testület a Spartát is szankcionálta, a klubnak 600 000 korona bírságot kell fizetnie a szurkolói pirotechnika használata, valamint a vendégszektor mellékhelyiségeinek megrongálása miatt.
7: Időjárás.
4: Az esti és éjszakai órákban többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de nyugat felől fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet, és helyenként kiderülhet az ég. Főként Közép-Szlovákiában fordulhat elő eső vagy zápor, a magasabban fekvő területeken pedig havazás is lehet. Helyenként köd is képződhet. Az éjszakai hőmérséklet 9 és 4 fok közé csökken. Szerdán változóan felhős idő várható, reggel és este több helyen derült lehet az ég. Hajnalban helyenként köd képződhet, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Az idő továbbra is hűvös marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a szél gyenge vagy mérsékelt marad délelőtt helyenként nyugati, észak-nyugati irányból élénkülhet meg. Kedves hallgatóink! Ennyi fért adászáró hír összefoglalónkba május 12-én, kedden. Kollégáim, Nyitrai Nóra és Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elköszön a hírszerkesztő Mezőszállási Márk. Na viszont hallásra!
9: A szerdai nappaliban ifjabb Szaszák György televíziósal és dokumentumfilmrendezővel beszélgetünk, aki új médiás képzőművészként indult, ma pedig filmekkel, portrékkal és televíziós munkákkal foglalkozik. Szó lesz aktuális terveiről és arról is, hogyan kezdhetne újra beszélni egymással a magyarországi filmes szakma. Stúdió vendégünk lesz Jezsó László, a Nátszegi Malom mozi és a Galántai Cinema Filmklub vezetője, aki 8 éves kora óta vetít, és aki szerint az analóg filmek ma új reneszánszukat érik. Szegi Gájer Veronika történésszel pedig arról beszélgetünk, mi történt a II. Világháború után a csehszlovákiai magyar társadalmi elittel, arisztokratákkal, nagypolgárokkal, hivatalnokokkal és értelmiségiekkel. Jakubec László várja a hallgatókat 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
10: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.
11: Repríze zajtra o jednej v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
12: Rádio Devín na vlne jazzu.